0: és megteszik a jogi lépéseket. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra sem. Spanyolországban több mint 40 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába az erdőtüzek miatt. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy további evakuálásokat kell elrendelni. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává Madrid, Kasztília és León tartományban. Több lakóház megsemmisült. A spanyol kormány az unió segítségét kérte az oltási munkálatokhoz.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk! 95.5. Cegléd Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a mai napon a Szarka Kúria udvarán. Nyársapát község önkormányzata szeretettel várja önt és kedves családját a rendezvényre. 10 órakor indul a rendezvény, amelyet megnyit Kis Miklós polgármester, és elindítja a főzőversenyt. Ugyanekkor startol majd a Lecsó Rádió Becker Bettivel, aki interjúkat készít a főzőcsapatokkal. 13 órától lecsók zsűrizése és ebéd, 13.30-tól jó ebédhez szól a nóta Nusikával, 14 órakor lép színpadra Ihos József humoros gasztroműsorával, a Sülve-főve Katónénivel című műsorral, 15 órától köszöntő és a lecsó főző verseny eredményhirdetése, 16 órától fellép a Duende tánciskola, 16.30-tól a nyársapáti népdalkör, 17 órától pedig Mulatós, Bunyós Pityuval, 18 órától jön Pál Zoli, Retro Megapartia, és 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónajmirigy, 20 órától pedig egészen éjjel 11-ig DJ Beró szolgáltatja a talpalávalót, tehát 16. Lecsó Fesztivál ma, Nyársapáton, a Szarka Kúria udvarán. Tóparti kézműves és termelői piac, a Napsugár vására, szombaton ugyanis ismét életre kell a Cegléd fürdő partja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódása a szabadban, látogassanak ki, piacozzanak, kóstoljanak, beszélgessenek, érezzék jól magukat. A rendezvény természetesen ingyenes. Nyár esti vigadalom a magyar nóta és az operett jegyében egy meghitt nyári estén ma a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Várják szeretettel a magyar nóta és az operett szerelmeseit egy különleges nyári koncertre. A nyár esti vigadalom idén megújult formában tér vissza, a korábbi szabadtéri rendezvény helyett ezúttal a Kossuth Művelődési Központ színház termében találkozhatnak, ahol elegáns környezet, kiváló akusztika és meghitt hangulat várja a közönséget. Bár az idei műsor intimebb, a színvonal változatlan, kiváló előadó művészek tolmácsolásában csendülnek fel a magyar nóta és az operett legkedveltebb dallamai, amelyeket a Zsiga István zenekara kísér élő cigányzenével. Fellépők Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Felsőci Gergely és Truhalla József. Kísérő zenekar Zsiga István zenekara, köztársasági ezüst érdemkereszttel kitüntetett prímás vezetésével. Külön öröm, hogy az idei rendezvény szakmai partnere a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, akik elkötelezetten őrzik és ápolják a magyar nóta hagyományait. Tehát ma este 18 órától a Kossuth Művelődési Központ színháztermében nyáresti vigadalom, a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fontos, az idei nyáresti vigadalom kizárólag koncertprogramokból áll, a műsor után táncmulatságra nem kerül sor. Szeretettel várnak mindenkit egy szép nyári estén, ahol a magyar nóta és az operett időtálló dallamai ismét összehozzák a közönséget. 7. Tóparti és Abonyi Tarka Borjú főzőverseny, nyári koncertek, méghozzá Abonyban a Mikes tónál, a rendezvény persze itt is ingyenes és a mai napon zajlik. A színpadi programok 19 órától várják az érdeklődőket, az est fellépői az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar Szolnokról, az Abonyi Fúvószenekari Egyesület és a Szimfonik Harson Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel és italárusok várják, a belépés díjtalan, jó szórakozást! Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az áru felhozata rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árokon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigáék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszely Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarka Kúria udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én, egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés,

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Két múzeum és a Széchenyi könyvtár vezetőjét is elbocsátották. Vizsgálják a 60 pusztai farm zebratartási szabálytalanságait. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Ságodi Attila a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét a kultúráért is felelős miniszter. A döntést megelőzte, hogy a tárca háttérintézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, hogy elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, hogy Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfász című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendezője, zeneszerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. A MOMET tavaly végzett hallgatójának alkotását korábban bemutatták az Annecy Animációs Fesztiválon is. Átfogó vizsgálatot rendelt el a 60 pusztai telepen az állattartási szabályok betartása ügyében az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett arra, hogy az ott élő zebrákkal kapcsolatban szabálytalanságok derültek ki. Több állattartására nem kértek engedélyt, a nem megfelelő kerítés miatt 3 zebra kiszökött és megfagyott, az elpusztult állatokat pedig szabálytalanul hantolták el. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavé és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok. Ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

Freddy, mi van veled? Ő még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a mai napon a Szarkakúrja udvarán. Nyársapát község önkormányzata szeretettel várja önt és kedves családját a rendezvényre. 10 órakor indul a rendezvény, amelyet megnyit Kis Miklós polgármester, és elindítja a főzőversenyt. Ugyanekkor startol majd a Lecsó Rádió Becker Bettivel, aki interjúkat készít a főzőcsapatokkal. 13 órától lecsók zsűrizése és ebéd, 13.30-tól jó ebédhez szól a Nóta Nusikával, 14 órakor lép színpadra Ihos József humoros gasztroműsorával, a Sülve-főve Katónénivel című műsorral, 15 órától köszöntő és a lecsófőző verseny eredményhirdetése, 16 órától fellép a Duende tánciskola, 16.30-tól a nyársapáti népdalkör, 17 órától pedig Mulatós, Bunyós Pityuval, 18 órától jön Pál Zoli, Retro Megapartia, és 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónai Mirigy, 20 órától pedig egészen éjjel 11-ig DJ Beró szolgáltatja a talpalávalót, tehát 16. Lecsó Fesztivál ma Nyársapáton a Szarkakúrja udvarán. Tóparti kézműves és termelői piac, a Napsugár vására, szombaton ugyanis ismét életre kell a Cegléd fürdő partja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódása a szabadban, látogassanak ki, piacozzanak, kóstoljanak, beszélgessenek, érezzék jól magukat. A rendezvény természetesen ingyenes. Nyár esti vigadalom a Magyar Nóta és az Operett jegyében egy meghitt nyári estén ma a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Várják szeretettel a Magyar Nóta és az Operett szerelmeseit egy különleges nyári koncertre. A nyár esti vigadalom idén megújult formában tér vissza, a korábbi szabadtéri rendezvény helyett ezúttal a Kossuth Művelődési Központ színház termében találkozhatnak, ahol elegáns környezet, kiváló akusztika és meghitt hangulat várja a közönséget. Bár az idei műsor intimebb, a színvonal változatlan, kiváló előadó művészek tolmácsolásában csendülnek fel a Magyar Nóta és az Operett legkedveltebb dallamai, amelyeket a Zsiga István zenekara kísér élő cigányzenével. Fellépők Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergely és Truhalla József. Kísérő zenekar Zsiga István zenekara, köztársasági ezüst érdemkereszttel kitüntetett prímás vezetésével. Külön öröm, hogy az idei rendezvény szakmai partnere a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, akik elkötelezetten őrzik és ápolják a Magyar Nóta hagyományait. Tehát ma este 18 órától a Kossuth Művelődési Központ színháztermében nyáresti vigadalom, a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fontos, az idei nyáresti vigadalom kizárólag koncertprogramokból áll, a műsor után táncmulatságra nem kerül sor. Szeretettel várnak mindenkit egy szép nyári estén, ahol a Magyar Nóta és az Operett időtálló dallamai ismét összehozzák a közönséget. 7. Tóparti és Abonyi Tarka Borjú főzőverseny, nyári koncertek, méghozzá Abonyban a Mikes tónál, a rendezvény persze itt is ingyenes és a mai napon zajlik. A színpadi programok 19 órától várják az érdeklődőket, az est fellépői, az Alföldi Olajbányász fúvószenekar Szolnokról, az Abonyi Fúvószenekari Egyesület és a Szimfonik Harson Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel és italárusok várják, a belépés díjtalan, jó szórakozást! Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat- és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az árufelhozata rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árokon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigáék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszely Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarkakúrja udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én, egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élő koncert, 21 óra 30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abony főterén augusztus 19-én, a Szent István nap előestéjén. Mindenkinek minden programhoz jó szórakozást!
0: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádió!

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Exim bankos hitelek miatt tett fel jelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Továbbra is küzdenek a pusztító erdőtüzekkel Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Ságodi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, Ságodi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült a projekt következő szakaszának irányítására. A tárcavezető hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Két ügyben pedig nem a bank igazgatósága döntött, vagy Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter, vagy az előző kormány rendelte el a hitelnyújtást. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra sem. Spanyolországban több mint 40 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába az erdőtüzek miatt. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy további evakuálásokat kell elrendelni. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává Madrid, Kasztília és León tartományban. Több lakóház megsemmisült. A spanyol kormány az unió segítségét kérte az oltási munkálatokhoz.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-től, én Vörös Nendi vagyok, és gyakorlatilag már is belevágunk 0635-925-925-ös SMS szám, kívánságkukac@ceglédradio.hu, ez egy e-mail cím, és van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/cegledradio. Jöhetnek a válaszok, hiszen ez egy kérdez-felelek műsor, én fölteszem a kérdést, ami már ismerős lehet önöknek, ugyanis gyermetek ötleteket várunk. Pontosabban, mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeségnek bizonyult? Ez a kérdésünk már harmadik alkalommal, és azért harmadik alkalommal, mert az előző két műsorban is maradtak még válaszok, és még újakat is várunk, mert igen népszerűnek bizonyult ez a felvetés, vagy ez a gondolatvilág, úgyhogy már is belekezdünk, egy névtelen üzenet küldő SMS-e maradt meg nekünk, még az előző adásból. A harmadik emeleten laktunk, és alattunk egy nagy park volt. Valami rendezvény volt éppen, és szinte majdnem az erkély alatt volt egy ugrálóvár. 5-6 évesen egész nap csak arra tudtam gondolni, hogy milyen jó lenne az erkélyről leugrani rá. Már majdnem a korláton álltam, mikor anyám visszarántott, üvöltve. Évekig nem értettem, miért kellett utána a sarokban állnom másfél órán át. Hát igen, ugye a fizikával annyira nincsen tisztában a gyermek, és hát ezekből azért lehetnek nagy balesetek, úgyhogy nem biztos, hogy lehet, hogy remek ötletnek tűnt tényleg rápattanni a vára, de talán jobb, hogy mégsem tetted meg, és anyukád résznél volt. Andi ezt írja, egy biciklizés közben arra gondoltam, hogy milyen jól biciklizek, biztosan fel tudnék biciklizni a falra, mert hogy ferde. Neki is hajtottam, de nem vízszintesen volt ferde, hanem függőlegesen. Az út a kórházban viszont egyenes volt, agyrázkódással. Hát igen, hasonló, mint az előző eset, de itt úgy néz ki, meg is próbálta kedves üzenet küldőnk megcselekedni azt, amit hát nem kellett volna. Amúgy erre is gondoltam a legutóbbi alkalommal már, hogy ez talán tanulság is lehet ez a műsor azoknak, akik megpróbálnának dolgokat, de talán lehet, hogy jobb lenne, hogyha nem próbálnák meg. Úgyhogy sok minden, amit itt hallanak, az nehogy ötletként vagy ilyen opcióként szolgáljon, inkább elrettentő példaként. Nem mindegyik butaság, de azért a balesetveszélyes dolgokkal mindenképpen óvatosan. Az ingyen üdítő ötlete kb. Első osztályos koromban megvettem a fél literes ice teát a suli büfében, majd ahogy matek órán iszogattam, rájöttem, hogy kb. A felénél öntök hozzá csapvizet, akkor megint van egy teli palackom, hiszen az ice tea is vízből van. Emlékszem, remegve vártam a szünetet, hogy tesztelhessem a találmányomat. Ezt Andi írta nekünk, egyébként teljesen jogos. Ugye hát az íze az egyre kevesebb lesz, de ezt a gyerek nem fogja föl, tehát víz kell hozzá, úgyhogy újra töltődik, és akkor hát ha az van, hogy végtelenség lehet ezt folytatni, és hát igen, ebből meg lehet gazdagodni akár. Mi azt hiszem, hogy azt csináltuk, hogy a suli büfében vettünk meleg szendvicset, és csak pár falatnyit levágtunk belőle. Egy picivel kisebbnek tűnt a meleg szendvics, de mi is ettünk egy pár falatot, és még tovább tudtuk volna árusítani azt a megrövidebbített szendvicset, viszont hát azt tapasztaltuk, hogy valamiért a suli büféből inkább megveszik, mint tőlünk, úgyhogy valahogy nem jött be a biznisz, de mi is próbálkoztunk hasonlóval. Hogy milyen ötleteik voltak még a kedves hallgatóinknak, és akár nekem is, az kiderül néhány zene után. Folytatódik a Cegléd hangja. Mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt?
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: szakba.
1: Olyan gyermetek ötleteket, gondolatokat várunk önöktől, kedves hallgatók, amik nagyon jó ötletnek tűntek még gyerekként, de aztán mégsem bizonyultak hát annyira jó dolognak, hogy most azért, mert veszélyes volt, azért, mert egyszerűen nem volt megvalósítható. Ez derüljön ki az üzenetekből, 0635925925-ös, és ez természetesen a Ceglét hangja velem Vörös Nándival. Az volt a karrier tervem, hogy troli vezető leszek, ha nagy leszek, és majd leugrom a sarkunkon lévő megállóban a troliból, és felszaladok anyukámhoz ebédelni. Azt nem gondoltam át, hogy az utasok mit szólnak a laza félórás várakozáshoz. Hát igen, mindenki a saját szempontjából vizsgálja a jövőbeli munkáit, amit eltervez. Én ugye nagy régész akartam lenni hára a Jurassic Parknak, aztán végül is rájöttem, hogy igazából a régészet az nem annyira izgalmas dolog, hogy a dinócsontokat találunk folyamatosan is, hogy erről fog szólni az élet. Úgyhogy aztán végül nem lettem az. Nem voltam kimondottan édes szájú, kaptam egész magyarós csokit. Elraktam az íróasztalon fiókjába, hogy majd megeszem, ha rám jön, hogy csokit ennék. Kb. Fél év múlva megkívántam, elővettem, kibontottam, és undorító kukacok, meg lárvák, vagy mit tudom, mik mászkáltak benne. Hát igen, ugye ez is olyan dolog, hogy a szavatossági idővel nincsen tisztában egy gyerek, és bármit el lehet tenni, azt gondolja. Úgyhogy igen, ebben én is beleestem, hogy valamit nagyon eltettem. A legkésőbb akkor, mikor a szendvics ott marad a nyári szünet elején a táskában, legkésőbb abból azért rá szokott jönni a gyerek, hogy hát ez nem annyira jó dolog. De tény, hogy erre nagyon nehéz ráállni, hogy tulajdonképpen mindennek más a szavatosság ideje, és megszokni, hogy mi meddig tehető el, ez gyerekként nehéz dolog. Még óvodás koromban a csendes pihenő alatt képes könyvet akartam nézegetni, de nem volt szabad. A megoldásom az volt, hogy úgy hajtogattam a takarót, hogy én pont ne lássam az óvónénit. Az elmélet az volt, hogy ha én nem látom őt, ő sem lát engem. Életem első nagy csalódása volt, mikor elmagyarázta az ellenkezőjét. Hát igen, ez tipikus, ugye a kisbabákkal lehet ezt játszani, meg kölyök kutyával, kölyök macskával, hogy eljátsszuk azt, hogy ha ő nem lát minket, akkor mi sem látjuk őt, de ez csak egy ideig, óráig játszható, legkésőbb, mint ahogy mellékelt ábra mutatja, Balázs esetében óvodás korban rájön az ember, hogy sajnos államvilágban éltünk eddig. Nézzünk még egy üzenetet, kedves hallgatók, az pedig legyen a következő: padláson befestett húsvéti por tojás festék segítségével a már nem élő nagyapám ingeit oda tették titokban, festegettem, kiteregettem, anyu megtalálta, nem volt balhé, de nem értették. Ja, hogy értem, hogy a tojásfestékből szedett ki port, és kifestette a nagyapja ingjeit. Aha, értem már, ezt mindezt egyébként Bence küldte nekünk, de a lényeg az, hogy ő úgy gondolta, hogy hát dekorálni fogja az ingeket. Mosáskor legkésőbb azért szerintem az távozott belőle, hogyha nem is teljes valójában, de biztos, hogy egy része azért belekopott, úgyhogy valamilyen szinten mégiscsak sikerült. A kérdés, hogy megmaradt-e az ing, és hogy nagyapát hordta még ezután. Minden esetre ez is egy nagyon jó ötlet, igen. A gyerek jót akar, csak azzal, hogy egy kicsit dekorál, vagy fest, vagy színez, és hogy mi az, ami nem süt még el úgy, ahogy szerettük volna, derüljön ki néhány zene múlva, itt a Ceglét hangjában.
2: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a mai napon a Szarka Kúria udvarán. Nyársapát község önkormányzata szeretettel várja önt és kedves családját a rendezvényre. 10 órakor indul a rendezvény, amelyet megnyit Kis Miklós polgármester, és elindítja a főzőversenyt. Ugyanekkor startol majd a Lecsó Rádió Becker Bettivel, aki interjúkat készít a főzőcsapatokkal. 13 órától lecsók zsűrizése és ebéd, 13.30-tól jó ebédhez szól a Nóta Nusikával, 14 órakor lép színpadra Ihos József humoros gasztroműsorával, a Sülve-főve Katónénivel című műsorral, 15 órától köszöntő és a lecsó főző verseny eredmény hirdetése, 16 órától fellép a Duende tánciskola, 16.30-tól a Nyársapáti népdalkör, 17 órától pedig Mulatós, Bunyós Pityuval, 18 órától jön Pál Zoli, Retro Megapartia, és 19 órától a sztár vendég az Irigy Hónajmirigy, 20 órától pedig egészen éjjel 11-ig DJ Beró szolgáltatja a talpalávalót, tehát 16. Lecsó Fesztivál ma Nyársapáton a Szarka Kúria udvarán. Tóparti kézműves és termelői piac, a Napsugár vására, szombaton ugyanis ismét életre kell a Cegléd fürdő partja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódása a szabadban, látogassanak ki, piacozzanak, kóstoljanak, beszélgessenek, érezzék jól magukat. A rendezvény természetesen ingyenes. Nyár esti vigadalom a Magyar Nóta és az Operett jegyében egy meghitt nyári estén ma a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Várják szeretettel a Magyar Nóta és az Operett szerelmeseit egy különleges nyári koncertre. A nyár esti vigadalom idén megújult formában tér vissza, a korábbi szabadtéri rendezvény helyett ezúttal a Kossuth Művelődési Központ színház termében találkozhatnak, ahol elegáns környezet, kiváló akusztika és meghitt hangulat várja a közönséget. Bár az idei műsor intimebb, a színvonal változatlan, kiváló előadó művészek tolmácsolásában csendülnek fel a Magyar Nóta és az Operett legkedveltebb dallamai, amelyeket a Zsiga István zenekara kísér élő cigányzenével. Fellépők Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Felsőci Gergely és Truhalla József. Kísérő zenekar Zsiga István zenekara, köztársasági ezüst érdemkeresztel kitüntetett prímás vezetésével. Külön öröm, hogy az idei rendezvény szakmai partnere a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, akik elkötelezetten őrzik és ápolják a Magyar Nóta hagyományait. Tehát ma este 18 órától a Kossuth Művelődési Központ színháztermében nyáresti vigadalom, a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fontos, az idei nyáresti vigadalom kizárólag koncertprogramokból áll, a műsor után táncmulatságra nem kerül sor. Szeretettel várnak mindenkit egy szép nyári estén, ahol a Magyar Nóta és az Operett időtálló dallamai ismét összehozzák a közönséget. 7. Tóparti és Abonyi Tarkaborjú főzőverseny, nyári koncertek, méghozzá Abonyban a Mikes tónál, a rendezvény persze itt is ingyenes és a mai napon zajlik. A színpadi programok 19 órától várják az érdeklődőket, az est fellépői, az Alföldi Olajbányász fúvószenekar Szolnokról, az Abonyi Fúvószenekari Egyesület és a Szimfonik Harson Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel és italárusok várják, a belépés díjtalan, jó szórakozást! Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat- és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az áru felhozatal rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árokon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigájék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszely Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarka Kúria udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én, egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élő koncert, 21 óra 30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abony főterén augusztus 19-én, a Szent István nap előestéjén. Mindenkinek minden programhoz jó szórakozást!
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: aztán nem került megvalósításra valami miatt. Lássuk, milyen üzenetek jönnek. Peti azt írja nekünk, hogy ha mindenki adna nekem 1 forintot az országban, akkor tudnék házat venni magunknak, akkor meg lehetett volna venni ennyiért, akkoriban. Meg voltam győződve, hogy ennyit bárki tudna adni, végül is igaz az elméletem, ha dobna mindenki nekem 1000 forintot vagy 100 forintot, akkor még talán ma is tudnék venni. Egyébként ez tényleg így működik, hogyha az ország összes lakója valamiért pont neked akarna adni némi pénzt, akkor biztos, hogy jól járnál a végén, de igen, hát valószínűleg ez nem összehozható dolog. De tényleg, amúgy senki, tehát az emberektől egyesével ez nem lenne sok, mégis úgy tűnik, hogy ezt valamiért nem használjuk ki. Az adakozás az valami ilyesmi, de hát ez egy hosszabb történet. Kb. 6-7 éves lehettem, amikor kitaláltam, hogy meg kis pohárban viszem a tejámat, és akkor majd menő leszek. Anyukám azt mondta, hogy nem jó ötlet, mert szét fog ázni, meg ki fog ömleni, nem is értettem. Végül addig beszélt nekem, hogy muszáj volt átönteni a műanyag palacba, ami zárató volt, utólag belegondolva kb. 1 perc alatt ki is ömlett volna, és szét is ázott volna a nap végére. Megtanultam papírban pénztárcát hajtogatni, és vagy 20-at le is gyártottam egy hét alatt, aztán apukám bedobta, hogy mi lenne, ha eladogatnám. Hát én úgy megijedtem, hogy nekem ezt oda kell adnom valakinek, meg anyáiknak is beleadtam, adtam belőle, hogy rendes pénztárca helyett azt használják, csak az nem jutott eszembe, hogy apró ki is eshet belőle, a papírpénz meg egyáltalán nem fért bele, mert túl picik voltak. Hát igen, én is volt, hogy origamizásba kezdtem, és megpróbáltam nagyon-nagyon komoly műveket előállítani, aztán meg eladni őket, nem volt rá igazán nagy kereslet, talán nagyszülém vettek egy-egyet, ami aztán valahogy az enyészet élet, na mindegy, hát ez ilyen. A borra valóra azt hittem, hogy az ilyen én ennyit fizetek és kész jellegű dolog, gondoltam majd, ha nagy leszek, mindenhol valami kis összeget mondok be, és csak annyit adok. Ez egyébként egy működő taktika lenne, hát az, hogy valójában nem ez a borra való, azt gondolom azért később kiderült. Kb. 8-10 évesen faautót akartam építeni, a padlásra. Már nem tudtam, hogy honnan jött az ötlet. Osztályon belüli Grund és Csetepati a közeli erdőben volt. Főparancsnokság, tényleg egymásnak is estünk az ellenséggel. Zászló, pecsét, térkép, határvonallal és minden. Hát ez komoly, miatt talán ennyire nagy szintre nem vittük el, de a padlás az nekünk is olyan volt, hogy az valamiért ilyen rejtett kincses sziget volt. Nem csak a valódi kincseket rejtő, tehát olyan dolgokat találtunk, hogy hihetetlen. Úgyhogy a padlásozás az valamiért a gyerekek, főleg valamiért azt hiszem a fiúk életében, az ha van lehetőség, az ilyen legendárium, úgyhogy mindenképpen érdekes. Hát igen, osztályon belül nálunk pedig leginkább csak a szünetekben játszottunk nagyon jó játékokat. Volt egy olyan bokros rész, ami majdnem, hogy hát mondhatjuk azt talán, hogy labirintusnak volt tekintető, vagy mi úgy éreztük, hogy az, és akkor ott rengeteg ilyen kalandba keveredtünk. Minden esetre remek történetekkel várjuk Önöket vissza, néhány zene múlva, mert a Cegléd hangja hamarosan folytatódik, tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös is.

0: legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Emese arra a kérdésre válaszolt, hogy mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt, mert ez a ceglét hangja, és itt a kedves hallgatók válaszait olvasom be én, Vörös Nándi. Egyébként a 0635-925-925-re szokás leginkább írni, ez a tapasztalat, de e-mailt is írhatnak a kívánság@cegledradio.hu-ra. Nézzük tehát Emese ötletét, vagyis válaszát. Volt egy barátnőm, akivel egy csomó baromságot kitaláltunk és megvalósítottunk. Az egyik az volt, hogy cirkuszi előadók leszünk, talán zsonglőrök vagy ilyesmi. Ez barátnőm régi gyerek babakocsijának a kerekeit levettük, amik rendes gumiból voltak, fémvázzal, rohadt nehéz volt. Azokat dobáltuk a levegőben, elkapkodtuk, meg egymásnak dobáltuk. Rohadt nagy csoda, hogy egyikünk sem zúzta be a másik fejét. Volt, hogy kavicsokat gyűjtöttünk, lemostuk és azokat árultuk. Nagy biznisz ötletnek tűnt, de csak az apja vett tőlünk pár forintért. Ez ugyanaz az eset, mint az én origámim az előbb. Hogyha valaki itt volt az előbbző blogban, akkor nekem nagyapámék vettek talán. Túl sokan azért nem akartak pénzt költeni arra, hogy a gyerek tud hajtogatni. Nézzünk egy következő üzenetet. Egyedül voltam otthon, és gyertyát akartam önteni. Meglévő gyertyákat felmelegítettem, talán meleg vízben, de lehet forraltam. Minden esetre a fürdőben voltam. Amikor nem sikerült úgy kiönteni, ahogy terveztem, pánikban az olvadt viaszt beleöntöttem a mosdó lefolyójába. Na, ezek után jöhetett a víz, erről rokon tisztítani. A viasz egyébként az nagy küzdelem. Most nem is olyan régen nekem is leolvadt szépen az asztalra némi viasz, de emlékszem, hogy gyerekkoromban az volt a nagy ötlet, hogy a viaszt megolvasztam, és újra gyertyát lehet belőle csinálni. Bár kanócot nem tudtam szerezni, de igazából működhetett volna szerintem az egész, hogyha valami jó formát találok, és valahogy melegen tudom tartani, az még újra használható gyakorlatilag attól, hogy elfolyt, újraolvasztható, és akkor meg vagyunk. De ez sem sikerült, úgyhogy egy újabb gyermeteg ötlet, ami aztán nem lett megvalósítva. Gyerekként nagyon válogatos voltam, és csak sajtos tésztát ettem egy jó darabig. Amikor már kezdtem unni, gondolkoztam, hogy hogyan variálhatom. Három alapanyag, na de a sajt nélkül nem az igazi. A tejföl abszolút nagy kedvenc volt, vegyük ki a tésztát. Azt hittem, hogy feltaláltam a spanyol viaszt a tejfölös reszelt sajt ötletemmel, és kínosan sokáig meg is voltam vele elégedve, mint napi háromszori étkezés. Ez igen, gyönyörű, és köszönjük Benedeknek, hogy elküldte ezt nekünk. Hát szerintem pazar. Nagyon finom étel, még egy kis vegetált egy esetleg tegyél rá, hogyha az nem túl sok összetevő, azzal is próbált ki, nekem nagyon bevált gyerekkoromban. Tapsi-apsi a gyerekmesében kiöntött egy vödör vizet, ami elég részletesen megrajzolt híddá fagyott a téli hidegben. Erre felbuzdulva ezt én is kipróbáltam a kertes házunk főjárdáján, de nem fagyott lánchíddá, csak egy jégmező lett, este nagyapám pedig, ahogy hazajött, dobott a lefagyott jégtől egy hátast. Na igen, ez sajnos valahogy a szülők és a nagyszülők esnek áldozatul a gyermeki kreativitásnak, de hogy milyen esetek történtek még, az a következő órában folytatódik, mert ugye a Cegléd hangja ma is 2 órás lesz.
1: Hey, információk első kézből! Cegléd Rádió, a közös ismerős!

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Két múzeum és a Széchenyi könyvtár vezetőjét is elbocsátották. Vizsgálják a 60 pusztai farm zebratartási szabálytalanságait. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ságódi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét a kultúráért is felelős miniszter. A döntést megelőzte, hogy a tárca háttérintézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, hogy elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, hogy Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfász című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendezője, zeneszerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. A MOMET tavaly végzett hallgatójának alkotását korábban bemutatták az Annecy Animációs Fesztiválon is. Átfogó vizsgálatot rendelt el a 60 pusztai telepen az állattartási szabályok betartása ügyében az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett arra, hogy az ott élő zebrákkal kapcsolatban szabálytalanságok derültek ki. Több állattartására nem kértek engedélyt, a nem megfelelő kerítés miatt 3 zebra kiszökött és megfagyott, az elpusztult állatokat pedig szabálytalanul hantolták el. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavé és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok. Ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglit hangja, és annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92-tön, és folytatjuk a témánkat, amit már gyakorlatilag harmadszorra folytatunk. Mi volt az, ami gyermekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt? Tehát gyermeteg ötleteket várunk, ami valamiért nem lett megvalósítva. 0635-92-925-ös kíványság@ceglitradio.hu és facebook.com/ceglitradio. Itt mindegyiken írhatnak nekünk, de inkább csak egyet választanak, és azon küldjék el az üzenetet, a válaszukat, mert hogy gyakorlatilag ez az óránk maradt hátra, és aztán elengedjük ezt a témát. Mindenki, aki csak belefér, illetve mindenki férjen bele, az a kívánság, úgyhogy igyekszek mindenkit belesűríteni, nem is húzom tovább az időt. Azt mondja, az Ovi udvarán volt egy kidőlt fa. Azt a srácokkal minden nap, amikor csak tudtuk, szereltük, hogy építettünk belőle repülőt vagy autót, esetleg tankot. Attól függ, aznap kinek volt jobb ötlete. Az ovonénik ebből valószínűleg semmit nem láthattak, hogy a mackó csoport, amikor éppen nem terrorizálja többit, akkor is botokat ragad, amivel vallásos buzgalommal, hatalmas viháncolásra és ricsaj mellett farítsál egy korhadó fatörzset. Egyébként pont elég szerintem az óvónőknek ennyit látni, és pontosan ez a lényeg, hogy a gyerek közben nem azt képzeli, hogy megpudítja a világot, vagy ilyesmi. Ezek szerintem tökéletes dolgok, bár az igaz, hogy lehet, hogy nem lett belőle felnőtt korra, de ki tudja, hogy kiből mi lett, lehet, hogy valaki autószerelő. Húgom este Ovi előtt felöltözött a másnapi ruhájába, farmer zokni trikó felső, és akkor reggel nem kell már felöltözni. Ez volt a technikája. Egyébként talán a legelső adásban pont beszéltünk ilyesmiről, hogy valaki tehát ruhában feküdt le, hogy már ezzel ne kelljen foglalkozni. Megvan ennek is a hátránya, de ezt majd csak később fedezi fel a gyermek. Gondoltam, hogyha belehajtok az utcán tátongó gödörbe a kis kék biciklimmel, BMX-eseket megszégyenítő módon tudok majd ugratni. Nem sikerült, agyrázkodással vittek kórházba pont a szülinapomon. Hát egyébként igen, mert ezekkel az a baj, hogy nagyon látványos tud lenni egy-egy ugrás, egy-egy flip vagy ilyesmi. De hogyha nincs kellő tapasztalata a gyermeknek, akkor bizony nagy balesetek lesznek ebből. Az a szerencse, hogy amikor ezt megpróbálja valaki, akkor talán még nem is tud olyan gyorsan menni. Ettől függetlenül minél inkább el kell ezeket kerülni, meg hát fontos a szülő szerepe is, hogy elmondja a gyereknek, hogy lehet, hogy ez veszélyes lesz, úgyhogy csak óvatosan. Nemrég korcsolyáztunk párommal, és azért kellett egy jó 15-20 perc, mire már úgy megszokta a lábam a jeget, és akkor gyakorlatilag hozzá kellett szokni ahhoz, hogy más most a stabilitás, más az egyensúly, de hogyha az megvolt, akkor egyre bátrabb és bátrabb lettem, vagy bátrabbak lettünk. Ez ilyen, tulajdonképpen mindent meg kell szokni, és ugyanígy a BMX-ezésbe vagy biciklizésbe is bele kell jönni, és hogy az ember ügyes, akkor próbálkozzon csak ilyenekkel, nehogy agyrázkodás legyen a vége, mint Martin esetében. Nézzünk még egy üzenetet, a legjobb barátommal kitaláltuk, hogy felnyomjuk az ékszerészt, aminek az ablaka az utcára nézett, és felül a bukóablaknál, ami jó időben nyitva volt, bemegyünk. A terv az volt, kintről horgászbottal kiemeljük az ablak alatt lévő kirakatba kitett ékszereket. Voltunk vagy 10 évesek, végül nem csináltuk meg, elfelejtődött. 14 évesen kitaláltam, hogy csinálok egy saját bandát, amivel kiszorítjuk az orosz-ukrán bűnözést 90-es évek közepe, és mi uraljuk majd a várost. Valahogy ebből sem lett semmi, végül, hogy ne csak a rossz arcom mutassam, jó ötletnek tűnt a haverom utcai versenybringájával offroadozni, akkor átestem, mint a ház, leszakadt rólam póló. Hát nagyon köszönjük!
1: Ceglit Rádió!

Tündér az üzenetküldőnk a Ceglét hangjában az egyik, mert hogy többen is vannak. Óvodából úgy akartunk megszökni, hogy ásunk egy alagotot a homokozótól a kerítés túloldalára, hát mondanom se kell, nem jutottunk sokáig. Igen, ezek annyira jónak ötletnek tűnnek, hogy majd ott leásunk, elhaladunk, látjuk a filmekben, hogy akár még világítás is van benne. Tehát meg lehet oldani mindent, aztán végül nem lehet megoldani olyan könnyen semmit sem, de a lényeg, hogy akkor még elhittük és megpróbáltuk. Apukám nagyon szerette az Age of Empires 2 játékot, néha játszottam vele, meglepetésként ollóval belevéstem a fa ágyba, szép nagy betűkkel a játék nevét, hát sikerült meglepni, az biztos. Hát egyébként leginkább azért gondolom, mert egy ollóval vés és fába, az még akár gyerekre is veszélyes, szóval ezzel csak óvatosan, Dominik, el is felejtettem mondani a nevedet. Azt írja nekünk egy újabb úriember, Viktor, hogy majd én megoldom a Bermuda háromszög titkát, amihez csak annyi kellett, hogy egy jó hosszú kötelet kell a derekamra kötni, amint csengettyűk vannak. Aztán ha valami probléma van, akkor megrázom a kötelet, a parton lévők hallják és kihúznak, én meg el tudom nekik mondani, mi történt velem. Hibátlan ötlet volt a 4 éves énemtől. Egyébként ez tényleg akkora rejtély volt a Bermuda háromszög, az mindig így úristen, hogy mi lehet ott, és miért tűnnek el, és hova tűnnek, és egyáltalán, és hogy az ember bemerne menni, vagy nem merne. De hát igen, itt a csengős megoldás, és senki nem csinálta meg. Egyébként ez szégyen. De a lényeg az, hogy tökéletes a mi műsorunkban, amit talán el sem mondtam ebben a blogban, gyermeki ötleteket várunk, amik hát hatalmas ötletek tűntek gyerekként, aztán később talán butaságnak bizonyultak. Ilyen történetek jönnek bőven, és még van is néhány itt előttem. Az én nagy ötletem az volt, hogy ha jól tanulok, elvégzem az egyetemet, szorgalmas vagyok és keményen dolgozom, akkor sikeres gazdag ember leszek, nem lettem. Illetve gyűjtettem a DVD filmeket arra az, hogy pár évtized múlva sokkal többet fognak érni, mint például a bakelit lemez. Ez sem jött be. Hát igen, ez milyen érdekes, hogy a mi korunkban a bakelit lemez még, azt apukám még hallgatták, újdonság volt, nem, újdonság már nem volt, de hogy még lehetett kapni, és volt lejátszójuk, stb. Aztán jött a kazetta, ami aztán teljesen eltűnt. Aztán jött a CD, ami szinte teljesen eltűnt, aztán jött a DVD, a Blu-ray, és ezek most már szinte alig vannak, mert most már minden digitálisan van, és ki gondolta volna, és lehet, hogy mi lesz egy következő szint, amire még tovább lépünk. Úgyhogy ez nagyon érdekes dolog. Igen, nekem is vannak DVD filmjeim, sőt, műsoros videókazettáim is vannak, mindenféle Marvel film, Harry Potter és ilyesmik, de hát most már sokra nem megyünk velek, sajnos. Suliban volt a bokorban a bunking, viszont ha esős idő volt, nem engedtek be a tanárok, mert sárosak leszünk. Az első ötlet az időjárás szabályozó masina volt, amit meg is építettünk kövekből és botokból. Persze miután egy ideig nem esett, el is hittük, hogy működik. Az első eső után konstatáltuk, hogy hát ez nem jött be, majd kitaláltam, hogy szedjük össze azt a nagy mennyiségű száraz tűlevelet az udvarról, ami egy kupacban volt, és szórjuk bele a sarat a bunkingba. Akkor tudunk mászkálni benne, és ez már működött. Ennyi. Kedves hallgatók, nem szabad feladni a reményt, és hogyha nincsen olyan túl jó ötletünk, akkor majd egy még jobbal rá lehet sromfolni, és akkor már is működik a terv. Ez ilyen egyszerű, és még vannak további üzeneteink természetesen, aki még leszeretné írni, nagyon siessen, mert már sokan nem férnek bele, 0635 92 5 92 5-ös. Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: Rádióban.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Exim bankos hitelek miatt tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Továbbra is küzdenek a pusztító erdőtüzekkel Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ságódi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a Gazdasági és Energetikai Miniszter. Kapitány István azt írta, Ságódi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült a projekt következő szakaszának irányítására. A tárcavezető hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Két ügyben pedig nem a bank igazgatósága döntött, vagy Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter, vagy az előző kormány rendelte el a hitelnyújtást. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra sem. Spanyolországban több mint 40 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába az erdőtüzek miatt. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy további evakuálásokat kell elrendelni. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává Madrid, Kasztília és León tartományban. Több lakóház megsemmisült. A spanyol kormány az unió segítségét kérte az oltási munkálatokhoz.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar

0: a képlet. Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a mai napon a Szarkakúrja udvarán. Nyársapát község önkormányzata szeretettel várja önt és kedves családját a rendezvényre. 10 órakor indul a rendezvény, amelyet megnyit Kis Miklós polgármester, és elindítja a főzőversenyt, ugyanekkor startol majd a Lecsó Rádió Becker Bettivel, aki interjúkat készít a főzőcsapatokkal. 13 órától lecsók zsűrizése és ebéd, 13.30-tól jó ebédhez szól a Nóta Nusikával, 14 órakor lép színpadra Ihos József humoros gasztroműsorával, a Sülve-főve Katónénivel című műsorral, 15 órától köszöntő és a lecsófőző verseny eredményhirdetése, 16 órától fellép a Duende tánciskola, 16.30-tól a nyársapáti népdalkör, 17 órától pedig Mulatós, Bunyós Pityuval, 18 órától jön Pál Zoli, Retro Megapartia, és 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónai Mirigy, 20 órától pedig egészen éjjel 11-ig DJ Beró szolgáltatja a talpalávalót, tehát 16. Lecsó Fesztivál ma Nyársapáton a Szarkakúrja udvarán. Tóparti kézműves és termelői piac, a Napsugár vására, szombaton ugyanis ismét életre kell a Cegléd fürdő partja, egy igazi szombat délutáni kikapcsoló

Vai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Felsőci Gergely és Truhalla József. Kísérő zenekar Zsiga István zenekara, köztársasági ezüst érdemkereszttel kitüntetett prímás vezetésével. Külön öröm, hogy az idei rendezvény szakmai partnere a Ceglidi Magyar Nóta Egyesület, akik elkötelezetten őrzik és ápolják a magyar nóta hagyományait. Tehát ma este 18 órától a Kossuth Művelődési Központ színháztermében nyáresti vigadalom, a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fontos, az idei nyáresti vigadalom kizárólag koncertprogramokból áll, a műsor után táncmulatságra nem kerül sor. Szeretettel várnak mindenkit egy szép nyári estén, ahol a magyar nóta és az operett időtálló dallamai ismét összehozzák a közönséget. 7. Tóparti és Abonyi Tarka Borjú főzőverseny, nyári koncertek, méghozzá Abonyban a Mikes tónál, a rendezvény persze itt is ingyenes és a mai napon zajlik. A színpadi programok 19 órától várják az érdeklődőket, az est fellépői, az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar Szolnokról, az Abonyi Fúvószenekari Egyesület és a Szimfonik Harson Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel és italárusok várják, a belépés díjtalan, jó szórakozást! Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat- és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az áru felhozata rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árokon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigáék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszely Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarka Kúria udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élőkoncert, 21.30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abony főterén augusztus 19-én, a Szent István nap előestéjén. Mindenkinek minden programhoz jó szórakozást!

megyünk is tovább, kedves hallgatók, a Cegnét hangjával, és van egy újabb korszakalkotó ötletünk, ami lehetett volna az persze a 90-es években. CD lemez helyett CD gömb. Az adatrétegek egymás alatt is lettek volna, és gombolyaként folyamatosan mentek volna, a lézer meg fókuszált volna a különböző rétegekre, egymás alatt különböző trackeknek megfelelően. Hát egyébként nagyon jó ötlet, ha nem lett volna az enyészeti úgy maga a CD intézménye is, de hát igen, Tamásunk ezt az ötletet szánta, mert a gyermetek ötleteket várunk, amelyben hát végül is később kiderült, a realitás közbeszólt, és kiderült, hogy hát ez nem volt annyira jó ötlet, nem megvalósítható, vagy balesetveszélyes. Ez a műsor harmadik felvonása, és többet már ez a téma nem kerül elő, úgyhogy mindenki, aki még szeretne beleférni, küldje el nekünk a 0635-925-925-re. Sokan úgy értik, hogy 35, de 0630-5-925-925. No, hogyha két szembe állított tükörről sokszor pattam vissza a lézer, akkor tudok fénykardot csinálni. Egyébként ez lehet, hogy tényleg tök egyszerűen működött volna, hogyha ugye a lézer valaminek a másik tükröt is ott kell tartani a végén. Tehát az a helyzet, hogyha kardozni is akarsz vele, mitől maradott a felső tükör a levegőben? Vagy ha a között pattogna a lézer, és mondjuk nem vinni szét a tükröt, akkor ez akár működhetne is, csak mi tartja ott azt a tükröt? Na, arra még nem jöttem rá én sem. De egyébként az irány az jó. Kiskoromban azt hittem, hogy ha fúj a szél és esernyővel vagyok, ha elég magasra ugrok, majd felkapja a testem a szél, és elrepülhetek esernyőstől, mint Mary Poppins. Egyébként ez akár működhet is, még a legelső adásban beszéltünk olyan katonákról, akik próbáltak így le ejtőernyőzni zsebkendővel vagy más ruhával az emeletről, aztán vagy sikerült, vagy nem. Mindig vécézés után mentem inni, mert meggyőződésem volt, hogy ha előtte iszok, akkor annyival többet fogok pisilni, nem láttam így értelmét. Hát igen, ezt egyébként Ádám írta nekünk, teljesen logikus, én a másikkal, a nagy dologgal vagyok így, vagy voltam így gyerekkoromban, hogy eszek, úgyhogy hamarosan mennem kell a vécére, mert hát nincs benne annyi hely. Szerintem ez teljesen logikus. Van még üzenetünk, bár nem sok, húzzunk bele. A kertben fogott leveli békát házi kedvencképp tartani a lakásban, befűttes üvegben. Amikor elaludtam, az ősök kicsempészték a szobámból a szabadba. A kislányom nemrég valamilyen tücsökfélét akart hazavinni házi kedvencnek ásványvizes üvegben, nem akarta elengedni őket, mert fázni fognak. Tedd be nekik fűszálat, csúszdának, amúgy sikerrel meggyőztem a gyerkőcöt, Bing Nyuszi példájával, hogy a tücskök ott érzik jól magukat a természetben. Kárpótlásként ott hagytuk az üveget a tücskök házának, persze kidobtam, amikor a gyerek nem látta. Ezek nagyon szép történetek egyébként, főleg mikor így visszaköszön az, hogy te békát, a kislányod meg tücsköt visz haza, mert hogy ugyanúgy gondoskodni akar róluk és vigyázni rájuk, szerintem ez mesebeli. Ilyen 5 éves kor körül, mikor realizáltuk, hogy egy gömbön élünk, kitaláltuk az unokatársammal, hogy mama kertjében, ha elég mélyre ásunk, akkor előbb-utóbb a föld túloldalán kötünk ki, és ez mekkora királyság lesz felfedezni azt a vidéket. Egy egész nyáron át ástunk, minden nap szorgalmasan, de sajnos nem jutottunk el sehova. Istenem, amúgy milyen király ez, a gondtalan gyermekkori nosztalgiázás, utólag visszagondolva arra az őszinte hitre és izgalomra, amit éreztünk közben. Hát remélem, ez a műsor célja, kedves hallgatók, hogy nosztalgiázzunk egy kicsit, hogy miket hittünk, miket gondoltunk, és így különösen izgalmas bele pillantani más gyereknek a fejébe, már persze időzélesen, de a lényeg az, hogy tök jó, szerintem is tök jó nosztalgiázni. Mi egyébként konkrétan azt gondoltuk, hogy Kína van a túloldalon, és legalább megismerhetünk kínai embereket, ahogy átástunk a föld másik oldalára. Aztán az ásás meg kútfúrásba csapott át, mikor rájöttünk, hogy talán az átásni mégse tudunk. Kutat fúrni sem sikerült. Még jövünk, méghozzá egy blokkal, úgyhogy aki csak belefér, az bele fog férni, aki meg nem, hát az magára vessen, máskor előbb kell írni a Cegnét hangjával a válaszunkat. 0635 92 92. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: szép felállni.
1: Kedves hangatok, ez már is a Ceglét hangja záró blokkja, amely a mai napot illeti, és ami a témánkat illeti, mi volt az, ami gyerekként hatalmas ötletnek tűnt, de igazából hülyeség volt. Ezzel a mostani blokkkal zárul ez a téma, és igazából most már, hát négy üzenetünk van, az már bele is fog férni, ahogy nézem, úgyhogy szerintem megvagyunk, és holnap egy egészen más témával jelentkezik a Ceglét hangja. Írja nekünk Benedek, hogy át akartam ugrani hosszában az árkot a mamaháza előtt, ami felnőttként keresztbe se tudnék. Gondoltam, hogy nekifutok gyorsan, és egy picit repülök is. Az eredmény egy repett csukló. Hát igen, ezek a veszélyek megvannak. Azért ugye falun, hogyha mondhatjuk abony falunak, nem igazi falu, de azért mégiscsak állattartás, meg minden. Sokszor tüzelt a nagyapám, és az árokba összerakta a kis tüzelnivalót, és akkor mit tudom én, gyomnövényeket égetett el. Genci barátommal pedig mi voltunk a tűzugrók, akik hát így nekifutottunk az ároknak, és át kellett ugrani a tűz és az árok fölött egyszerre. Úgyhogy az árokugrás ez nekem is felidézte a gyerekkoromat. Azért abban is volt némi veszély, de a nagyfater az nagyon figyelt, hogy ne legyen belőle semmi gond. Meg nem nagy tüzekről beszélünk, tehát nehogy azt gondolja valaki, ez ilyen kis 20 centis, 30 centis kicsi parázsló valami, és akkor azt ugráltuk át nagyon bátran. Örök mozgó, írja nekünk András. Azt gondoltam, összekapcsolom a villanymotor tengelyét egy dinamóval, majd az így keletkezett energia meghajtja a villanymotort, és még többlet energiát is termel, és kész is. Ezzel kívántam megúszni majd felnőttként a villanyszámlát. Hát igen, de hogy az is mennyire jó, hogy már ennyire tudatosan készültél arra, hogy oké, kijátszani rendszert, de akkor is saját ötlettel megvalósítani. Hogy aztán persze sikerült-e az örök mozgó, arról talán fizika és tudományos lapokban olvashattunk volna, ebből arra következtetek, hogy nem sikerült. Azt írja nekünk Laura, hogy nem tudom, ez számít, de tényleg nagyon kicsi voltam, amikor már az ilyen-olyan fagyira való pénzeket eltettem egy kis ládikába. Apukám magyarázta, hogy egy ezres az 5 darab 200-as, mire kitaláltam, hogy oké, akkor cseréljük el az összeset, úgy éreztem 10 milliós IQ az IQ-m, hiszen apukám csak egy darab pénzt ad, amíg én 5 darabot kapok. Hát igen, ez ilyen egyszerű. Az, hogy az értéke más, akkor még nem állt össze a gyerek fejében, de ez mekkora király felváltani, és nagyon sok pénzem lesz, de nem a mennyiség számít, hanem hogy mi van ráírva arra a pénzre. De egyébként nagyon szép történet, és nagyon leírja a gyermeteg, naivitást. Az utolsó üzenetünk, kedves hallgatók, ennek a műsornak a keretében. Gyerekként egyszer csináltam egy gyertyalánggal működő főzőt, amin üres konzervdoboz volt az edény. Beletettem a konzervdobozba mindent, amit otthon találtam, vagyis kotyvasztottam. Került bele nyers tojás, lekvár, fogkrém, darált paprika, fűszerek, meg a fene tudja még mi. Amikor felrottyant, már olyan büdös volt, hogy kint is hagytam az udvaron egy sarkon. Másnap legnagyobb meglepetésemre tele volt döglött mesztelen csigával, tömegével vonzotta oda őket. Megörültem, hogy feltaláltam a legjobb mesztelen csiga csapdát, de sajnos a pontos receptúrát nem jegyeztem meg. Írja nekünk Anna, és hát igen, igen szomorú történet, de ez milyen fura. Éreztek benne valami olyat, ami tetszett nekik, és tulajdonképpen valószínűleg az volt is benne, de volt benne olyan valami más is, amitől megdöglöttek szegény csiguszok. Hát igen, kedves hallgatók, nagyon-nagyon köszönöm, hogy ennyi remek üzenet jött, és hogy ennyien írtak nekünk. Jó volt kicsit visszakalandozni, nosztalgiázni a gyermekkorba és a gyermeki naivitásba. Holnap is jön a Ceglét hangja egy egészen másik témával, de még nem tudom, mi lesz, az legyen meglepetés, holnap megtudjuk együtt. Tartsanak velünk akkor is, és köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást, Vörös Nanni búcsúzik, viszont hallásra!
2: Szeg

0: Jó reggelt, Cegléd, Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, megérkeztem, és nem csak én, hanem az idei második Vörös Nándi nap is, úgyhogy ma egész nap együtt lehetünk, remélem velem tartanak, jó ébredezést és kellemes rádiózást!
1: Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Folytatódik a változékony nyári idő. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Az ukrán elnök szerint hiba volt megtartani a Kijev melletti védelmipari kiállítást. Volodymyr Zelenszkij esti videóüzenetében megerősítette, hogy a pénteki orosz támadásban 10 életüket vesztették, és csak nem 100 megsebesültek. A régió ügyvivő kormányzója közölte, hogy ma egésznapos gyászt tartanak a térségben. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. Bóna Szabolcs miniszter közölte, a rendszer működéséről a gazdák is elmondhatják véleményüket, az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfász című animációs diploma filmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel, a film rendezője, szerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek és helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el és kövessék a rendőri jelzéseket, csak a kijelölt parkolókat használják. A hadsereg mozgósítását kérte a francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt 2 napban több mint 140 ezer embernek kellett elhagyni otthonát vagy nyaraló helyét. Gironde megye 53 lakóháza leégett. A hatóságok tegnap elrendelték a turisták körében népszerű Cap-Ferré félsziget kiürítését. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakult helyzetet, amelyről este a kormányfő is egyeztetett a tárcaközi válságstábbal.
1: Az időjárásról.
2: Változékony időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül. Napközben 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap több helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.
1: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról és munkálatokról nincsen hírünk Ceglédet illetően, de azért Abony környékén figyelni kell, mert több vasúti átjárót is felújítanak. A szakemberek éjszaka dolgoznak, ezért nagyjából este 10 és éjfél között számíthatnak lezárásokra, de azért mindenképp figyeljenek ezeken a területeken. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon, a Hungaroringen, ezért erősebb járműmozgásra készüljenek az M3-as autópályán Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak VIP vendégek használhatják. A nagyközönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Magyaród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint Magyaródon jelentősen megnövekedhet a gyalogos forgalom is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek. A kamion tilalom egyébként ezen a héten ma délután 3 órától egészen 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek, jó utat kíván mindenkinek a Ceglédre!

Jó reggel, Cegléd, 10 perc elmúlt 6 óra, és önök a Cegléd Rádiót hallgatják az FM 92.5-ön, méghozzá július 25-én szombaton, az idei második Vörös Nándi napon. Köszönt mindenkit a műsorvezető, Vörös Nándi. Egész nap önökkel leszek, azért megjelennek majd más hangok is az éterben rajtam kívül, de 18 óráig itt maradok önökkel, és aztán persze még visszatérek, hiszen a Cegléd hangja ma is következik majd, úgyhogy sokat lehetünk együtt, remélem, hogy velem is tartanak, már csak azért is érdemes, mert hozom a jobbnál jobb közös ismerőseket. Jennifer Lopez, Teddy Swims, Alex Guadino, Sabrina Carpenter és még rengetegen mások, például a Random Triplábas Vikivel és Tóth Verával is itt lesz velünk, de mindezek mellett rengeteg információval igyekszem bombázni önöket a reggeli ébredéshez. Mindenkinek kellemes napot és jó rádiózást, tartsanak velünk!

Július 25-én a Jakabok és a Kristófok ünnepelhetnek. A Kristóf a görög Krisztoforosz névből származik, jelentése Krisztust hordozó. A Jakab héber eredetű bibliai név, a Jákob görög változatának a magyar megfelelője, jelentése sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép. Ma egyébként szintén ünnepelhetnek a Valentin, a Dalibor, a Jakus, a Jákó, a Jákob, a Jakobina, a Krisztofer, a Szimbád, a Timur, a Tomor, a Valencia, a Valentina és a Jacqueline nevek viselői. Őket és a születésnapjukat ma ünneplőket is köszöntjük a következő dallal.

0: FM 92.5.
1: Kedves hallgatóink, ma a Szent Imre gyógyszertár az ügyeletes, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt találják, a telefonszámuk pedig 53-as körzet 315-845, az ügyelet 19-től 22 óráig működik, kérjük a patika ügyeletet, csak indokolt esetben vegyék igénybe.

0: reggelt! Jó reggelt, Ceglék!
1: Kedves hallgatók, a mai szombat július 25-e, amely az év 206. szökőjében a 207. napja, a Gergely naptár szerint az évből még 159 nap van hátra. Tunéziában ma van a köztársaság napja, itt Magyarországon meg a második vörösnándi nap. Július 25-én egyébként hivatalos ENSZ emléknapként a vízbefulladás megelőzésének világnapját tartják, emellett ekkor van a perui Piszkó világnapja és a katolikus egyházban a nagyszülők és idősek világnapja is, pontosabban ez a nap néha szombaton, néha pedig vasárnap kerül megtartásra. Tehát július 25-e szombat van, és önök a Cegléd Rádiót hallgatják, további kellemes rádiózást!

Lássuk, kedves hallgatók, hogy is fog kinézni a mai nap itt a Cegléd Rádióban, ugye a második Vörösnándi napot tartjuk, ezt ugyebár igyekszem minél többet hangoztatni, egészen 10 óráig tart a Jó reggel Cegléd, aztán pedig a plusz-minusz 2-ben majd előveszünk 2 órányi emléket, ami nagyjából annyit tesz, hogy szilveszterkor minden műsorvezető nyilatkozott itt a Cegléd Rádióban, hogy milyen évet vár, így az év felénél megnézhetjük majd, hogy mi is teljesült ebből, és hogyan változtak az idők, aztán pedig délután Szatmári Gábor is visszatér a mikrofonok mögé, legalábbis hangban, tőle is hallgathatunk beszélgetéseket, és később a Zenéki lesz a főszerep itt a Cegléd Rádióban, este pedig újra jön a Cegléd hangja, úgyhogy érdemes velünk tartani a mai napon is, mindenkinek jó rádiózást!

0: 92.5 Rádió.
1: Hogyha Vörös Nándi nap, akkor hírek előtt újdonságok. Most például Dash és Youngfly közösét, a Kiskecét mutatom meg természetesen 2026-ból. Aztán érkeznek

0: jár. Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Az ukrán elnök szerint hiba volt megtartani a Kijev melletti védelmipari kiállítást. Volodymyr Zelenszkij esti videóüzenetében megerősítette, hogy a pénteki orosz támadásban 10 életüket vesztették, és csak nem 100 megsebesültek. A régió ügyvivő kormányzója közölte, hogy ma egész napos gyászt tartanak a térségben. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. Bóna Szabolcs miniszter közölte, a rendszer működéséről a gazdák is elmondhatják véleményüket, az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfász című animációs diploma filmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel, a film rendezője, szerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek és helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el és kövessék a rendőri jelzéseket, csak a kijelölt parkolókat használják. A hadsereg mozgósítását kérte a francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt 2 napban több mint 140 ezer embernek kellett elhagyni otthonát vagy nyaraló helyét. Gironde megye 53 lakóháza leégett. A hatóságok tegnap elrendelték a turisták körében népszerű Cap-Ferré félsziget kiürítését. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakult helyzetet, amelyről este a kormányfő is egyeztetett a tárcaközi válságstábbal.
0: Az időjárásról.
1: Változékony időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül. Napközben 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap több helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról és munkálatokról nincsen hírünk Ceglédet illetően, de azért Abony környékén figyelni kell, mert több vasúti átjárót is felújítanak. Szakemberek éjszaka dolgoznak, ezért nagyjából este 10 és éjfél között számíthatnak lezárásokra, de azért mindenképp figyeljenek ezeken a területeken. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Ezért erősebb járműmozgásra készüljenek az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak VIP vendégek használhatják. A nagyközönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint Mogyoródon jelentősen megnövekedhet a gyalogos forgalom is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek. A kamiontilalom egyébként ezen a héten ma délután 3 órától egészen 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek, jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió!

Balaton a mai napon a Szarkakúria udvarán. Nyársabát község önkormányzata szeretettel várja önt és kedves családját a rendezvényre. 10 órakor indul a rendezvény, amelyet megnyit Kis Miklós polgármester, és elindítja a főzőversenyt, ugyanekkor startol majd a Lecsó Rádió Becker Bettivel, aki interjúkat készít a főzőcsapatokkal. 13 órától lecsók zsűrizése és ebéd, 13.30-tól jó ebédhez szól a Nóta Nusikával, 14 órakor lép színpadra Ihos József humoros gasztroműsorával, a Sülve-főve Katónénivel című műsorral, 15 órától köszöntő és a lecsófőző verseny eredményhirdetése, 16 órától fellép a Duende tánciskola, 16.30-tól a nyársapáti népdalkör, 17 órától pedig Mulatós, Bunyós Pityuval, 18 órától jön Pál Zoli, Retro Megapartia, és 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónai Mirigy, 20 órától pedig egészen éjjel 11-ig DJ Beró szolgáltatja a talpalávalót, tehát 16. Lecsó Fesztivál ma Nyársapáton a Szarkakúria udvarán. Tóparti kézműves és termelői piac, a Napsugár vására, szombaton ugyanis ismét életre kell a Ceglétfürdő partja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódása a szabadban, látogassanak ki, piacozzanak, kóstoljanak, beszélgessenek, érezzék jól magukat. A rendezvény természetesen ingyenes. Nyár esti vigadalom a Magyar Nóta és az Operett jegyében egy meghitt nyári estén ma a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Várják szeretettel a Magyar Nóta és az Operett szerelmeseit egy különleges nyári koncertre. A nyár esti vigadalom idén megújult formában tér vissza, a korábbi szabadtéri rendezvény helyett ezúttal a Kossuth Művelődési Központ színház termében találkozhatnak, ahol elegáns környezet, kiváló akusztika és meghitt hangulat várja a közönséget. Bár az idei műsor intimebb, a színvonal változatlan, kiváló előadó művészek tolmácsolásában csendülnek fel a Magyar Nóta és az Operett legkedveltebb dallamai, amelyeket a Zsiga István zenekara kísér élő cigányzenével. Fellépők Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergely és Truhalla József. Kísérő zenekar Zsiga István zenekara, köztársasági ezüst érdemkereszttel kitüntetett prímás vezetésével. Külön öröm, hogy az idei rendezvény szakmai partnere a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, akik elkötelezetten őrzik és ápolják a Magyar Nóta hagyományait. Tehát ma este 18 órától a Kossuth Művelődési Központ színháztermében nyáresti vigadalom, a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fontos, az idei nyáresti vigadalom kizárólag koncertprogramokból áll, a műsor után táncmulatságra nem kerül sor. Szeretettel várnak mindenkit egy szép nyári estén, ahol a Magyar Nóta és az Operett időtálló dallamai ismét összehozzák a közönséget. 7. Tóparti és Abonyi Tarkaborjú főzőverseny, nyári koncertek, méghozzá Abonyban a Mikes Tónál, a rendezvény persze itt is ingyenes és a mai napon zajlik. A színpadi programok 19 órától várják az érdeklődőket, az est fellépői, az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar Szolnokról, az Abonyi Fúvószenekari Egyesület és a Szimfonik Harson Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel és italárusok várják, a belépés díjtalan, jó szórakozást! Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat- és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az áru felhozata rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árokon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigáék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszály Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarkakúria udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élő koncert, 21 óra 30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi

0: Jó reggelt, Cegléd!
1: Néhány szó a várható időjárásról. A mai napon sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve az északkeleti tájak fölött alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a reggel, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.

Egy gyors helyzetjelentés, kedves hallgatók, már nézegetem, hogy milyen híres eseményeknek van évfordulója július 25-én, ami azt jelenti, hogy hamarosan felcsapjuk a kalendáriumot, de a horoszkópok között is böngészek, úgyhogy az is hamarosan összeáll. Persze arra lehet, hogy csak majd 8 után kerül sor, de mindenképpen sor kerül rá. Jó rádiózást!

Kedves hallgatók, a hírek előtt megint egy újdonság. Martin Garrix és Ed Sheeran közöse a Repeat It következik 2026-ból, aztán reklámok és a friss hírek, utána belekezdünk egy következő órába együtt, tartsanak velünk! Stay.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Folytatódik a változékony nyári idő, bővítik az esztergomi Suzuki gyárat. Újra nyithat a budapesti planetárium. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Az ukrán elnök szerint hiba volt megtartani a Kijev melletti védelmi ipari kiállítást. Volodymyr Zelenszkij esti videó üzenetében megerősítette, hogy a pénteki orosz támadásban 10 életüket vesztették, és csaknem 100 megsebesültek. A régió ügyvivő kormányzója közölte, hogy ma egész napos gyászt tartanak a térségben. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat, a beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. Bóna Szabolcs miniszter közölte, a rendszer működéséről a gazdák is elmondhatják véleményüket, az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több lehetőséget is vizsgálnak, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern tudományos múzeumi élményközpontig. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek és helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket és csak a kijelölt parkolókat használják. A hadsereg mozgósítását kérte a francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt két napban több mint 140 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét. Gironde megyében 53 lakóház leégett. A hatóságok tegnap elrendelték a turisták körében népszerű Cap Ferré félsziget kiürítését. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakult helyzetet.
1: Az időjárásról.
8: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. Napközben 25-30, késő este 16-22 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.
1: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról és munkálatokról nincsen hírünk Ceglédet illetően, de azért Abony környékén figyelni kell, mert több vasúti átjárót is felújítanak. A szakemberek éjszaka dolgoznak, azért nagyjából este 10 és éjfél között számíthatnak lezárásokra, de azért mindenképp figyeljenek ezeken a területeken. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon, a Hungaroringen, ezért erősebb járműmozgásra készüljenek az M3-as autópályán Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak VIP vendégek használhatják. A nagyközönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Magyaród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint Magyaródon jelentősen megnövekedhet a gyalogos forgalom is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek. A kamion tilalom egyébként ezen a héten ma délután 3 órától egészen 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek, jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió!

11 perccel múltál 7 óra, kedves hallgatók, és önök a Cegléd Rádiót hallgatják az FM 92.5-ön Vörös Nándival. Ez a Jó reggel Cegléd, ebben az órában még rengeteg információval igyekszem szolgálni önöknek, de jönnek a közös ismerősök is, mint például mindjárt Asaf Avidan és a The Mojos a One Day című dallal 2012-ből, de itt lesz a Switch Disco, az Orishas és a TNT egyik friss dalát is meghallgatjuk. Szerintem mindenképpen érdemes velünk ébredni.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Morris Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak!

0: Ügyeleti hírek.
1: Kedves hallgatók, az elmúlt 24 órában nem kaptunk semmilyen információt sem a rendőrségtől, sem pedig a katasztrófa védelemtől, így azt mondhatjuk, hogy nyugodt éjszakánk volt, legalábbis információnk nincsen másról, reméljük ez így is marad, vigyázzanak saját magukra és értékeikre is.

0: Jó reggelt, Cegléd!
1: Ismét egy friss dal a hírek előtt, és most a reklám előtt is, de a lényeg, hogy a TNT új dallal jelentkezett, aminek a címe nem más, mint hogy Ugye itt alszol, 2026-os a felvétel, úgyhogy mindjárt megmutatom önöknek, lehet vele ismerkedni, lehet, hogy egy új slágert hallunk éppen. Ugye.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
6: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Thermal Resortban. Barack.hu.
7: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
5: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Folytatódik a változékony nyári idő, bővítik az esztergomi Suzuki gyárat, újra nyithat a budapesti planetárium. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Az ukrán elnök szerint hiba volt megtartani a Kijev melletti védelmi ipari kiállítást. Volodymyr Zelenszkij esti videó üzenetében megerősítette, hogy a pénteki orosz támadásban 10 életüket vesztették, és csaknem 100 megsebesültek. A régió ügyvivő kormányzója közölte, hogy ma egész napos gyászt tartanak a térségben. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat, a beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. Bóna Szabolcs miniszter közölte, a rendszer működéséről a gazdák is elmondhatják véleményüket, az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több lehetőséget is vizsgálnak, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi élményközpontig. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek és helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket és csak a kijelölt parkolókat használják. A hadsereg mozgósítását kérte a francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt két napban több mint 140 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét. Gironde megyében 53 lakóház leégett. A hatóságok tegnap elrendelték a turisták körében népszerű Cap Ferré félsziget kiürítését. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakult helyzetet.
1: Az időjárásról.
8: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. Napközben 25-30, késő este 16-22 fok várható.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Néhány szó a közlekedőkhöz. Kedves hallgatók, balesetről, lezárásról és munkálatokról nincsen hírünk Ceglédet illetően, de azért Abony környékén figyelni kell, mert több vasúti átjárót is felújítanak. A szakemberek éjszaka dolgoznak, azért nagyjából este 10 és éjfél között számíthatnak lezárásokra, de azért mindenképp figyeljenek ezeken a területeken. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen, ezért erősebb járműmozgásra készüljenek az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak VIP vendégek használhatják. A nagyközönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint Mogyoródon jelentősen megnövekedhet a gyalogos forgalom is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek. A kamion tilalom egyébként ezen a héten ma délután 3 órától egészen 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek. Jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió.

rendezvény, amelyet megnyit Kis Miklós polgármester, és elindítja a főzőversenyt, ugyanekkor startol majd a Lecsó Rádió Becker Bettivel, aki interjúkat készít a főzőcsapatokkal. 13 órától lecsók zsűrizése és ebéd, 13.30-tól jó ebédhez szól a Nóta Nusikával, 14 órakor lép színpadra Ihos József humoros gasztroműsorával, a Sülve Főve Katónénivel című műsorral, 15 órától köszöntő és a lecsó főző verseny eredményhirdetése, 16 órától fellép a Duende Tánciskola, 16.30-tól a Nyársapáti Népdalkör, 17 órától pedig Mulatós, Bunyós Pityuval, 18 órától jön Pál Zoli, Retro Megapartia, és 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónajmirigy, 20 órától pedig egészen éjjel 11-ig DJ Beró szolgáltatja a talpalávalót, tehát 16. Lecsó Fesztivál ma Nyársapáton a Szarka Kúria udvarán. Tóparti kézműves és termelői piac a Napsugár vására, szombaton ugyanis ismét életre kell a Ceglétfürdő partja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódása a szabadban, látogassanak ki, piacozzanak, kóstoljanak, beszélgessenek, érezzék jól magukat. A rendezvény természetesen ingyenes. Nyár esti vigadalom a Magyar Nóta és az Operett jegyében egy meghitt nyári estén ma a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Várják szeretettel a Magyar Nóta és az Operett szerelmeseit egy különleges nyári koncertre. A nyár esti vigadalom idén megújult formában tér vissza, a korábbi szabadtéri rendezvény helyett ezúttal a Kossuth Művelődési Központ színház termében találkozhatnak, ahol elegáns környezet, kiváló akusztika és meghitt hangulat várja a közönséget. Bár az idei műsor intimebb, a színvonal változatlan, kiváló előadó művészek tolmácsolásában csendülnek fel a Magyar Nóta és az Operett legkedveltebb dallamai, amelyeket a Zsiga István zenekara kísér élő cigányzenével. Fellépők Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergely és Truhalla József. Kísérő zenekar Zsiga István zenekara, köztársasági ezüst érdemkereszttel kitüntetett prímás vezetésével. Külön öröm, hogy az idei rendezvény szakmai partnere a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, akik elkötelezetten őrzik és ápolják a Magyar Nóta hagyományait. Tehát ma este 18 órától a Kossuth Művelődési Központ színháztermében nyáresti vigadalom, a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fontos, az idei nyáresti vigadalom kizárólag koncertprogramokból áll, a műsor után táncmulatságra nem kerül sor. Szeretettel várnak mindenkit egy szép nyári estén, ahol a Magyar Nóta és az Operett időtálló dallamai ismét összehozzák a közönséget. 7. Tóparti és Abonyi Tarka Borjú főzőverseny, nyári koncertek, méghozzá Abonyban a Mikes Tónál, a rendezvény persze itt is ingyenes és a mai napon zajlik. A színpadi programok 19 órától várják az érdeklődőket, az est fellépői, az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar Szolnokról, az Abonyi Fúvószenekari Egyesület és a Szimfonik Harson Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel és italárusok várják, a belépés díjtalan, jó szórakozást! Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat- és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az áru felhozata rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árokon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigáék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszely Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarka Kúria udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élőkoncert, 21.30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abony főterén augusztus 19-én
a Szent István nap előestéjén. Mindenkinek minden programhoz jó

0: Kedves hallgatók, a mai szombat, július 25-e, amely az év 206. szökőévben a 207. napja, a Gergely naptár szerint az évből még 159 nap van hátra, Tunéziában ma van a köztársaság napja, itt Magyarországon meg a második vörös nándi nap. Július 25-én egyébként hivatalos ENSZ emléknapként a vízbefulladás megelőzésének világnapját tartják, emellett ekkor van a perui Piszkó világnapja és a katolikus egyházban a nagyszülők és idősek világnapja is, pontosabban ez a nap néha szombaton, néha pedig vasárnap kerül megtartásra. Tehát július 25-e szombat van, és önök a Cegléd Rádiót hallgatják, további kellemes rádiózást!
1: Lesz,

0: reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!
2: Ismét óra vége, ismét egy friss dal. Dr. Bérest ugye arról ismerhetjük, hogy feldolgoz bármit. Most Verép Tamással közösen egy Jimmy dalhoz nyúlt hozzá. Ugye nem bántad meg, Jimmy másképp a dal címe, 2026-os felvétel, már párszor elhangzott nálunk, de most ezzel zárjuk ezt az órát, aztán rövid reklám, és már jönnek is a 8 órás friss hírek.
3: Itt vagy my love, pár hosszú éve.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Folytatódik a változékony nyári idő. Washingtonban megtartották a fehérházi tudósító gála vacsoráját. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósító gála vacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó bálterem előtermében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen Donald Trump politikai elfogultsággal vádolt egyes amerikai médiumokat, ugyanakkor tisztelet hangoztatta az újságírói közösség egésze iránt. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat, a beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több lehetőséget is vizsgálnak, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi élményközpontig. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek és helikopterrel is figyelik a helyszínt.
1: Az időjárásról.
5: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor, a szél helyenként megélénkül. Napközben 25-30, késő este 16-22 fok várható.
0: Közlekedési információk.
6: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról és munkálatokról nincsen hírünk Ceglédet illetően, de azért Abony környékén figyelni kell, mert több vasúti átjárót is felújítanak. A szakemberek éjszaka dolgoznak, ezért nagyjából este 10 és éjfél között számíthatnak lezárásokra, de azért mindenképp figyeljenek ezeken a területeken. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen, ezért erősebb járműmozgásra készüljenek az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak VIP vendégek használhatják. A nagyközönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint Mogyoródon jelentősen megnövekedhet a gyalogos forgalom is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek. A kamion tilalom egyébként ezen a héten ma délután 3 órától egészen 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek, jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió.
4: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.
1: Jó reggel, Cegléd, 8 perccel múlt el 8 óra, és önök a Cegléd Rádiót hallgatják július 25-én szombaton az FM 92.5-ön. A mikrofon mögött már harmadik órája Vörös Nándi, és ez így is lesz egész nap, mert hogy 18 óráig maradok önökkel, meg aztán még 2 órát majd a Cegléd hangjában, de az majd sokkal később lesz, úgyhogy lássuk, mi áll előttünk ebben az órában. Már is itt van Jason Derulo felvétele a Take You Dancing 2020-ból, de itt lesz Diaz és Menta, a DNCA-i vagy éppen Eminem ebben az órában. Ezen kívül pedig fellapozzuk a kalendáriumot, és hogyha belefér a horoszkópra is sort kerítünk ebben az órában, na meg jó néhány hasznos információt közlök önökkel, remélem velünk tartanak.

Július 25-én a Jakabok és a Kristófok ünnepelhetnek. A Kristóf a görög Krisztoforosz névből származik, jelentése Krisztust hordozó. A Jakab héber eredetű bibliai név, a Jákob görög változatának a magyar megfelelője, jelentése sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép. Ma egyébként szintén ünnepelhetnek a Valentin, a Dalibor, a Jakus, a Jákó, a Jákob, a Jakobina, a Krisztofer, a Szimbád, a Timur, a Tomor, a Valencia, a Valentina és a Jacqueline nevek viselői. Őket és a születésnapjukat ma ünneplőket is köszöntjük a következő dallal.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince. Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
1: Reklámot hallottak.

0: Bel itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Szemlédrádió! Szem 92.5!
2: Fellapozva a kalendáriumot, lássuk, milyen híres eseményeknek van évfordulója július 25-én. 155 éve az amerikai Seth Wheeler szabadalmaztatta a WC papírt. Azt hiszem, ez egy fontos találmány volt. 117 éve Louis Blériot saját építésű repülőgépével elsőként repült át a La-Manche csatornát. 87 éve puccsal megbuktatták Benito Mussolini olasz fasiszta diktátort. 46 éve megjelent Amerikában az ausztrál AC/DC együttes 8. albuma, a Back in Black, és 43 éve megjelent a Metallica együttes első albuma, a Kill 'Em All, amit az első thrash metal albumnak tartanak. Van még egy hírünk, Forma 1-jel kapcsolatos, 17 éve ugyanis ezen a napon szenvedett életveszélyes sérüléseket a Forma 1-es magyar nagydíj időmérő edzésen a Ferrari brazil pilótái Felipe Massa, akit az előtte haladó Rubens Barrichello autójáról leszakadó rugó talált el, aztán életmentő műtétet hajtottak végre rajta, és egyébként minden jól ment, azóta is visszajár Massa megköszönni a dolgozóknak és azoknak, akik megmentették az életét. Már csak azért is aktuális ez a hír, mert éppen ma rendezik a Forma 1 időmérő edzését a Hungaroringen. De most vissza a zenekarokra, a 46 éve megjelenő AC/DC album kapcsán jöjjön most egy AC/DC felvétel.

0: reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!
0: Jöjjenek a születésnaposaink, 274 éve, július 25-én született meg Marci Bányi István, a művészetek és a tudomány meccénása. 123 éve megszületett Vaszi Viktor zeneszerző, karmester, érdemes és kiváló művész. 104 éve megszületett Johnny B. Goodenough, Nobel-díjas amerikai kémikus, fizikus, a lítium-ion akkumulátor megalkotója, ez is fontos munkája, csak gondoltam a neve miatt, Goodenough azt jelenti, hogy elég jó. Johnny B. Goodenough. Na mindegy, 94 éve megszületett Major Anna, dramaturg, rádiós szerkesztő, a Szabó Család sorozat dramaturgja. 91 évvel ezelőtt megszületett Pató István, Jászai Mara díjas színész, szinkronszínész, aki a Vizipók hangja volt. 90 éve megszületett Kádár József festő és grafikus művész, szobrász, fotóművész, műgyűjtő és múzeum alapító. 59 éve megszületett Matt LeBlanc színész, a Jó barátok sorozat Joya és a Joy sorozat Joya, ezt csak én teszem hozzá. 41 éve pedig megszületett Nelson Angelo Piqué, brazil autóversenyző, a háromszoros Formula 1-es világbajnok Nelson Piqué fia, csak hogy itt is legyen egy Forma 1-es aktualitás, de vissza Matt LeBlancra és a Jó barátokra, már is a sorozat főcímdalával zárjuk a kalendáriumot.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Washingtonban megtartották a fehérházi tudósító gála vacsoráját. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósító gála vacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó bálterem előtermében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen Donald Trump politikai elfogultsággal vádolt egyes amerikai médiumokat, ugyanakkor tiszteletét hangoztatta az újságírói közösség egésze iránt. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat, a beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több lehetőséget is vizsgálnak, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi élményközpontig. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek és helikopterrel is figyelik a helyszínt.
0: Az időjárásról.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor, a szél helyenként megélénkül. Napközben 25-30, késő este 16-22 fok várható.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról és munkálatokról nincsen hírünk Ceglédet illetően, de azért Abony környékén figyelni kell, mert több vasúti átjárót is felújítanak. A szakemberek éjszaka dolgoznak, ezért nagyjából este 10 és éjfél között számíthatnak lezárásokra, de azért mindenképp figyeljenek ezeken a területeken. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen, ezért erősebb járműmozgásra készüljenek az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint Mogyoródon jelentősen megnövekedhet a gyalogos forgalom is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek. A kamion tilalom egyébként ezen a héten ma délután 3 órától egészen 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek. Jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, szület

0: Összevonhatók. A részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a mai napon a Szarkakúrja udvarán. Nyársapát község önkormányzata szeretettel várja önt és kedves családját a rendezvényre. 10 órakor indul a rendezvény, amelyet megnyit Kiss Miklós polgármester, és elindítja a főzőversenyt, ugyanekkor startol majd a Lecsó Rádió Becker Bettivel, aki interjúkat készít a főzőcsapatokkal. 13 órától lecsók zsűrizése és ebéd, 13.30-tól jó ebédhez szól a Nóta Nusikával, 14 órakor lép színpadra Ihos József humoros gasztroműsorával, a Sülve Főve Katónénivel című műsorral, 15 órától köszöntő és a lecsó főző verseny eredményhirdetése, 16 órától fellép a Duende Tánciskola, 16.30-tól a Nyársapáti Népdalkör, 17 órától pedig Mulatós, Bunyós Pityuval, 18 órától

Pál Zoli, Retro Megapartia, és 19 órától a sztár vendég az Irigy Hónaim Irigy, 20 órától pedig egészen éjjel 11-ig DJ Beró szolgáltatja a talpalávalót, tehát 16. Lecsó Fesztivál ma Nyársapáton a Szarka Kúria udvarán. Tóparti kézműves és termelői piac a Napsugár vására, szombaton ugyanis ismét életre kell a Ceglétfürdő partja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódása a szabadban, látogassanak ki, piacozzanak, kóstoljanak, beszélgessenek, érezzék jól magukat. A rendezvény természetesen ingyenes. Nyár esti vigadalom a Magyar Nóta és az Operett jegyében egy meghitt nyári estén ma a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Várják szeretettel a Magyar Nóta és az Operett szerelmeseit egy különleges nyári koncertre. A nyár esti vigadalom idén megújult formában tér vissza, a korábbi szabadtéri rendezvény helyett ezúttal a Kossuth Művelődési Központ színház termében találkozhatnak, ahol elegáns környezet, kiváló akusztika és meghitt hangulat várja a közönséget. Bár az idei műsor intimebb, a színvonal változatlan, kiváló előadó művészek tolmácsolásában csendülnek fel a Magyar Nóta és az Operett legkedveltebb dallamai, amelyeket a Zsiga István zenekara kísér élő cigányzenével. Fellépők Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergely és Truhalla József. Kísérő zenekar Zsiga István zenekara, köztársasági ezüst érdemkereszttel kitüntetett prímás vezetésével. Külön öröm, hogy az idei rendezvény szakmai partnere a Ceglidi Magyar Nóta Egyesület, akik elkötelezetten őrzik és ápolják a Magyar Nóta hagyományait. Tehát ma este 18 órától a Kossuth Művelődési Központ színháztermében nyáresti vigadalom, a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fontos, az idei nyáresti vigadalom kizárólag koncertprogramokból áll, a műsor után táncmulatságra nem kerül sor. Szeretettel várnak mindenkit egy szép nyári estén, ahol a Magyar Nóta és az Operett időtálló dallamai ismét összehozzák a közönséget. 7. Tóparti és Abonyi Tarka Borjú főzőverseny, nyári koncertek, méghozzá Abonyban a Mikes Tónál, a rendezvény persze itt is ingyenes és a mai napon zajlik. A színpadi programok 19 órától várják az érdeklődőket, az est fellépői az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar Szolnokról, az Abonyi Fúvószenekari Egyesület és a Szimfonik Harson Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel és italárusok várják, a belépés díjtalan, jó szórakozást! Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat- és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az árufelhozata rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árokon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán Cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigáék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszely Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarka Kúria udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élőkoncert, 21:30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abony főterén augusztus 19-én, a Szent István nap előestéjén. Mindenkinek minden programhoz jó szórakozást! Yes!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Folytatódik a változékony nyári idő. Korlátozták az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók gálavacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó bálterem előterében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen Donald Trump politikai elfogultsággal vádolt egyes amerikai médiumokat, ugyanakkor tiszteletét hangoztatta az újságírói közösség egésze iránt. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. A beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több lehetőséget is vizsgálnak, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig.
1: Az időjárásról.
6: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak, majd a jövő héten visszatér a hőség. Akár 35 fokot is meghaladó hőmérséklettel.
1: Közlekedési információk.
7: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról és munkálatokról nincsen hírünk Ceglédet illetően, de azért Abony környékén figyelni kell, mert több vasúti átjárót is felújítanak. A szakemberek éjszaka dolgoznak, ezért nagyjából este 10 és éjfél között számíthatnak lezárásokra, de azért mindenképp figyeljenek ezeken a területeken. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen, ezért erősebb járműmozgásra készüljenek az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak VIP vendégek használhatják. A nagyközönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint Mogyoródon jelentősen megnövekedhet a gyalogos forgalom is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek. A kamion tilalom egyébként ezen a héten ma délután 3 órától egészen 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek, jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.
1: Majdnem 8 perccel múlt el 9 óra, kedves hallgatók, ez azt is jelenti, hogy hamarosan ennek az órának a végén véget ér a Jó reggelt Ceglét című műsorunk is, de ne aggódjanak, én Vörös Nandi maradok önökkel még jó sokáig. Ray a következő közös ismerősünk, Where is my husband, teszi fel a kérdést 2026-ból a hölgy, aztán jön majd Lucas Graham, Teddy Swims és a halott pénz is itt lesz ebben az órában, amelyben most már aztán tényleg jön a horoszkóp, mert hogy összeállt, és mindjárt fel is olvasom önöknek, így érdemes velünk maradni, ezen kívül természetesen további információkkal jövök, úgyhogy szerintem hallgassanak minket.

Kedves hallgatóink, ma a Szent Imre gyógyszertár az ügyeletes, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt találják, a telefonszámuk pedig 53-as körzet 315-845, az ügyelet 19-től 22 óráig működik, kérjük a patika ügyeletet, csak indokolt esetben vegyék igénybe.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
2: Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.

0: Jöjjön a napi horoszkóp, kedves hallgatók, ma is a kossal kezdünk. Tedd ma világossá bátran, ha bánt valakinek a viselkedése vagy a mondandója. Nem kell némán tűrnöd, ha megsértenek, sem azt, ha a háttérbe akarnak szorítani. Állj ki magadért és meg fogsz lepődni, mennyire szimpatikus lesz a környezeted számára, amit teszel. Talán még támogatást is kapsz egy váratlan helyről. Bika. Ma igyekezz nem csak a nagy és fontosnak értékelt dolgokkal foglalkozni, hanem lásd meg az életed apró örömeit is, ha kinyílik egy virág a kertben, ha jól sikerül egy főzés, vagy ha valaki mond valamit, ami bearanyozza a lelkedet. Még az is lehet, hogy rájössz, valójában ezek az igazán érdemi dolgok az életben. Ikrek. Néha hajlamosak vagyunk átsiklani apró dolgokon, figyelmen kívül hagyni szépségeket vagy örömforrásokat az életben, melyek nagyon fontosak lehetnek ahhoz, hogy igazán jól érezzük magunkat a bőrünkben. Ha figyelsz és nyitottan gondolkodsz, ma bőven lehet részed ilyesmiben. Rák. Ma próbál távol tartani magadat egy körülötted kialakuló vitától, konfliktustól, különösen akkor, ha az téged személyesen nem érint. Lehet ugyanis, hogy nem ismert előtted a dolgok teljes háttere, így nem biztos, hogy objektíven tudod megítélni, kinek van igaza a drámában. Légy türelmes, és ami kiderül, talán meglepetésként fog érni. Oroszlán. Ma, ha biztos vagy magadban, úgy érzed, hogy nálad van az igazság, ne engedj a külső nyomásnak vagy bármilyen befolyási kísérletnek. Tedd azt és úgy, ahogy jónak látod, még akkor is, ha szembe megy a megszokott elvárásokkal. Legyen ez most a te döntésed. Szűz. Légy ma körültekintő, mert elképzelhető, hogy olyan valamibe akarnak belerángatni, amelyhez biztos, hogy nem szeretnéd, ha közöd lenne. Légy óvatos, mielőtt véleményt mondasz valamiről, mielőtt egy álláspontot felveszel, különösen akkor, ha nem vagy minden apró részlettel tisztában az üggyel kapcsolatosan. A napi horoszkópot hamarosan folytatjuk.
1: Bár

0: Jó reggelt, Cegléd!
1: Már is folytatódik a horoszkóp a mérlegekkel. A szomszéd füje mindig zöldebb, legalábbis a legtöbben ezt hiszik, és talán ma te is azt gondolod valakiről, hogy az ő élete csodás, szívesen cserélnél vele. Légy azonban egy kicsit figyelmesebb, lásd meg a dolgok árnyoldalát is, nehogy kiderüljön végül, hogy valójában mégis te vagy az, aki a szebb gyepet ápolja odakint. Skorpió. Ma légy kitartó, amikor megoldást keresel egy problémára, de ne ragadj le a megszokott rutin mellett. Lehet, hogy most olyan módon tudsz felülkerekedni ezen a feladaton, ahogyan senki más előtte soha. Ne vess el egy ötletet, még akkor sem, ha elsőre túlságosan elrugaszkodottnak tűnik. Nyilas. Lehet, hogy ma nagyon nehéz lesz számodra kimaradni egy konfliktusból, de meg kell próbálnod még akkor is, ha szinte minden abba az irányba mutat, hogy részt vegyél benne. Kerekedjen felül a józanságot, különösen azért, mert előfordulhat, hogy a valóság minden rétegét még nem ismered. Nagy esély van rá, hogy így végül hibát követsz el. Bak. Ma légy körültekintő, különösen akkor, ha valaki gyors döntést szeretne kicsikarni belőled, vagy arra akar rávenni, hogy határoz hamar egy vásárlásról, megrendelésről. Könnyen lehet ugyanis, hogy mindezzel az a célja, hogy ne legyen időd utána nézni alaposan a dolgoknak, amit ha megteszel, még kiderülhet, hogy nem mind arany, ami fénylik. Vízöntő. Ma hagyd, hogy a fantáziád működjön, és légy nyitott minden elképzelésre, ötletre, amely a gondolataidban megfogan. Ha pedig egy problémára olyan megoldás jut eszedbe, amely eltér a megszokott formáktól, ne vesd el egyből. Néha a legelborultabb ötletekből lesz a legjobb szóba jöhető megoldás. Halak. Ne kockáztass ma, legyen bármi is az, amivel foglalkozol, válaszd ki a lehető legbiztonságosabb megoldást. Nem a mai nap az számodra, amikor kockázatot lehet vállalni. Tartsd fenn az egyensúlyt, állj két lábbal a földön, és ne hagyd, hogy bárki is ebből kimozdítson.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Korlátozták az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók gálavacsoráját. Áprilisban az események helyet adó bálterem előterében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen Donald Trump politikai elfogultsággal vádolt egyes amerikai médiumokat, ugyanakkor tiszteletét hangoztat az újságírói közösség egésze iránt. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. A beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több lehetőséget is vizsgálnak, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig.
0: Az időjárásról.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak, majd a jövő héten visszatér a hőség, akár 35 fokot is meghaladó hőmérséklettel.

0: reggelt! Jó reggelt, Cegléd!
1: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról és munkálatokról nincsen hírünk Ceglédet illetően, de azért Abony környékén figyelni kell, mert több vasúti átjárót is felújítanak. A szakemberek éjszaka dolgoznak, azért nagyjából este 10 és éjfél között számíthatnak lezárásokra, de azért mindenképp figyeljenek ezeken a területeken. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen, ezért erősebb járműmozgásra készüljenek az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer közötti leállósávot csak VIP vendégek használhatják. A nagyközönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint Mogyoródon jelentősen megnövekedhet a gyalogos forgalom is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek. A kamion tilalom egyébként ezen a héten ma délután 3 órától egészen 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek, jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen,

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a mai napon a Szarka Kúria udvarán. Nyársapát község önkormányzata szeretettel várja önt és kedves családját a rendezvényre. 10 órakor indul a rendezvény, amelyet megnyit Kis Miklós polgármester, és elindítja a főzőversenyt. Ugyanekkor startol majd a Lecsó Rádió Becker Bettivel, aki interjúkat készít a főzőcsapatokkal. 13 órától lecsók zsűrizése és ebéd, 13.30-tól jó ebédhez szól a Nóta Nusikával, 14 órakor lép színpadra Ihos József humoros gasztroműsorával, a Sülve Főve Katónénivel című műsorral, 15 órától köszöntő és a lecsó főző verseny eredményhirdetése, 16 órától fellép a Duende tánciskola, 16.30-tól a Nyársapáti népdalkör, 17 órától pedig Mulatós, Bunyós Pityuval, 18 órától jön Pál Zoli, Retro Megapartia, és 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónajmirigy, 20 órától pedig egészen éjjel 11-ig DJ Beró szolgáltatja a talpalávalót, tehát 16. Lecsó Fesztivál ma Nyársapáton a Szarka Kúria udvarán. Tóparti kézműves és termelői piac a Napsugár vására, szombaton ugyanis ismét életre kell a Cegléd fürdő partja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódása a szabadban, látogassanak ki, piacozzanak, kóstoljanak, beszélgessenek, érezzék jól magukat. A rendezvény természetesen ingyenes. Nyár esti vigadalom a Magyar Nóta és az Operett jegyében egy meghitt nyári estén ma a Kossuth Művelődési Központ Színház

termében. Várják szeretettel a Magyar Nóta és az Operett szerelmeseit egy különleges nyári koncertre. A nyáresti vigadalom idén megújult formában tér vissza, a korábbi szabadtéri rendezvény helyett ezúttal a Kossuth Művelődési Központ színháztermében találkozhatnak, ahol elegáns környezet, kiváló akusztika és meghitt hangulat várja a közönséget. Bár az idei műsor intimebb, a színvonal változatlan, kiváló előadó művészek tolmácsolásában csendülnek fel a Magyar Nóta és az Operett legkedveltebb dallamai, amelyeket a Zsiga István zenekara kísér élő cigányzenével. Fellépők Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergely és Truhalla József. Kísérő zenekar Zsiga István zenekara, köztársasági ezüst érdemkereszttel kitüntetett prímás vezetésével. Külön öröm, hogy az idei rendezvény szakmai partnere a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, akik elkötelezetten őrzik és ápolják a Magyar Nóta hagyományait. Tehát ma este 18 órától a Kossuth Művelődési Központ színháztermében nyáresti vigadalom, a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fontos, az idei nyáresti vigadalom kizárólag koncertprogramokból áll, a műsor után táncmulatságra nem kerül sor. Szeretettel várnak mindenkit egy szép nyári estén, ahol a Magyar Nóta és az Operett időtálló dallamai ismét összehozzák a közönséget. 7. Tóparti és Abonyi Tarka Borjú főzőverseny, nyári koncertek, méghozzá Abonyban a Mikes tónál, a rendezvény persze itt is ingyenes és a mai napon zajlik. A színpadi programok 19 órától várják az érdeklődőket, az est fellépői az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar Szolnokról, az Abonyi Fúvószenekari Egyesület és a Szimfonik Harson Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel és italárusok várják, a belépés díjtalan, jó szórakozást! Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az áru felhozata rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árokon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigáék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszály Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarka Kúria udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élőkoncert, 21:30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abony főterén augusztus 19-én, a Szent István nap előestéjén. Mindenkinek minden programhoz jó szórakozást!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga Huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni. Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
8: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
9: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
9: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
9: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
9: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
9: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Folytatódik a változékony nyári idő. Korlátozták az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Tűz volt a Sárberki lakótelepen Tatabányán. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók gálavacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó bálterem előterében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen Donald Trump politikai elfogultsággal vádolt egyes amerikai médiumokat, ugyanakkor tiszteletét hangoztatta az újságírói közösség egésze iránt. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. A beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán, a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófa védelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett. A tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. Háromnapos címkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriásbábos felvonulásokkal, bábelőadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az új szegedi Erzsébetligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon, egy hétállomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét. Megdőlt az országos napi hidegrekord. A Borsodabói-Zemplén megyei Lénárdarócon hajnalban 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Galjatetőn.
1: Az időjárásról.
11: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: Közlekedési információ.
12: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról és munkálatokról nincsen hírünk Ceglédet illetően, de azért Abony környékén figyelni kell, mert több vasúti átjárót is felújítanak. A szakemberek éjszaka dolgoznak, ezért nagyjából este 10 és éjfél között számíthatnak lezárásokra, de azért mindenképp figyeljenek ezeken a területeken. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen, ezért erősebb járműmozgásra készüljenek az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint Mogyoródon jelentősen megnövekedhet a gyalogos forgalom is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek. A kamion tilalom egyébként ezen a héten ma délután 3 órától egészen 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek, jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió.

6 és fél perc elmúlt el 10 óra, kedves hallgatók, és önök július 25-én szombaton a Cegléd Rádiót hallgatják. Én Vörös Nándi vagyok, és ebben az órában már nem csak én leszek itt, hanem hát kb. Szinte mindenki. Azt találtuk ki Becker Betty kolléganőmmel közösen, hogy ő készített még szilveszterkor egy ilyen évváró interjút minden egyes rádiós műsorvezetővel, és hát eltelt fél év, kíváncsiak vagyunk, hogy azokból az ígéretekből, tervekből mi teljesült és mi nem teljesült. Így a következő 2 órában jön majd Becker Betty és az ő vendégei, azaz a Cegléd Rádió műsorvezetői, köztük majd, hát valamikor 12 óra után én is, de a lényeg az, hogy mindenki előkerül a következő 2-2,5 órában, és természetesen jönnek a közös ismerősök is, úgyhogy érdemes lesz maradni, lássuk, hogy mi lett a 2025 évvégi ígéretekből, fogadalmakból és tervekből. Szerintem izgalmas lesz.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Cegléri Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
3: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
4: Álmomban megjelent egy furcsa.
3: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatók, az év vége, év eleje alkalmából indított sorozatom kis címe, munkacíme az is lehetne, hogy az embernek nincs elég baja és munkája csinál magának, mert ugye arra kértem a kollégákat, hogy szálljanak egy kis időt rám, beszélgessünk egyet, és természetesen ez a legnagyobb öröm volt megszervezni és összeszervezni ezt a kis beszélgetést, de hát év vége van, és kicsit hát szerteszen a széllyel vagyunk, ahogy szoktuk mondani. Ám Szatmári Gábort sikerült becsalogatni a stúdióba, szia, köszöntelek.
1: Szia, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is természetesen.
0: Ugye arról szól ez a kis sorozat, hogy picit nézzük meg, hogy hogyan is telt ez a 2025-ös év a kollégáknak, és mit várunk a 2026-os évtől. Hát kezdjük a 2025-ös évvel, ami nem gondolom, hogy túlságosan sok izgalmat hozott volna abban a szempontból, hogy a rádió ketyegett és ment, és mégis a legnagyobb izgalmat hozta egy picike kis évforduló miatt, ami annál nagyobb lett a számunkra.
1: Hát bizony, hát hogyha visszatekintek 2025-re, nem volt egy pihentetős év ettől függetlenül.
0: De úgy pörgött, úgy szaladt.
1: Úgy pörgött, szaladt. El is fáradtam a végére egyébként, megmondom őszintén. Ez a kis szabadság, amit most éppen élvezek, ez most nagyon jól esik, és nagyon jókat pihenek otthon, meg jókat sétálgatok. Nekem ez a sportom igazából. Soha nem voltam egy nagy sportos ember, de sétálgatni szeretek. És ebben az időszakban is inkább sétáltam. Most, hát a 2025 talán ilyen szempontból azért jellegzetes, mert most üzemeltem be egy lépésszámlálót a mobiltelefonomon, és nézegetem, hogy mennyit lépek egy nap. És eszméletlen eltérések vannak, mert van, amikor 1200, és van, amikor meg 12000. Tehát
0: mikor gondolatmenetedet ne felejtsd, annyira viccesek ezek a lépésszámlálók, mert unokaöcsémmel nagyjából a programjaink mindig közösek, és hogyha mondjuk valóban elmegyünk sétálni, van olyan, hogy egymás mellett sétálunk, és nem ugyanazt mutatja a lépésszámláló.
1: Vannak ilyen kis csalós dolgai neki egyébként, de ettől függetlenül, hát amire büszke vagyok most ilyen teljesítményből, hogy ez még novemberben volt, azt hiszem, novemberben kiszaladtam édesanyámhoz Csemőbe, autóbusszal, és hát jót beszélgettünk, stb. Nagyon jó idő volt. Nem tudom, emlékszel-e rá, egy hónappal ezelőtt volt ez valamikor. Novembernek nem is a legelején, de volt egy gyönyörű szombat, amikor annyira jó idő volt, hogy hát fogtam magam így 62. életévenben, és én hazamegyek. És szépen hazasétáltam Csemőből.
0: Az szép teljesítmény.
1: Az úgy háztól házig 12 kilométer körülbelül, és érdekes módon meg se kottyant. Tehát ez furcsa
0: látod,
1: volt.
0: Látod, mit tesz az egészségünkre, rovatod?
1: Igen, ugye. És kifejezetten jól esett ez a séta, és napokig élveztem a jó hatását. És jó, hát általában ugye a gépem 6000 lépést kér naponta, be lehet ezt állítani magasabbra is, de én maradtam ennél a 6000-nél, és ezt azért úgy elég rendszeresen teljesítem is. Ha más nem, fogom magam az esti órákban is, és megyek egy jó nagy kört, kimegyek a vasútállomásig, onnan bejövök a Kossuth térig, stb., hogy azért ketyegjen az a számláló. De mondjuk sport szempontból nekem ez volt. Én nem szoktam edzőterembe járni, meg ilyesmi, az nekem valahogy nem megy, de ez a sétálás, ez kifejezetten jól esik, és akkor tempósan szépen megyünk, és...
0: Soha rosszabb szokást. Egyébként a séta szerintem zseniális.
1: Egyik legjobb mozgásforma egyébként, mert tényleg nem kíván semmi különösebb.
0: Most így beugrott a gondolat a fejembe, hogyha azért néhány évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy mi ketten az egészséges sétáról, vagy a sétáról és ehhez hasonló mozgásokkal fogunk beszélgetni, hát nem biztos, hogy nem nevetjük ki. Bár mondjuk téged annak idején 30 évvel ezelőtt a Cegléden is nagyjából így ismertek meg az emberek, hogy te sétáltál a városban. Akkoriban ez volt a szlogenet, hogy de nincsenek távolságok.
1: Igen. És hát ráadásul akkoriban még nem a belvárosban éltem, hanem kint a kórházzal szemben a Moszkva téren, igen, ahogy szokták ezt mondani itt a ceglédiek, és hát oda biztos, hogy hazafelé gyalog. Hát hajnalban nem feltétlen, akkor taxival jöttem be, ugye?
0: Teljesen megértem.
1: Igen, azért annyi időm nem volt, de hazafelé szinte kötelezően gyalog, és nem is a legrövidebb úton mindig, hanem voltak ilyen kis kedvenc kerülőutaim, most erről megyek, most balról megyek, most jobbról megyek. Igen, igen, mindenfelé.
0: Ugyanezt az útvonalat, igen, én is megismertem utána.
1: És nagyon jó, és ott emberekkel találkozni, és mindig találkozunk ismerősökkel. Hát ahogy teltek az évek, úgy egyre jobban, egyre több ismerőssel találkoztam, és hát egyik mellett sem mentem el egy rövid sziával, vagy hellóval, hanem mindig megálltunk, beszélgettünk, és ezek is nagyon sokat hozzáadtak ahhoz, hogy megérezzem azt, hogy ki is az a ceglédi ember, és kinek is rádiózom én, amikor itt ülök a stúdióban.
0: És nosztalgiázunk, mert hogy az egyik legfontosabb része ugye az elmúlt évnek, a 2025-ösnek a 30 éves évforduló.
1: Bizony, az egyik 30 éves évforduló.
0: Az egyik 30 éves lesz, majd még igen, egy, igen, erre utaltam már a hallgatóknak is, hogy nekünk több is van.
1: Eszméletlen mázlista rádió vagyunk, mert két születésnapunk is van, ugye hát 95. május 5-én reggel megkezdtük az adást, a háromnapos ideiglenes adást, ugye ezzel kezdődött a ceglédi rádió történelem, és aztán majd 97. szeptember végén indult, már ezen a helyen, ebben a stúdióban gyakorlatilag, ahol most ülünk, akkor indult az állandó rádió, ami hál' Istennek azóta is megy. Szoktam azzal viccelődni, hogy én már akkor 95-ben is egy nagy igazságmondással kezdtem a ceglédi rádió történetét, mert azt mondtam, hogy a pontos idő 6 óra.
0: Na, hát...
1: És tényleg annyi volt.
0: És tényleg, akkor még tényleg annyi volt.
1: Igen. Szóval az is egy nagyon szép történet volt, és hát erről meg is emlékeztünk, ugye ez májusra esett, május elejére, és akkor beszélgettem az akkori kollégákkal, és hát nagyon jó volt, itt fel is írtam ezeket a neveket, hát ugye elsősorban nyilván az alapító, nem főszerkesztő, hanem stúdióvezetővel, Bene Istvánnal beszélgettem, Vas Imre is itt volt természetesen, aztán Tóth Péter zenei szerkesztőnk, Pepus, ahogy mi szoktuk őt becézni, a nekünk otthont adó sportcsarnok akkori munkatársa, még akkor nem vezetője volt, hiszen szegény Isten nyugasztalja, Veres Attila volt még akkor a vezető, őt már most a 30 éves évfordulón nem tudtuk megkérdezni, de helyettesét Ványi Zsoltot igen, és Koltói Ádámmal is sokat beszélgettünk erről, akikkel nagyon jó viszonyban voltunk, az akkor még létező Ceglédi Kék Újság és a Cegléd Rádió nagyon jó viszonyban volt egymással, és hát egy kicsit haza is néztem, mert Hugocskámmal, az akkori hírszerkesztő hírolvasóval, Katikával is, Szatyi Katival is beszélgettem egyet. Ez nagyon jó volt, mert nagyon jó volt visszaemlékezni azokra az időkre egyrészt, másrészt meg az volt a kellemetlen benne, hogy mintha tegnap lett volna. Ugye?
0: És azt mondják, hogy minél idősebbek leszünk, annál inkább így tűnik ez majd minden egyes emlékünknél. Itt egy szolgálati közlemény, vagy kedves hallgatók felé egy információ, hogy ezekből a beszélgetésekből kettőt biztos, hogy fognak hallani pénteken este, hiszen pénteken este még nélkülöznünk kell téged. A te műsorsávodban én Bene Istvánnal és Vas Imrével készült beszélgetésedet szeretném majd megismételni, vagy ha velem tartanak a hallgatók, hallhatják.
1: Jó, majd. Rendben van. A többiek pedig lehet, hogy felbukkannak még január elején, hiszen január eleje is még az az időszak, amikor még inkább visszatekintünk az előző esztendőre, és nem feltétlen csak előre. Hát előre tekinteni manapság azért nehéz.
0: Mondhatni lehetetlen.
1: Igen. Igen. Tehát amit hoz az élet, amit dob a gép, ahogy szokták mondani, bizony észnél kell lenni, és nagyon gyorsan reagálni a dolgokra. Bármelyik médiumról legyen szó, legyen az rádió, vagy tévé, vagy akár írott sajtó is. Tehát egészen más a helyzet, mint 30 évvel ezelőtt.
0: És egyre inkább igaz lesz az, hogy gyakorlatilag kezelni kell az éppen prompt jövő, meg megérkező helyzeteket, és ennyire, amit előre tudunk tekinteni, egy azt abban a pillanatban megoldjuk, és akkor majd jön a következő. Tehát egy ennél többet nem nagyon lehetem.
1: Igen, hát jó, hát ezt vállaltuk annak idején tulajdonképpen, és mindig is azok voltak a jó médiumok, amelyek nagyon gyorsan tudtak reagálni, és ez kell, és ehhez kellenek gyakorlott szakemberek, és azért itt már elég rutinos emberek dolgoznak nálunk is, én azt hiszem.
0: És bízunk benne, hogy azért majd előbb-utóbb egy-két új hang is fel fog csendülni. Ugye ez nekünk mindig tervünk, vagy mindig álmunk, mindig vágyunk, de hát azt tudni kell, hogy rádiós műsorvezetők nem teremnek csak úgy a bokorban.
1: Nem bizony.
0: Van akinél a lelkesedés megvan, és kevéssé a beszélőke, és van akinél a beszélőke megvan, de ott van mellette a visszafogottság, vagy az introvertáltság, és ez a kettő együtt megint nem egy túl jó kombináció, szóval borzalmasan nehéz azért találni. De igen. Itt is mondjuk nem, hogyha valaki kedvet érez a rádiózás iránt, akkor szerintem bármikor szívesen látjuk,
1: bekopoghat hozzánk nyugodtan, mert biztos, hogy szükség lehet rá. Nagyon érdekes ez, mert ugye amikor én először megszólaltam Cegléden, már akkor is a több éves rádiós rutin volt úgymond mögöttem, és abszolút nem gondoltam volna, hogy nekem ez egy olyan hely lesz, ahol le is telepszem. Amikor még 97-ben is, amikor az állandó rádió elindult, akkor is úgy gondoltam, hogy na, egy 2-3 évet itt lehúzunk, aztán majd esetleg megyünk tovább. Aztán itt ragadtam. Uh-huh. Itt ragadtam, és hát bizony 97-ben volt mindez, és hát az nem most volt.
0: Agan, és most már visszavonhatatlanul, hogy Ceglédi vagy. Pont.
1: Azt mondják, de ehhez az is kellett, hogy én megismerjem a Ceglédi embert, mint olyat, és hál' Istennek olyan sokakkal találkoztam, és hát amikor így megindultam földrajzilag is, ugye tulajdonképpen Szegedről már akkor, mint rádiós, akkor is voltak ilyen terveim, hogy esetleg akkor tovább irány Budapest, stb., és nem vonzott. Mert akkorra már, ugye számolgattuk, Vas Imrével vitatkoztunk ezen, hogy hány helyen voltunk. Én 16-ra emlékszem, azt mondja, szerinte több volt egy picit, ezzel nem fogunk összeveszni. 16 is elég
0: 16
1: sok.
0: 16 plusz elfa.
1: Igen, ez is elég sok. Ráadásul ugye voltak helyek, ahol csak egyszer voltunk, de például Cegléden 7 alkalommal voltunk ideiglenes adással. És amikor már indult az állandó rádió, akkor evidens volt, hogy én nagyon szeretnék itt dolgozni. Az akkori tulajdonos, sajnos vele se tudunk már beszélgetni, Tóth András óriás, abszolút rábólintott, és akkor elkezdtük a 97-től az állandó rádiót, és hú, tényleg nem gondoltam volna, hogy közel 30 év után még itt ülök ebben a stúdióban, de valahogy így alakult.
0: De 30 évvel ezelőtt én sem gondoltam volna, hogy itt fogok ülni, és veled beszélgetek arról, hogy 30 évvel ezelőtt elindult a rádió, és itt ragadtál.
1: Igen, hát ugye te akkor kóstolgattad még ezt a szakmát, még a Kék Újságnál. Ugye,
0: igen, ha jól emlékszem, középiskolásként.
1: Még középiskolásként, igen, igen. És aztán te is csak itt ragadtál. Fontosak ezek a helyi médiumok, nagyon fontosak, és én ezeknek az ízére ráéreztem, azon a 16 helyen minimum, hogy mennyire fontos az, hogy helyi emberekkel beszélgetünk, helyi dolgokkal foglalkozunk, mert mindent nem tud megadni a központi sajtó. Tehát igenis kell, Kiskörösön is kellett, Hódmezővásárhelyen is kellett, Békés Csabán is kellett, mindenfelé, ahol jártunk. Kellett, igen, és igény volt rá, és hallgatták, és ott voltak, és az a hála, ami onnan visszajött, az egy országos sajtónál nem jön vissza.
0: A médiatanács, esetben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság nem olyan régen készített egy kimutatást, vagy egy kutatást,
1: igen,
0: egy rendes hivatalos kutatást, amiben helyi rádiók hallgatottságát kutatták és elemezték, és ugye azt is kimutatta, hogy nagyon sokan hallgatnak helyi rádiót, azt csak úgy mellékesen megjegyzem, hogy a Cegléd Rádió előkelő helyen végzett, aminek aztán végképp szívből örülünk.
1: Igen,
0: de,
1: igen.
0: De most nem is ezt akartam ebből kihozni legfőképpen, hanem azt, hogy tényleg létjogosultsága van a helyi rádióknak, egyre nehezebb helyzetük, helyi médiumoknak, teljesen mindegy, hogy rádió, tévé vagy újság, de egyre nehezebb a helyzetük, de talán egyre nagyobb lesz mégis az igény rájuk, úgy tűnik.
1: Fontos, fontos, tényleg. És hát elég végig sétálni Cegléd utcáin, és behallgatni egy-egy üzletbe vagy vendéglátóhelyre. Hát gyakorlatilag 10-ből 9 helyen mi szólunk.
0: Amiért hihetetlenül hálásak vagyunk, ezt itt is meg kell jegyezni. Viszont bízva abban, hogy azért nem csak jövő decemberben vagy januárban fogunk beszélgetni majd még egy újra. Hogyan telik a szilveszter így zászóként?
1: Hú, nagyon...
0: Izgalmasan gondolom.
1: Nem feltétlen. Most nagy bulizást nem tervezünk.
0: Így gondoltam én is.
1: Hogy most kettesben leszünk, nejemmel, és vele fogunk szilveszterezni. majd megnézzük, hogy mi van a tévében, mi van a rádióban esetleg, és természetesen...
0: Rádióban csoda jó zenék lesznek.
1: Nagyon jó zenék lesznek, biztos, hogy be lesz kapcsolva, hogy ilyen szép germanizmussal éljek. Na, szóval tudti, hogy így, és szépen csendesen, öregesen szépen átlovaglunk majd 2026-ba, amitől azért nagyon sokat várunk mi is természetesen.
0: Nem fogadlak, hogy mit vesz 2026-tól, ha bármit is meg akarsz,
1: nagyon
0: meg
1: szeretnél
0: osztani.
1: Nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mit. Csak azt, hogy úgy menjenek a dolgok. Hogy ne legyen ez az űrzavar, ami tényleg az egész világban van. És sokszor ezt érzem, hogy itt a baj, hogy nem érzi az ember a rendet, a harmóniát, a stabilitást, és ezt el lehet mondani Új-Zélandtól Ceglédig bárhol, mert Új-Zéland úgy nagyjából, hogyha leásnánk, akkor kb. Ott lukadnánk ki, ugye, függőlegesen, hogyha leásnánk ki Cegléden. És egyébként volt, na, ezt még elmesélem azért, hogy volt új-zélandi hallgatónk, nem tudom, emlékszel-e rá, amikor, hát azt nem tudom már pontosan, hogy melyik évben vittük föl a rádió műsort az internetre. Tehát interneten is hallgatható a Cegléd rádió. Tehát nincsenek olyan határok, hogy csak 20 kilométerig hallgatható, és akkor szevasz, hanem bárhol, akár Új-Zélandon is, és abban az időben kaptunk egy e-mailt, hogy Új-Zélandról egy kedves hallgató, egy ceglédi ember, aki oda keveredett, mondta, hogy nagyon nagy örömmel és boldogsággal hallgatja szülővárosa rádióját, ott valahol Aucklandben, Új-Zélandon, és azért ezt azért nem gondoltuk volna még 30 évvel ezelőtt.
0: Nekem is az egyik élnek markánsabb hasonló élményem volt, és arról, hogy kinyílt a világ ahhoz kapcsolódóan, amikor bátyám Németországban, Augsburgban hallgatott, a nagynéném Dublinban hallgatott, és közben egy közös ismerősünk meg Normandiában hallgatta éppen a Cegléd rádió adását, és akkor ott jöttünk rá, hogy igen, most már nincsenek határok.
1: Nincsenek, és tulajdonképpen rájuk is gondolnunk kell, amikor a adást készítjük, bár ők is nyilván akár Normandiában, vagy Dublinban, vagy bárhol, nyilván arra kíváncsiak elsősorban, hogyha minket hallgatnak, hogy mi újság.
0: Hát így.
1: Mi újság itthon, mi újság Cegléden, és azért van újság. Van.
0: Az biztos. Na, hogy hogyan telt a 2026, arról majd beszélgessünk 2026 végén, jó?
1: Jó, úgy lesz. Szerintem lesz miről beszélgetnünk, az mert azért 26 egy izgalmas esztendő lesz, választási év is.
0: Minden szempontból izgalmas.
1: Lesznek itt érdekes dolgok, és hál' Istennek, aminek én nagyon örülök, hogy bárkit, ha hívok interjúra, legyen az olimpiai bajnok birkózó, legyen az a polgármester, legyen az egy ötödikes kislány, aki megnyerte a szavaló versenyt, vagy satöbbi, bárki tényleg szívesen jön, egy kérdés van, mikor. Jó a szerda délután 3, nem jó, akkor gyere csütörtökön, és kész. És jönnek, és bejönnek az emberek, és nagyon szívesen nyilatkoznak, aminek én nagyon-nagyon örülök. Tehát ez már egy nagyon jó visszajelzés. Amit említettél, a hírközlési hatóság felmérése, azért tényleg többféle szempontból elemezték ezt, és általában ott voltunk a második, harmadik, negyedik helyen az országban, ami azért egy 30 éves rádiótól egy szép teljesítmény.
0: Eleve már, hogy 30 éves, az is egy szép teljesítmény, hogy megérte 30 évet, ez meg pláne. De én kívánom, hogy legyen nyugodtabb, tisztább, kevésbé zavaros a 2026-os évetek, uh-huh. És minden jót nektek.
1: De izgalmas lesz, az
0: izgalmas
1: biztos.
0: Izgalmas lesz, az biztos, igen.
1: Igen, igen.
0: Köszönöm. Na.
1: Hát én köszönöm, hogy itt lehettem, és minden kedves hallgatónak természetesen nagyon boldog, sikeres 2026-ot kívánok, meg kicsit önző módon magunknak is, így neked is. Köszönöm így, szépen. Köszönöm.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL Kút bejáratával szemben. Telefon 310 025. Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.

0: Kedves hallgatók, folytatódik hát kis sorozatom, amit elindítottam itt most az év végén, illetve ki mikor hallja, mert hogy új év napján is hallgathatják ezeket a beszélgetéseket, és sorra vesszük a kollégákat, vagy sorra veszem a kollégákat, már akit sikerült elérni. Szabó Kristóf kollégánkat, aki a sportért felelős ebben a rádióban már most már egy éve éppen séta közben. Szia Kristóf!
1: Szia Berti, köszönöm az invitációt!
0: Kicsit adj egy képet arról, hogy tudod, én ilyen vizuális típus vagyok, mit látsz most, hol sétálsz éppen?
1: Hát jelenleg az utcát látom, és a tegnap lehullott hó maradványait. Reménykedtem, hogy azért új év napjára is marad belőle, de úgy látszik, hogy itt felénk nem fog belőle maradni.
0: Hát itt meg nem is volt, úgyhogy, mert hogy te nem hogy nem ceglédi vagy, de Cegléd közeli sem, tehát te vasárnaponként jó messziről jössz ide hozzánk.
1: Tulajdonképpen hogy... azért Cegléd közelében nőttem fel, és azért... kötődésem is van
0: oda, de most igen. Éppen per pillanat. Igen. Te éppen a fővárosunk másik felében? Ugye?
1: Igen.
0: Jól
1: igen,
0: emlékszem?
1: Igen.
0: Na, de nem igen. Is erről beszélgetünk, hogy te hol laksz, mert ez egy kicsit intim információ lenne már, hanem a 2025-es évről. Hogy tehát? Hogy érezted magad? Na, kezdjük most egy kicsit hozzabeszélve. Hogy érezted magad a Cegléd Rádió tagjaként most már, hiszen egy éve most már itt vagy velünk?
1: Én gyakorlatilag pontosan egy évvel ezelőtt készítettem el először a saját műsorom, és ez egy volt számomra, és nagyon-nagyon tetszett, nagyon új élményként hatott. Viszont önmagában már a sport az nem volt számomra új, úgyhogy lehet, hogy a nézőknek nem is tűnt fel annyira, hogy egy új hangot hallanak, hiszen próbáltam a lehető legjobbamat adni, és a legjobbamat mutatni.
0: És ugye nyilvánvalóan, hogyha valaki szemfüles, vagy igen, most szó szerint szemfüles, akkor észrevett, hogy azért vannak neked kedvenc sportágaid. De nekem nagyon vicces és kedves élményem volt, amikor összefutottunk múlt vasárnap talán, hogy mink kezdett be a telefon, és még akkor is műlesiklást, vagy mit is néztél?
1: Az óriás műlesiklás volt.
0: Bocsáss meg, igen, nem, pontosan még nem tudom, hogy az óriás műlesiklás néztél. Ennyire bele vagy szerelmesedve havas sportokba?
1: Igen, ez már egész kiskorom óta így megy. Én talán a focit és a sísportot kezdtem el legelőször így komolyabban követni. Nyilván a Forma 1-et, mert az egész család követte minden vasárnap, de hogy így igazán, ami az első saját érdeklődésem megnyilvánulása, az a sísportok voltak. Egészen kisgyerekkorom óta olyan versenyzőkre emlékszem, akik most már nem, hogy szakkommentátorok, akár szövetségi kapitányok.
0: De űzöd is, vagy csak nézed?
1: Nem, hát annyira, ha negyed annyira jó lennék, mint a legrosszabb síelő, akkor már abból élnék meg. Nem, nagyon ritkán, maximum egy évente egyszer, hogyha megyünk ilyen helyre, barátaimmal vagy a párommal, de akkor is inkább a gyengébbek közé tartozom sajnos. De szeretnék azért javítani ezen is, hogy jobban át tudjam adni esetleg. Igen, visszatérve még az első kérdéshez, de vannak kedvenc sportjaim, viszont úgy érzem, hogyha az valamelyik sportot hosszadalmasabban, akár adásokon keresztül tudom átadni a nézőknek, akkor ők is egy nagyobb képet kapnak, és talán ez így sokkal értékesebb, mint mondjuk mindenből egy picit elszórni.
0: Egyébként valóban így van, és egyébként

0: Ez érdekes, mert nem igazán szoktam ilyen a terveim, amiket át fognak csúszni 2026-ra, azokat már jóval új év előtt elterveztem. Konkrétan új dolgokat, vagy új ilyen fogadalmakat nem szoktam tenni ilyenkor, viszont vannak természetesen terveim. Szerintem kellenek is, hogy legyenek az embernek tervei, viszont ha most itt új év alkalmával sokan a dohányzás, sokan ilyen radikális változásokat iktatnak be, az nem mindig szokott jól sikerülni, úgyhogy tervekhez hosszú távon kell ragaszkodni, ezt tudom tanácsolni a többieknek is.
1: Éppen most a mai adásomban készítettem ilyen kis összeállítást, ilyen fogadalmakról, meg nem tudom micsodákról, és abban volt egy számomra nagyon fontos mondat, hogy érdemes egy olyan fogadalmat kitalálni, amit legalább január 1-én be tudunk tartani. Mert hogyha már január 1-én sem tudunk betartani valamit, azt kár tervezgetni a következő évre.
0: Mert akkor az úgyis akkor január 2-ától számít, majd 3-ától, és akkor eltelik egy újabb év.
1: És hogyan telik a szilveszter?
0: Nemrég keltem. Remélem, ez nem...
1: Ez a beszélgetés 11 óra 10 perckor készül, ezt a hallgatóknak a szinten mondom.
0: Remélem, senkinél nem veri ki ez a biztosítékot. Igen, nemrég keltem. Egyébként a szilveszter az mindig egy különleges nap számomra. Én valamiért nagyon szeretem ezt az időszakot. Talán még a karácsonynál is jobban, ez nekem mindig egy ilyen ünnep, egy ilyen magasztosabb élmény. Valamiért ez a nap mindig igazán látom.
1: És buli van?
0: Hallom a dudák. Buli, ma például már azért buliba nem megyünk, de a párommal közösen kinéztünk pár programot, és azt fogjuk. Meg persze sütünk, főzünk úgy a klasszikusokat. Én például, ha nem is fogadalmakat, ilyen babona szinten, ezeket például, hogy szárnyas, meg halat, ilyenkor például próbálok kerülni. Érdekes módon a babonák azok hatnak rám valamelyes, még akár a fekete macska is.
1: Nem kellenek azért kapaszkodók az ember életében, amivel hozzá lehet nyúlni, vagy amit lehet hibáztatni adott esetben, hogyha valami nem úgy sül el. 2026, még csak egy gondolat erejéig térjünk vissza. Ugye vasárnaponként hallhatnak a kedves hallgatók, illetve hétfőn délelőtt is, a rádió sportos órájában. Tervezed-e, hogy esetleg kibővíted, vagy vannak-e terveid a rádióval kapcsolatban?
0: Igen, beszéltünk többekkel is a rádióban, hogy adott esetben lehet, hogy fognak hallani akár interjúkat cegvédi sportolókra, vagy olyan sportolókra, akik kötődnek a városhoz, vagy a város közelében élnek, akár a városban tevékenykednek. Szeretnék én is minél több. Én nagyon fontosnak tartom a sportot, és egyébként én úgy tudom, hogy Cegléd egy kifejezetten nagy sportváros, rengetegen szeretik és kötődnek sportokhoz, úgyhogy szerintem belefér, hogy egy kicsit ki legyen ez a sportrész meg is bővítve a rádióban.
1: Hát így van.
0: Vannak tervek, igen.
1: Na, szuper. Kíváncsian várjuk, érdeklődve várjuk, és kívánom, Kristóf, neked is, hogy minden úgy teljesüljön 2026-ban, ahogy legjobban szeretnéd, még ha nem is tervezed, ahogy a legjobban szeretnéd.
0: Köszönöm szépen.
1: És boldog új évet nektek.
0: Ugyanezeket tudom kívánni, boldog új évet.
1: Köszönjük.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Nyár esti vigadalom a Magyar Nóta és az Operett jegyében egy meghitt nyári estén ma a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Várják szeretettel a Magyar Nóta és az Operett szerelmeseit egy különleges nyári koncertre. A nyár esti vigadalom idén megújult formában tér vissza, a korábbi szabadtéri rendezvény helyett ezúttal a Kossuth Művelődési Központ színház termében találkozhatnak, ahol elegáns környezet, kiváló akusztika és meghitt hangulat várja a közönséget. Bár az idei műsor intimebb, a színvonal változatlan, kiváló előadó művészek tolmácsolásában csendülnek fel a Magyar Nóta és az Operett legkedveltebb dallamai, amelyeket a Zsiga István zenekara kísér élő cigányzenével. Fellépők Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergely és Truhalla József. Kísérő zenekar Zsiga István zenekara, köztársasági ezüst érdemkereszttel kitüntetett prímás vezetésével. Külön öröm, hogy az idei rendezvény szakmai partnere a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, akik elkötelezetten őrzik és ápolják a Magyar Nóta hagyományait. Tehát ma este 18 órától a Kossuth Művelődési Központ színháztermében nyáresti vigadalom, a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fontos, az idei nyáresti vigadalom kizárólag koncertprogramokból áll, a műsor után táncmulatságra nem kerül sor. Szeretettel várnak mindenkit egy szép nyári estén, ahol a Magyar Nóta és az Operett időtálló dallamai ismét összehozzák a közönséget. 7. tóparti és abonyi tarkaborjú főzőverseny, nyári koncertek, méghozzá Abonyban a Mikes tónál, a rendezvény persze itt is ingyenes és a mai napon zajlik. A színpadi programok 19 órától várják az érdeklődőket, az est fellépői, az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar Szolnokról, az Abonyi Fúvószenekari Egyesület és a Szimfonik Harson Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel és italárusok várják, a belépés díjtalan, jó szórakozást! Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az áru felhozatal rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árakon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigájék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszáj Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az Apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarka Kúria udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élőkoncert, 21.30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abony főterén augusztus 19-én, a Szent István nap előestéjén. Mindenkinek minden programhoz jó szórakozást!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8 990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Folytatódik a változékony nyári idő. Újabb a román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő. Tűz volt a Sárberki lakótelepen Tatabányán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újabb a román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő ma reggel. 10 kilométerre a Duna-Delta a legdélibb településétől, Szentgyörgytől, közölte a román államfő. Niko Zurdán tájékoztatása szerint a pilóta nélküli szerkezetet egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Tegnap hasonló incidens történt Románia délkeleti részén. Az volt az első pilóta nélküli repülő szerkezet, melyet az orosz-ukrán háború kitörése óta lelőttek Románia területén. Újabb sztrájkra készülnek a dolgozók a Hanon, Székesfehérvári és Pécsi telephelyén. A dolgozók 84%-a ezúttal határozatlan idejű munkabeszüntetést tervez a dél-koreai tulajdonú cég két hazai telephelyén, ugyanakkor továbbra is nyitottak a megállapodásra. A cég továbbra is legfeljebb 4%-os béremelést tart elfogadhatónak a Székesfehérvári, 4,5%-osat pedig a Pécsi telephelyen. A szakszervezet korábban azt jelezte, egységesen 10%-os béremelést kér a 2000 munkavállalónak. Sikeres volt a SpaceX vállalat új generációs rakétájának tesztrepülése. A visszatérés után a Starship, mielőtt az Indiai óceánba zuhant, újraindította fedélzeti motorjait, hogy talpra álljon, azt szimulálva, hogyan kellene landolnia a szárazföldön egy valódi küldetés során. Emellett a szakértők sikerként értékelték, hogy a Starship hővédő pajzsa csak minimálisan károsodott. Az űrvállalat ugyanis olyan külső pajzsot próbál létrehozni, amelyet használat után nem kellene felújítani, így az űrhajó a repülőgépekhez hasonlóan rutinszerűen repülhetne. Tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán, a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófa védelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett. A tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. Háromnapos Szinkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriás bábos felvonulásokkal, bábelőadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az új szegedi Erzsébetligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon egy 7 állomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét. Megdőlt az országos napi hidegrekord. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Lénárdarócon hajnalban 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Galjatetőn.
1: Az időjárásról.
7: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz.
1: Közlekedési információk.
8: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról és munkálatokról nincsen hírünk Ceglédet illetően, de azért Abony környékén figyelni kell, mert több vasúti átjárót is felújítanak. A szakemberek éjszaka dolgoznak, ezért nagyjából este 10 és éjfél között számíthatnak lezárásokra, de azért mindenképp figyeljenek ezeken a területeken. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon, a Hungaroringen, ezért erősebb járműmozgásra készüljenek az M3-as autópályán Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak VIP vendégek használhatják. A nagyközönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Magyaród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint Magyaródon jelentősen megnövekedhet a gyalogos forgalom is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek. A kamion tilalom egyébként ezen a héten ma délután 3 órától egészen 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek, jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, 7 perc elmúlt el 11 óra, és ebben az órában folytatjuk az időutazásunkat. Ugyebár az előző órában megkezdtük azt, hogy Becker Betty készített interjúkat még év végén minden egyes műsorvezetővel a Cegléd Rádióból, és én ezekből Szatyi és Kristóf interjúját mutattam meg önöknek eddig. De most jön Tóth Barbi és Süveges András ebben az órában, úgyhogy Becker Betty velük beszélget majd, és persze jönnek a közös ismerősök is. És a következő óra elején, tehát már 12 óra után velem Vörös Nándival is készült egy interjú, a második Vörös Nándi napon, ezt is meghallgathatják majd, de az még kicsit messzebb lesz, most vágjunk bele ebbe az órába.
1: Következzen egy friss dal! Itt, itt, itt, itt, a Cegléd.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
3: KGM. Made in Korea.
4: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
5: Gyere, bodrik, kutyám, szedd a sátor fádon.
2: A legszebb magyar nóták és fülbemászó operett dallamok egyetlen felejthetetlen estén. Nyáresti vigadalom július 25-én szombaton este 6 órától a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Színpadon Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József működnek közre. Az élő zenei kíséretről Zsiga István és zenekara gondoskodik. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Nyáresti vigadalom, szívhez szóló dallamok, közös emlékek és egy este, amely garantáltan jó kedvre hangol. Részletek ceglédikultúra.hu. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, folytatódik hát a kis minisorozat, amit elindítottam itt most év végén, új év kezdetén, és a kis sorozatnak a lényege az, hogy a kollégákkal trécseljünk egy kicsit arról, hogy hogyan is telt a 2025-ös esztendő, és mit vár 2026-tól, és van egy kolléganőnk, akit nem tudunk überelni abban, hogy milyen izgalmakat hozhat egy év, ő pedig Tóth Barbie, mert hogy neked aztán egész izgalmasra sikerült, vagy nektek. Szia!
2: Szia Betty, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát igaz, ami igaz, még minket is meglepett a férjemmel, hogy mi történt, nem mintha nem terveztük volna. Minden esetre tegnapi nap folyamán összeültünk Ádámmal, és mondtam, hogy mit mondjak, lesz egy ilyen interjú Bettyvel, mi történt? És akkor mondja, hogy gondold ezt át. Lenéztem a pocakomra, aztán eszembe jutott, hogy ja, tényleg, hát én idén leszem várandós. Hogy a kismama, hogy ez bekapcsolt.
1: Jól van, hát persze, nyilván ezt fel kellett dolgozni lelkileg is, aztán testileg is, és ugye ez az oka annak, hogy te most nem vagy itt fent velünk, és nem itt készül el a beszélgetés, hanem telefonon, hogy hát kíméljünk, amennyire csak lehet. És ez az oka annak, mert ezt ne felejtsük el, hogy egyszer csak eltűntél a reggelekből. De nem tudom, te adásban adtál erre magyarázatot egyébként, vagy most akkor gyakorlatilag ez a beszélgetés a magyarázatra?
2: Igazából annyira nem tértem ki rá. Elköszöntem, mondtam, hogy hosszabb időre nem leszek. Boldog ünnepeket kívántam, most is azt kívánok minden kedves hallgatónak, és sikerekben gazdag boldog új évet is. De így külön nem beszélgettünk róla. Esetleg így az esti műsorban Nándival, úgyhogy veled van most így az első ilyen interjú, hogy igen, én most azért tűnök el, mert fáradós vagyok. De egyébként ezt nem szándékosan, vagy nem tudatosan csináltam így, csak egyszerűen nálam, én nagyban felfogtam, hogy terhes vagyok, de érzésben sokkal később jött. És nekem egy idő kellett ehhez, hogy valójában el tudjam élni, mert ugye később érkeztek ezek a testi változások.
1: Mondanám, hogy én még az unokáimnak is mesélni fogom, de hát unokáim sem lesznek, de a lényeg az, hogy egy örök sztori lesz itt a rádió történetében egyébként a te várandóságod, mert gyakorlatilag konkrétan vannak kollégák, akiknek lehet, hogy még a mai napig nem esett le, tehát tudják, értik, látják, felfogták, csak az, hogy te most húzamosabb ideig nem leszel, az szerintem majd ilyen egy hónap múlva tűnik fel nekik.
2: Igazán. Én ezt imádtam.
1: Annyira minden napunk része vagy.
2: De drága vagy, de én ezt imádtam a kollégákban. És mikor jössz vissza? Hány hét múlva jössz vissza, és akkor tudod így, néztem rá, hogy mondom, oké, hogy férfiak vagytok, meg minden, de azért hogyha várandós vagyok, nem egy bőszülés után, az biztos.
1: Igen, majd leesik. Ugye, és ez az oka most, hogy Süveges Andrással ébredhetnek a kedves hallgatók, aztán majd meglátjuk a későbbieket, majd igyekszünk azért nyilván a Süvi válláról levenni terhet, meg ilyen hasonló dolgok fognak vagy bizonyára történni. Na, de te hogy készülsz a következő időszakra, vagy egyáltalán mennyire vagy ilyen tervezgetős, mennyire vagy ez a bocsánat, ilyen naplózós kismama, hogy akkor hol kell most tartsál, minek kell már készen lennie, milyen színű legyen a szoba, kész van-e már, ki van-e festve, stb.
2: Hát igazából itt lesz bent velünk a hálószobában, úgyhogy bárkemméktől nagyon sok mindent kaptunk, úgyhogy ezek már össze vannak így állítva, viszont egy dologra megtanított ez a 2025-es év, hogy hogyan kell lassítani. És közben arra is eljöttem, hogy nem kell másokhoz mérni magamat, ugye mindenkinek megvan a saját ideje. Most egy teljesen új szerep vár rám, és őszintén szóval még nem szoktam hozzá annyira a gondolathoz. Valamiért ilyen téren egy kicsit lassabb vagyok, de azért is lehet ez, mert a munka is elvonta valahol a figyelmem. Tehát nekem nem az volt, hogy várandós vagyok, akkor én innen tagjában nem dolgozom, hanem tényleg próbáltam kimaxolni, hogy ameddig csak lehet menjek, ameddig csak lehet csináljam a dolgaimat. Most már azért úgy előjön egy kis vízesedés, akkor nehezebben állok fel, nehezebben élem meg a mindennapjaimat, de hogy így alapvetően szerintem, mivel folyamatosan tanultam is mellette, dolgoztam is mellette, úgy nem készültem még föl rá annyira.
1: Igen, ezt elfelejtettem kihagyni a kis bevezetőmből, amikor pedig erre is gondoltam, amikor azt mondtam, hogy téged aztán nehéz lett volna überelni ebben az évben, hogy mind a mellett, hogy babát vársz, mind a mellett ugye sulit is, az egyetemet is végzett, de hát és államvizsgához közelítesz, tehát szépen összesikerült hozni.
2: Én ezt annyira jól megcsináltam magamnak, pont mondtam a férjemnek, hogy ugye, számoljuk ki, Tehát nehogy vizsgai időszakra jöjjön nekem a baba. Jó, jó, jó. Minden, odafigyeltünk. Utána úgy voltunk vele, hogy hát ez nem így működik, hogy mi döntjük el. Mikorra jön össze az államvizsgára? Az utolsó fél évben, mondom, nagyon jól megcsinált.
1: De azért valljuk be, olyan, te nem is te, vagy nem is te lennél, ha nem így történt volna. Mi valahogy szeretjük izgalmasan élni az életünket.
2: Igen, ebben egyébként nagyon hasonlítunk szerintem mi ketten, tehát nekünk kellenek ezek a kihívások, hogy nem elég nehéz, nem elég bonyolult. Na hát
1: tegyünk
2: akkor
1: még
2: csináljtek egy rajta. Aha.
1: Egyet. Olyan hülyeséget nem fogok kérdezni, hogy hiányozni fog a rádió, de egyébként tényleg ezen gondolkodtál-e már egyáltalán, hogy most akkor most nincs a rádió, most azt így direktben nem merem megkérdezni, hogy ugye visszajössz hozzánk?
2: Nyugodtan megkérdezted, mert egyébként már nagyon hiányoztok, már rosszul vagyok attól, hogy nem kell reggel annyira korán föl kellem és elindulnom dolgozni. Én szerettem, tehát én szerettem azt, hogy elindul a napom, hogy felöltözök, hogy igenis sminkelek, hogy csinálok valamit, és az a baj, hogy mondta anyukám, hogy el volt ilyen hamar idézőjelben, hamar eljönni a rádióból, mert hogy itthon most sokkal több mindent csinálsz, de azért ugye, hogy lekössem magam, és hogy legyen valami plusz tevékenység, hogy na, hogy csinálta, teljen a napom, hogy csak pihenegetek.
1: Hát igen, ebben van valami, de azért a korán, hát gyakorlatilag azért már nagyon közel vagy ahhoz, hogy ez a baba megszülessen.
2: Igen, ez a következő hónapban már itt lesz velünk. A héten leszek 9 hónapos.
1: Úgyhogy
2: igen.
1: Jesszus. Nem kérdezem meg se a nemét, se a nevét természetesen, azt majd, hogyha akkor, majd amikor úgy gondoljátok és megosztjátok a nyilvánossággal, akkor majd mindenki megtudhatja, de hát most tényleg ennél izgalmasabb dolog nem nagyon hiszem, hogy történet emberrel. Ezek után hogy kérdezem meg, hogy mit vesz 2026-tól?
2: Hát a teljesen új szerepemet, hogy megpróbáljak abban is teljesíteni, és abban is a magamhoz mérten a legjobbat nyújtani, mert nyilván itt nem az a cél, hogy én legyek a világon a legjobb ebben is, de azért próbálkozom megugrani ezt a küszöbet, és próbálom magam amennyire lehet felkészíteni. Azt mondják, hogy annyira úgy sem lehet, ez majd akkor dől el, ha már ott vagyunk. A türelmet azt nekem nagyon kell tanulni, az biztos. Elég pörgős vagyok, nem vagyok ez a ilyen kis nyugis, megvárom, hogy csordogál a víz.
1: Majd lelassít a baba, aztán meg majd felpörget, mesélik, körülöttem lévők is, mert megtapasztalatom nincsen. De egyébként azon gondolkodtam, hogy ez butaság, hogy nem te leszel a világ legjobbja. Egy valakinek biztos, hogy te leszel a világ legjobbja a pici babádnak, úgyhogy ez tuti biztos, hogy neki a világ legjobb anyukája leszel, bármit is csinálsz. Ezt is jól fogod nyilvánvalóan csinálni. Hát akkor most neked gyakorlatilag a szilveszter is, az új év, az pihenéssel telik, gondolom én.
2: Képzeld rá, hogy senki nem akar velem szervezni idén.
1: Szép,
2: pont mondtam, hogy a férjemnek. Ugye? Hát igen, hogy mindig minden évben kerestek, ide hívtak, oda hívtak.
1: Szerintem nem mernek. Tudod, így elképzelem az ismerőseidet, vagy baráti körödet, hogy átgondolták, hogy vajon mivel fűszerezhetnénk meg a szilveszteri bulit? Egy itthon szülés, mondjuk, hogy
2: lehet, attól félnek, hogy be kell kísérni a korásba. Minden esetre az biztos, hogy csendesebb szilveszterünk lesz.
1: Kímélni akarnak nyilvánvalóan, most a viccet félretéve.
2: Drukkolunk annak, hogy éjfélig fönnmaradjak. Hát szerintem ezt is tudják, hogy azért hamarabb elfáradok.
1: Nyilván.
2: Tehát ilyen 11-10-11 körül én már aludni szoktam. Úgyhogy megpróbálunk fönnmaradni.
1: Jövőre meg már együtt bulisztok majd a kis csemetével. Vagy valami
2: ilyesmi.
1: De az biztos, hogy fenn lesztek éjszaka, az 100%.
2: Pont ezt akartam mondani, mi utána budizunk, amikor megszületett, akkor majd éjszaka jön a pelenka parti, meg a csumisztatás, meg mindenféle.
1: Ja, és még egy gondolat a babával kapcsolatban, ezt azért nem hagyhatom ki, mert tulajdonképpen így a házasság hetében, hogy belettetek vonva Ádámmal, kis tudással ti a párként vagytok már itt jelent szinte a rádióban. Mit szólt Ádám? Mit szólt a férjed? Jó, nyilván örült a babának, de hogy mennyire volt eufórikus az az öröm?
2: Hát nálunk ez nagyon, főleg akkor, amikor még az elsőnél, még amikor mondtam neki, hogy figyelj, pozitív lett a teszt. Majd csinálj még újabbat, úgy nem értette, vagy nem fogta fel, vagy túl halvány az a csík, az biztos nem az. És akkor már a harmadiknál mondtam neki, de mondom, nem érted meg, hogy pozitív a harmadik teszt is, és akkor akkor nagy nehezen így feleszmélte, nem is ott volt a nagy durranás, hanem amikor a nem derült ki. Hm. Nagyon kis kis szeretett volna, és hát kis fiú lesz, most lelövöm a poén, és ott viszont annyira örült, meg kiabált, meg újjongott, meg már minden volt. Örült volna a lánynak is természetesen, mert nyilván ez legfontosabb, hogy egészséges legyen, de neki az annyira. Szerintem neki ott tudatosodott benne, hogy neki lesz egy fia. És akkor az a pillanat volt olyan meghatározó szerintem.
1: Na és milyen lesz még az a pillanat, amikor a kezetekben tartjátok? Na, akkor ott biztos Na, lesz írás.
2: Lennénk már ott, én azt mondom.
1: Igazi
2: én
1: Barbie
2: haladnék vele.
1: Na hát, kedves Agata, ő Tóth Barbie a kolléganőnk. Menjünk, haladjunk. De nem, tehát tényleg az ember saját magát gondolom nem tudja meghazudtolni kismamaként sem. Én kívánom, hogy minden a lehető legtökéletesebben, vagyis leginkább úgy történjen, ahogy ti szeretnétek, hogy az tökéletese teljesen, vagy nem, szerintem az majdnem, hogy indiferens. Meg természetesen azt is kívánom, hogy minél hamarabb tér vissza hozzánk, de csak akkor, amikor már te is szeretnél majd, és a baba is úgy látja, vagy a kisgyermek is úgy látja majd, hogy elengedi anyukát egy kicsit dolgozni hozzánk.
2: Igen, a főnök dönt majd erről is.
1: Ez pont.
2: Én is bízom benne, hogy minél hamarabb visszamehetek hozzátok.
1: Meg úgy gondolom, hogy a hangodat akkor is fogjuk hallani, hogyha fizikailag esetleg nem vagy itt. De én most nagyon örülök, hogy hallottam a hangodat, szerintem a hallgatók is nagyon örültek, hogy hallották a hangodat, mert néha lejátszok ezt a beszélgetést, hogy valakinek nagyon hiányzol, már pedig fogsz, akkor majd ezt meghallgatja ezt a beszélgetést, jó?
2: Jaj, hát nagyon kedves vagy, nagyon drágák vagytok.
1: Nagyon boldog új évet nektek. És
2: boldog új évet kívánok én
1: sok
2: örömet, neked is.
1: De kitartást is.
2: Köszi, azt kell a legjobban, még türelem. És a kedves hallgatóknak is természetesen, meg mindenkinek, aki a rádióban dolgozik.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Javában zajlik a 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a Szarka Kúria udvarán. A programokból még elcsíphetik akár Bunyós Pityut 17 órától, de 18 órától Pál Zoli Retro Metro partijára is odaérhetnek, vagy éppen a 19 órakor fellépő Irigy Hónajmiri sztárvendég csapatra, ezután pedig 20 órától egészen 23 óráig DJ Beró szolgáltatja a talpalávalót egy igazi utcabál jellegű hangulattal, úgyhogy még nem késő elindulni a nyársapáti 16. Lecsó Fesztiválra. Nyár esti vigadalom a magyar nóta és az operett jegyében egy meghitt nyári estén ma a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Várják szeretettel a magyar nóta és az operett szerelmeseit egy különleges nyári koncertre. A nyár esti vigadalom idén megújult formában tér vissza, a korábbi szabadtéri rendezvény helyett ezúttal a Kossuth Művelődési Központ színház termében találkozhatnak, ahol elegáns környezet, kiváló akusztika és meghitt hangulat várja a közönséget. Bár az idei műsor intimebb, a színvonal változatlan, kiváló előadó művészek tolmácsolásában csendülnek fel a magyar nóta és az operett legkedveltebb dallamai, amelyeket a Zsiga István zenekara kísér élő cigányzenével. Fellépők Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergely és Truhalla József. Kísérő zenekar Zsiga István zenekara, köztársasági ezüst érdemkereszttel kitüntetett prímás vezetésével. Külön öröm, hogy az idei rendezvény szakmai partnere a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, akik elkötelezetten őrzik és ápolják a magyar nóta hagyományait. Tehát ma este 18 órától a Kossuth Művelődési Központ színháztermében nyáresti vigadalom, a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fontos, az idei nyáresti vigadalom kizárólag koncertprogramokból áll, a műsor után táncmulatságra nem kerül sor. Szeretettel várnak mindenkit egy szép nyári estén, ahol a magyar nóta és az operett időtálló dallamai ismét összehozzák a közönséget. 7. tóparti és abonyi tarkaborjú főzőverseny, nyári koncertek, méghozzá Abonyban a Mikes tónál, a rendezvény persze itt is ingyenes és a mai napon zajlik. A színpadi programok 19 órától várják az érdeklődőket, az est fellépői, az Alföldi Olajbányász fúvószenekar Szolnokról, az Abonyi Fúvószenekari Egyesület és a Szimfonik Harson Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel és italárusok várják, a belépés díjtalan, jó szórakozást! Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az árul felhozatal rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árokon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán Cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigájék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszely Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarka Kúria udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élő koncert, 21:30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abony főterén augusztus 19-én, a Szent István nap előestéjén. Mindenkinek minden programhoz jó szórakozást!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak!

0: Folytatódik hát kis sorozatom, amit elindítottam itt az év végén és új évnapján is, hiszen van, aki akkor fogja hallani ezeket a beszélgetéseket. És következő drága kolléga, aki betévedt ide a rádióba, Süveges András, szia!
1: Köszöntöm a hallgatókat, téged is, Betty. Örülök ennek, hogy van ilyen lehetőség.
0: Na hát én örülök neki, hogy örültek, bevallom őszintén, hogy engem lepett meg a legjobban, amikor kis csoportunkban ezt a kis felhívást közé tettem, akkor olyan aktivitás lett hirtelen, mint az elmúlt hónapokban szinte semmire.
1: És amikor megegyezted ezt, már előtte voltak olyan ismerőseim, akik emlékeztek egy korábbi ilyen
0: etapra,
1: két évvel ezelőtt, így van, és mondták, hogy lesz olyan, és mondtam, hogy lesz.
0: De aranyos, akkor
1: abszolút,
0: teljesen jó. Jól esik. No, tehát arra szól ez a kis beszélgetés tulajdonképpen, hogy telt a 2025-ös éved?
1: Nem.
0: Igen.
1: Jól,
0: igen.
1: Szia. Vagy igen. Bővebben nagyon igen, nagyon jól. Hát ahhoz képest, hogy telt a 2024-es éve, mindenféle problémával teli voltam, elsősorban magánéleti párkapcsolatiban, az képest ez teljesen sima volt, jól lehoztam.
0: Na, nekem Pennandi kérdezte tőlem, bár lehet, hogy a kedves hallgatók ezt majd ezután fogják hallani, kicsit már én is összekeveredtem, hiszen nem egyszerre tudjuk felvenni ezeket a beszélgetéseket, szóval kérdezte tőlem, hogy telt az évem, és mondtam neki, hogy gyakorlatilag úgy eltelt és úgy elment mellettem, mintha nekem semmi közöm nem lett volna hozzá, tehát így huss!
1: Egyébként lényegében áll, nekem egy problémám volt. Megmondom, hogy szintén nagyon nem készültem erre a beszélgetésre, mert annyira profi vagy, hogy mindig jókat tudsz kérdezni, hogy nekem egy problémám volt, pontosan emlékszem a dátumra, mert gondolom nem csak jóról beszéltek itt a kollégák, február 24-én nekem nagyon súlyos borda zúzódásom volt, te azért tudod a legjobban, mert téged hívtalak föl, hogy segíts, mert egy hétig én biztos, hogy nem kelek ki az ágyból. Az, hogy történt, abban nem mennék bele.

Kedves hallgatók, a mai szombat július 25-e, amely az év 206. szökőjében a 207. napja, a Gergely naptár szerint az évből még 159 nap van hátra. Tunéziában ma van a köztársaság napja, itt Magyarországon meg a második vörösnándi nap. Július 25-én egyébként hivatalos ENSZ emléknapként a vízbefulladás megelőzésének világnapját tartják, emellett ekkor van a perui Piszkó világnapja és a katolikus egyházban a nagyszülők és idősek világnapja is, pontosabban ez a nap néha szombaton, néha pedig vasárnap kerül megtartásra. Tehát július 25-e szombat van, és önök a Cegléd Rádiót hallgatják, további kellemes rádiózást!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
5: Eladnád az ingatlanod?
6: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
6: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
6: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
6: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
6: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Folytatódik a változékony nyári idő, tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, tombol a hőség Japánban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Orosz dróncsapásban 3 civil vesztette életét az ukrajnai Szumiban. Egy postai logisztikai létesítményt ért támadás, az áldozatok a cég sofőrjei voltak. A régió katonai közigazgatási vezetője szerint az oroszok szándékosan támadták a civil létesítményt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és az amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, augusztustól Budapestről még több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Újdonság egyebek mellett, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni éjszakánként. A részletes menetrend a MÁV csoportól dalain érhető majd el. Újabb sztrájkra készülnek a dolgozók a Hanon székesfehérvári és pécsi telephelyén. A dolgozók 84%-a ezúttal határozatlan idejű munkabeszüntetést tervez a dél-koreai tulajdonú cég két hazai telephelyén. A cég továbbra is legfeljebb 4%-os béremelést tart elfogadhatónak a székesfehérvári, 4,5%-osat pedig a pécsi telephelyen. A szakszervezet korábban azt jelezte, egységesen 10%-os béremelést kér a 2000 munkavállalónak. Kémkedés vádjával letartóztattak Belgiumban egy kínai származású kanadai nőt, aki egy NATO létesítményben gyakornokként dolgozott, közölte a belga ügyészség. Azzal gyanúsítják, hogy egy harmadik országnak kémkedett egy bűnszervezet tagjaként. További részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. Tombol a hőség Japánban, 5. napja mérnek 40 fok körüli hőmérsékletet, a hőhullám különösen az ország nyugati és középső részét sújtja, ott a hőmérséklet már kora reggel megközelítette a 30 fokot. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjanak a szabadban, és még akkor is igyanak vizet, ha nem szomjasak, illetve folyamatosan használják a légkondicionálókat.
1: Az időjárásról.
7: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor, a szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz.
0: Közlekedési információk.
8: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról és munkálatokról nincsen hírünk Ceglédet illetően, de azért Abony környékén figyelni kell, mert több vasúti átjárót is felújítanak. A szakemberek éjszaka dolgoznak, ezért nagyjából este 10 és éjfél között számíthatnak lezárásokra, de azért mindenképp figyeljenek ezeken a területeken. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen, ezért erősebb járműmozgásra készüljenek az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak VIP vendégek használhatják. A nagyközönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint Mogyoródon jelentősen megnövekedhet a gyalogos forgalom is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek. A kamion tilalom egyébként ezen a héten ma délután 3 órától egészen 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek, jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió!

Kedves hallgatók, 13 óra is elmúlt, és önök a Cegléd Rádiót hallgatják. Ahogy korábban megígértem, Szatmári Gábor is érkezni fog hangban. Legalábbis nem egyedül jön, hanem dr. Szabó Ivettel, akivel az Egészségünkre című műsort szokták együtt készíteni, és két alkalommal is érintették a dohányzás témakörét. 13 óra után, tehát hamarosan az első részét, 14 óra után pedig a második részét ennek a beszélgetésnek fogom majd megmutatni önöknek, érdemes lesz odafigyelni. Ezen kívül jönnek a közös ismerősök, mint a Purple Disco Machine, Felix jön, a Disturbed vagy éppen a Soulwave. Érdemes velünk tartani, jó rádiózást!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.

0: Kedves hallgatók, induljon tehát egészségünkre című sorozatunk, immáron 42. része. Szokás szerint most is dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni egy olyan témáról, ami hát engem is érint egy picit, majd erre rá fognak jönni menet közben, de mint előre jeleztem, a fő témánk ma a dohányzás, mint olyan lesz. Nagy szeretettel köszöntelek, Ivett, szervusz!
1: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Az első kérdés, te dohányzol?
1: Nem.
0: Nem? És soha az életben?
1: Soha az életben.
0: Meg sem próbáltad?
1: Megpróbáltam. Sőt, az én szüleim dohányosok.
0: No hisz.
1: Tehát van ilyen emlékem, de nem szoktam rá, hál' Istennek soha.
0: Na, hát hál' Istennek mondhatni, tehát több szempontból hasznos az, hogyha az ember nem dohányzik. Én sajnos a dohányosok közé tartozom, akárhogy is, de azért nem leszek olyan nagyon ellenzéki hozzáállású most nyilván a következő beszélgetésben.
1: De inkább konstruktív kérdező, vagy szkeptikusságot képviselt, kérlek, igen, az mindig előre visz.
0: Igen, na de most egy abszolút olyan kérdés jön, ami nem tartozik egyik témakörbe sem, de a dohányzáshoz igen, mert hogy mióta dohányzik az emberiség?
1: Hát most itt utána néztünk a műsor előtt, és Amerikából jött ez a csodálatos szokásrendszer és ez a növény, és hát 6-8 ezer évvel ezelőtt már használták a dohány növényt.
0: Igen.
1: És Kolumbusznak köszönhetjük ezt a felfedezést is, hogy Európában itt van velünk.
0: Igen, igen. Hát az jó pár növény érkezett Amerikából, hát többek között a dohány is, és itt Európában is aztán úgy szépen elterjedt ennek az élvezete, rájöttek, mert hát mitől is van ennek élvezeti értéke igazából?
1: Hát ebben nincsen személyes tapasztalatom. Olyan tapasztalatom volt, hogy amikor én megpróbáltam, ez nagyon rossz élmény volt.
0: Aha.
1: Tehát szerintem van a dohány, és akkor a dohányzásnak a káros hatásai, meg van egy függőség, amivel beszélnünk kell.
0: Pontosan.
1: Úgyhogy amikor így mi a dohányzásról beszélünk, mindig ezzel a kettős szemlélettel szemléljük ezt a témát. És tehát ahogy mi a jó a dohányzásban, valószínűleg itt a függőségek témakörét, hogy miért alakul ki ez a mechanizmus, hogy miért jó érzés, mi ez a jó érzés, ez valószínűleg már egy ilyen sóvárgásnak a kielégítése is, mint olyan szerepet játszik. Összetett része van egy nikotin függőség, amihez lehet így hozzászokni. Eleve a rituálé, már mint a cselekvés, hogy valakinek
0: ez is hozzátartozik, igen.
1: Van egy közösségi szerepe, hogyha az én barátaim dohányosok, és mi mindig együtt dohányzunk, akkor ezt tudatalatt is összekötjük. Illetve, hogy alapvetően, és ez már a függőségek témája, hogy egy stresszlevezető, szorongás csökkentő, és egy jutalmazó mechanizmuson, ugye a dopaminerg rendszer gyakorlatilag ezt a kettőt szolgálja ki. Úgyhogy ezeket tudnám odahozni, mi a jó ebben kérdéskörhöz.
0: Igen, de ez ugye már tulajdonképpen a pszichológia témakörét súrolja, sőt, benne is van nyaki.
1: Ez egy szokás.
0: De mi ez a nikotin tulajdonképpen?
1: Ez egy stimuláns, ez egy pörgető dolognak lehet felfogni.
0: És ez másban nincsen, akkor ezek szerint leginkább csak a dohányban található meg.
1: A leszoktatáskor használt nikotin tapaszban.
0: Jó, hát persze, az már egy készítmény.
1: Ez már egy készítmény, igen, és ugye pont azért, mert ehhez is hozzá lehet szokni, ezért a leszoktatás kapcsán, vagy a leszokás segítő dolognál, vagy sprét, vagy rágót, vagy tablettát, vagy ilyen tapaszokat lehet használni, és ajánlottak is ezeknek a használata, mert a sóvárgást, meg ezt a nikotinészséget csökkenti.
0: Igen.
1: Ugye maga a függőséget is ez alapján szoktunk, hogy amikor föl kell az ember reggel, és hogy rögtön rá kell gyújtani, vagy eltelik 30 perc, vagy egy óra, vagy akár egy délelőtt is, hogy rá kell. Ez alapján szokták skálázni ezt a függőséget, hogy milyen mértékű ez a nikotin sóvárgás. De alapvetően ezt egy stimulánsnak mondjuk, tehát élénkít, javítja a koncentrációt, és alapvetően...
0: Tehát tulajdonképpen jó hatásai is vannak valahol, idézőjelben mondom.
1: Hát, mint hogyha mondjuk egy energiaitalnak lehetne jó hatásait mondani, mint hogy élénk.
0: Vagy akár egy pohár bornak.
1: Ez mindig igen, megint, persze. Hogy mi a célunk vele. Tehát, hogyha egy olyan állapotban a célunk az élénkítés, hogy valaki nagyon fáradt, energiátlan, depresszív, nem tudja elkezdeni a munkáját reggel, és én akkor még adok neki koffeint, meg nikotint, akkor lehet, hogy a rövid távú haszon az mérhető, de hosszú távon nagyobb károkat okoz.
0: Igen, igen. És ugye a nikotin mellett azért szoktak beszélni nagyon sokat a kátrányról, ami majdhogy nem károsabb, mint a nikotin.
1: Hát igen, a nikotin azért egészséges embereknél, akiknek nincsen szívérendszeri betegsége, mert ugye itt azért a vérnyomást emel, szívfrekvenciát tud fokozni, a maga a nikotin. Tehát egy bizonyos dózisig nem kell számolnunk mellékhatásokkal, bizonyos dózis fölött igen, de nem a nikotin szokta jelenteni a központi károsító, egészségkárosító részt, hanem a kátrány és a mindenféle egyéb füsttermék az égés során felhalmozódó. És ez az, ami ugye az érfalat károsítja, kifejezetten károsítja, és onnantól kezdve az érelmeszesedés, és aminek a végeredménye az infarktus, a stroke, és bármilyen érszűkületes, mondjuk az alsó végtagi ütőérszűkületeknél, tehát gyakorlatilag ahol erünk van, azt mind károsítja, és ez csak az érrendszer. Ezt azért tudnunk kell, hogy a megelőzhető halálokok világszinten az első számú felelőse a megelőzhető halálokoknál az a dohányzás.
0: Igen, igen. No, de ennek is ugye több fajtája is van. Ugye régebben is voltak a normál cigaretták, bár gondolom, hogy annak idején több ezer éve inkább a pipázás szerű dohányzás terjedhetett el, mert akkor nyilván nem tudták még ilyen kis vékony papírokba sodorni a dohányleveleket. Pipázás, dohányzás, a pipások még régen, még gyerekkoromból is emlékszem, hogy mondták, hogy ez sokkal egészségesebb, mert nincs benne a papír, és akkor nincs annyi kátrány. És
1: nincs ilyen, hogy egészségesebb. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos pont, hogy leszögezzük. A dohányzás és a dohány termékek fogyasztása minden esetben káros.
0: Akkor is, hogyha most itt vannak ezek a legújabb elektromos cigaretták.
1: És... az is, és sőt, függetlenül attól, hogy ez hevítésen alapul, ha ott van az aroma része, akkor az azért.
0: Igen.
1: És ez tüdőbetegségeket alakít ki. Hát, rengeteg felvételt, minden kongresszuson, ahova járunk, és van mondjuk tüdőgyógyászati szekció, akkor ott rögtön felvetítenek olyan CT felvételeket, ami ezek a hevített elcigik kapcsán készült képek. És ugye az a baj, hogy ezzel nem csak az a baj, hogy ez is káros, sőt, tüdőgyógyászok azt mondják, hogy nem mondhatjuk azt, hogy egészségesebb, semmi esetre sem, és nincs vele több 10 éves tapasztalat.
0: Igen, igen.
1: Tehát ezt nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz mondjuk egy ilyen dohányos tüdővel 10 év múlva. A klasszik dohányzásnál látjuk, mert ugye ott meg a tüdő daganat, illetve a krónikus tüdőbetegségeknek az első számú rizikója a dohányzás.
0: Igen, igen. Most megint egy személyes példát hozok, vagy családi példát pontosabban. Édesapám fiatal korában rákapott a cigarettára, de már fiatalon, mondhatni 33 éves korában letette, 1968-ban történt mindez, és aztán hosszú ideig hozzá sem nyúlt, majd amikor, hát sajnos én is, és a testvérem is rákapott a cigire, ugye hát látta, hogy mi dohányzunk, időnként előfordult olyan, de tényleg nagyon ritkán, mondjuk, hogyha mi már ki is repültünk a családi fészekből, de azért elmentünk egy vasárnapi ebédre megköszönteni őket, vagy egyáltalán csak úgy hazamentünk, vasárnapi ebéd után, no, hát van egy cigitek, kérdezte apu, meg is lepődtünk rajta még eleinte, és akkor szépen rágyújtott, és szépen elszívott egy 100 cigit, előfordult, hogy 2 is, de aztán hónapokig megint hozzá sem nyúlt, és ezért én nagyon irigyeltem őt, hogy ő ezt meg tudta állni, hogy egyáltalán nem kapott rá vissza soha, hanem úgy időnként több hetente, vagy tényleg évente mondjuk elszívott 800 cigarettát körülbelül. Ez még azért nem olyan veszélyes dózis, én azt hiszem, ugye?
1: Hát megint mihez képest, ugye? Tehát,
0: igen,
1: hogy a láncdohányoshoz képest ez egy óriási előny, hogyha valaki egy évben ennyit fogyaszt, ugye, hogy milyen mértékű a súlyossága a dohányzásnak, ezt a dobozévvel szoktuk mérni,
0: igen,
1: ami azt jelenti, hogyha valaki egy nap egy doboz vagy 20 cigarettát szív el, és ezt mondjuk egy éven keresztül, akkor tehát ez alapján
0: hát
1: számoljuk.
0: Hát szorozzuk be 365-tel, szökő évben 366-tal.
1: És ebből lehet kikalkulálni azt, hogy mi az, ami már kifejezetten súlyos, és ebből lehet satszolni a szövődményeket, de ha valaki mondjuk láncdohányos, annak egy jó pozitív példa lehet ebben az esetben mondjuk édesapád, aki ezt így meg tudta állni, és csak alkalomszerűen gyújtott rá, de semmiképpen nem mondhatjuk egészségesebbnek annál, aki egyáltalán nem gyújtott rá. És itt azért a passzív dohányosoknak a szerepét is, meg a...
0: Hát a passzív dohányosok ugye általában elszenvedői az aktív dohányosoknak, és az aktív dohányosok pedig legyenek szívesek annyira intelligensek lenni, hogy ha már rágyújtanak, akkor ezt tegyék úgy és olyan helyen, ahol nem zavarják azokat, akik abszolút nem élnek ezzel.
1: Igen, azért, és ez nem csak egy illemtani dolog.
0: Nem, bizony.
1: Hanem például a szájüregi daganatoknak, vagy a gégeráknak a rizikója, az például sokkal nagyobb a passzív dohányosok körében.
0: Aha.
1: És ugye ez ugye nem merül ki abban, hogy akkor nem fújom az illetőre a cigit, hanem azért egy légtérben közel van, vagy a ruhán keresztül.
0: Igen.
1: És akkor itt van a szerepe mondjuk a dohányzó szülőnek, mondjuk a gyermeke. És hogy tehát, hogy azt gondoljuk, hogy így mondjuk így nem ártunk, de hát a bőrünkön, a ruhánkon levő, vagy mondjuk a függönybe, vagy mondjuk, hogyha így egy légtérben van, azért az is tud károsító lenni. És nagyon sok olyan része van, amiről még nem tudunk.
0: Mit tud az orvostudomány segíteni ebben? Hát nyilván, hogyha már kialakult egy betegség, akkor erre megvannak a módszerek, de például a leszokásban tudtok segíteni?
1: Az első kérdésnél maradnék csak egy mondatig, hogy amikor hozzánk kerülnek dohányzás következményeiben betegek, azoknak 99%-a nem visszafordítható. Tudni kell azt, hogy ezt azért megelőzi egy 10-20-30 éves előzmény.
0: Ugyan.
1: Tehát, hogy ez a dohányzás az nagyon ritka esetben allergiás reakcióktól eltekintve okoz rövid távon problémát, hosszú távon okoz problémát, akkor viszont minden második dohányzó ember a dohányzás következtében fog meghalni.
0: Jaj.
1: Tehát ez egy fontos dolog, fontos és súlyos következmény, kivételek mindig vannak, nem erősítik a szabályt. A kivételek azok kivételek, és abból ne általánosítsunk, mert nagyon rosszul fogunk járni.
0: Jó, mert vannak, akik jobban tolerálják, tehát nyilván ebben sem vagyunk egyformák.
1: Nem vagyunk egyformák, de szerintem önbecsapás, ha ezzel nyugtatjuk magunkat. És nagyon sok minden kell ahhoz, nyilván a dohányzás az egy rizikófaktor, de alapvetően nem tudjuk kikompenzálni, ha mondjuk más életterületünkön jól működünk. Ha már valaki rászokott, mit lehet tenni? Alapvetően nem elsősorban az orvostudomány, hanem a viselkedés változás és a pszichológia asztala ez a dolog, és éppen ezért pszichológusok, pszichiáterek szoktak ebben leginkább segíteni. Alapvetően nagyon sok leszoktatás támogató program és projekt van, ez a füstmentes talán.hu, tehát ahol abszolút reklámmentesen is sok hasznos tanácsot tudnak kapni, és tüdőgondozókban szoktak lenni ilyen programok és ilyen lehetőségek, de nagyon sok aktív házi orvos is van, aki ebben aktívan szerepet vállal, és nagyon fontos ebben a támogató környezet egyébként.
0: És a legfontosabb pedig maga a dohányos, akiben esetleg megszületik ez a döntés, hogy na jó, most már akkor elég volt, leteszem.
1: Igen, és azért nehéz, hogy valaki eljusson eddig, mert olyan kor kellene kapcsolni, amikor még nem vagyok beteg.
0: Hát,
1: mert ugye aki mondjuk infarktust kapott, általában a rehabilitáción pikpak leteszik a cigit.
0: Na jó.
1: Aki az első kemoterápiáját vagy sugárterápiáját üli végig mondjuk egy onkológián, nagyon-nagyon sokan vannak, elképesztően sokan vannak, akkor ők is le tudják. Tehát mi a motiváció?
0: Igen.
1: Olyankor, amikor még nincsen problémám, és akkor legyen motiváció, hogy eljussak addig, hogy ez káros nekem, ezért szokott lenni ez a nehézség, hogy megszülessen ez a belső indítatás, hogy nekem ez nem jó. Az egy jó dolog szokott lenni az ára, és az anyagi vonzata ennek.
0: Ajaj.
1: És ha mondjuk az ember eljátszik azzal a gondolata, hogy mi mindenre küldhet néha mondjuk fél évig nem költene.
0: És azt félretenni. Volt ilyen ismerősöm, itt Cegléde, nem mondom, meg nem hatalmazott föl rá, de egyébként egy közismert ceglédi ember, aki jó pár éve, évtizede már letette a cigarettát, és akkor megfogadta, hogy minden nap a cigaretta árát beleteszi egy perselybe. Beletette, és aztán x hónap után bontotta ki a perselyt, és megdöbbent, hogy mennyi pénz van benne, és milyen sok minden jó dologra így lehetett van ezt fordítani.
1: Így bizony, van, de igen. Bizonyos embereknél ez egy nyaralás árát is összehozhatja. Úgyhogy nagyon sok előnyt lehet. Nyilván fontos az, hogy nekünk mi a fontos. Lehet ez is egy, tehát hogyha anyagi motiváció van, vagy egy jutalmazás, hogy oké, akkor, hogy ezt félreteszem mindig, akkor nyáron ebből el lehet menni nyaralni, vagy három havonta valami olyan programot szervezni, ami ami mondjuk az egészséget szolgálja.
0: Na hát az biztos, hogy a témát nem zártuk le, a műsort viszont le kell zárnunk, de hát lehet, hogy még csak a kettős pontot tettük ki, és ami utána következik a sok-sok lényegi dolog, még arról még lehet, hogy érdemes lesz beszélgetnünk. Igen. Akár a következő részben, akár később, bármikor, de ezt a témát még azért vegyük elő.
1: Szerintem is, és lehet esetleg olyanokról beszélni, hogy milyen tanácsot vagy tippet adnánk, hogyha valaki ezen gondolkozik, jó, hogy hogyan álljon neki egyáltalán, vagy mit tehet, mire készüljön fel esetleg.
0: Legyen úgy. No, hát köszönjük szépen ezt a sok értékes gondolatot, és akkor így folytatjuk majd a 43. részben Egészségünkre című sorozatunkat. Ez volt tehát a 42. Dr. Szabó Ivettnek köszönjük szépen.
1: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékenyem emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
7: Gyere, bontrik, kutyám, szedd a sátorfádat.
5: A legszebb magyar nóták és fülbemászó operett dallamok egyetlen felejthetetlen estén. Nyáresti vigadalom július 25-én szombaton este 6 órától a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Színpadon Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József működnek közre. Az élőzenei kíséretről Zsiga István és zenekara gondoskodik. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Nyáresti vigadalom, szívhez szóló dallamok, közös emlékek és egy este, amely garantáltan jó kedvre hangol. Részletek ceglidikultúra.hu.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Javában zajlik a 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a Szarka Kúria udvarán. A programokból még elcsíphetik akár Bunyós Pityút 17 órától, de 18 órától Pál Zoli retro metro partijára is odaérhetnek, vagy éppen a 19 órakor fellépő Irigy Hónajmiri sztárvendég csapatra, ezután pedig 20 órától egészen 23 óráig DJ Beró szolgáltatja a talpalávalót egy igazi utcabál jellegű hangulattal, úgyhogy még nem késő elindulni a nyársapáti 16. Lecsó Fesztiválra. Nyár esti vigadalom a magyar nóta és az operett jegyében egy meghitt nyári estén ma a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Várják szeretettel a magyar nóta és az operett szerelmeseit egy

Fontos, az idei nyáresti vigadalom kizárólag koncertprogramokból áll, a műsor után táncmulatságra nem kerül sor. Szeretettel várnak mindenkit egy szép nyári estén, ahol a magyar nóta és az operett időtálló dallamai ismét összehozzák a közönséget. 7. tóparti és abonyi tarkaborjú főzőverseny, nyári koncertek, méghozzá Abonyban a Mikes tónál, a rendezvény persze itt is ingyenes és a mai napon zajlik. A színpadi programok 19 órától várják az érdeklődőket, az est fellépői, az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar Szolnokról, az Abonyi Fúvószenekari Egyesület és a Szimfonik Harson Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel és italárusok várják, a belépés díjtalan, jó szórakozást! Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat- és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az árufelhozata rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árakon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigáék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszely Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarka Kúria udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élőkoncert, 21:30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abony főterén augusztus 19-én, a Szent István nap előestéjén. Mindenkinek minden programhoz jó szórakozást!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra. Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezz nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 ezer forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Folytatódik a változékony nyári idő. Magyarországon felszámolják a demokráciát és a jogállamot, mondta Orbán Viktor. Kedden találkozhat az amerikai és az ukrán elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett, az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta Tusnádfürdőn Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A korábbi Királyhágó melléki református püspök úgy fogalmazott: a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport egy Hősök terére tervezett esemény megvalósítására, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. Átvilágították a megrendelést, és kiderült, hogy sem a pontos dátumot, sem a fellépőt nem jelölték meg. A rendezvény elnevezése ugyanakkor Mándoki koncert volt. Újabb sztrájkra készülnek a dolgozók a Henon, Székesfehérvári és Pécsi telephelyén. A dolgozók 84%-a ezúttal határozatlan idejű munkabeszüntetést tervez a dél-koreai tulajdonú cég két hazai telephelyén. A cég továbbra is legfeljebb 4%-os béremelést tart elfogadhatónak a székesfehérvári, 4,5%-osat pedig a pécsi telephelyen. A szakszervezet korábban azt jelezte, egységesen 10%-os béremelést kér a 2000 munkavállalónak.
1: Az időjárásról.
5: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható.
0: Közlekedési információ.
6: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról és munkálatokról nincsen hírünk Ceglédet illetően, de azért Abony környékén figyelni kell, mert több vasúti átjárót is felújítanak. Szakemberek éjszaka dolgoznak, ezért nagyjából este 10 és éjfél között számíthatnak lezárásokra, de azért mindenképp figyeljenek ezeken a területeken. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon, a Hungaroringen, ezért erősebb járműmozgásra készüljenek az M3-as autópályán Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Magyaród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint Magyaródon jelentősen megnövekedhet a gyalogos forgalom is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek. A kamion tilalom egyébként ezen a héten ma délután 3 órától egészen 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek, jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.

Kedves hallgatók, ebben az órában folytatódik majd Szatmári Gábor és dr. Szabó Ivett beszélgetése. Az Egészségünkre című műsorunkban a dohányzásról beszélgettek. Ennek első részét már hallhatták, a folytatás pedig jön hamarosan, és mindezek mellett rengeteg közös ismerőst hozok ebben az órában is természetesen. Itt lesz velünk majd Zola, az Imagine Dragons, Teddy Swims, vagy éppen a Well Hello. Érdemes tehát ezekért is velünk maradni, és hogy mi vár még ránk délután, a második Vörösnándi napon, az derüljön ki hamarosan.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: Szép felállni. Kedves hallgatók, jöjjön tehát Egészségünkre című sorozatunk, annak is a 43. része. Most is dr. Szabó Ivett lesz a vendégem, és vele beszélgetünk egy olyan témáról, amit már a 42. részben elkezdtünk. Nagy szeretettel köszöntelek, doktornő, szervusz!
1: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Ez a téma pedig nem volt más, ugye, mint a dohányzás. És hát ez egy lezárhatatlan téma, azt hiszem, hiszen nagyon sokan dohányoznak, nem is tudom, hogy vannak erről kimutatások, hogy a lakosság hány százaléka dohányzik, de azért elég gyakran látni, akár utcán, szórakozó helyeken is, ahol ez megengedett. Természetesen most már nagyon sok helyen tiltják a dohányzást. Egyébként én, mint dohányos ember, ezt a múltkor is bevallottam, ennek abszolút nem vagyok ellenzője. Tehát én nem bánom, hogy akár a vonatokon, ugyebár nem áll a füst a kocsiban, vagy az éttermekben nem lepi el a füst az egész kiszolgáló teret. Tehát ezek szerintem rendben vannak, ugye?
1: Hát természetesen azért alapvetően ezek az intézkedések azért vannak, hogy egyébként nem csak a nem dohányzókat, de a dohányzók egészségét is védjék.
0: Hogyne, tehát ki lehet bírni, ha meg nagyon muszáj, akkor ugye különösen, hogyha valami rendezvény van, nem egyszer van ilyen, ugye dohányosok egyszer csak úgy összenéznek, fölállnak, és akkor kimennek vagy az udvarra, vagy az utcára, ahol ez megengedett, és ott van hamutálca, meg stb., és akkor ott nyugodtan füstölöghetnek, és nem zavarják a bent lévőket.
1: Hát igen, ez egy ilyen olyan szabályozás, ami kevésbé arról szól, ami most a mi témánk, ugye a dohányzásnak. Azért ez egy szubjektív dolog, amit most mondasz, hogy akkor oda megyünk, ahol nem zavarjuk, de valójában a dohányfüst és a dohányzásban levő káros anyag az nem ennyire szubjektív, sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ez minden esetben káros a szervezetre, és hát ez a megkülönböztetés talán azért van, mert ugye a passzív dohányzás, talán a múltkori adásban is
0: beszéltünk róla, igen.
1: Hogy ezért más típusú betegségek kialakításában is szerepet játszik.
0: Igen. Hát jó, hát hogyha azért kint vannak az utcán, akkor nyilván nem fog bemenni az étterembe a cigifüst.
1: Tehát... Igen, ez tehát, hogy itt ketté megy a felelősség. Egyrészt, hogy az én saját egészségem fölött milyen felelősséggel tartozom, ez a saját dohányzásomra vonatkozik, és hogy másoknak ártok-e vagy nem, az pedig ugye, amit az imént mondtál, hogy akkor hol van a dohányzásra kijelölt hely.
0: Igen. No, hát akkor most ne is azzal foglalkozzunk, hogy kinek ártunk, kinek nem, mert hogyha tényleg a dohányos betartja a szabályokat, akkor igazából nem gyárt passzív dohányosokat, de arról a saját felelősségről, például, hogy a saját egészségünk érdekében mit tehetünk, például a leszokás, mint olyan. Ez általában ugye szenvedélybetegségek esetében nem olyan egyszerű történet.
1: Hát nem, mert ez egy nagyon összetett dolog, tehát maga nem csak egy tevékenység, nem csak egy cselekvés, lehet ez egy függőség. Érdemes mindig mögé nézni, ugye, hogy az adott embernek mi az a benefit, mi az a jótékony haszon, amiért ő rászokott. Ez lehet, hogyha megkérdezek két különböző embert, más fog mondani, hogy neki mit ad a dohányzás az életében. Tehát ez érdemes így a mögöttes dolgokat is feltérképezni.
0: Igen, szóval a függőségnek is azért vannak lépcsőfokai, tehát van, aki abszolút függő, ismerek olyan embert, aki akkor is, amikor influenzás és köhög, és már lázas, meg fújja az orrát, meg minden baja van, ő akkor is muszáj, hogy elszívjon, ha nem is annyit esetleg, mint egészségesen, de azért egy jó pár cigarettát akkor is elszív. Én világéletemben úgy voltam, mint dohányos ember, hogyha elkapott egy ilyen korság, akkor egy hétig, 10 napig eszembe sem jutott, hogy rágyújtsak. Majd amikor úgy éreztem, hogy egészséges vagyok, akkor jöhet megint, mondtam még magamnak, megnyugtatva a lelki ismeretemet, de van, aki nem bírja ki akkor sem.
1: Igen, ez valószínűleg, hogyha már ennyire így személyessé vált ez a beszélgetés, inkább arról szól, hogy te ebben a helyzetben hogyan nyugtatod meg magad azzal, hogy te talán nem vagy annyira függő, hogyha a betegség alatt nem kellett rágyújtanod.
0: A
1: dohányzásnak a valódi egészségügyi kockázatát nézzük, hogy mondjuk 10 év távlatából milyen negatív hatással lehet, akkor ez valószínűleg nem annyira nyom alatba, mint az, hogy ezen kívül egyébként naponta hány szál cigarettát szívsz el. Tehát én azt gondolom, hogy ne erről a végéről fogjuk meg azt, hogy ki mennyire függő, mert itt beszélünk egyszer egy függőségről, ami egy viselkedéshez való szokás, egy valóban egy addiktív folyamat, meg beszélünk egy olyanról, hogy magának, a dohányzásnak, meg a füstterméknek milyen egészségügyi káros hatása van. Én azt gondolom, hogy a kettőt külön érdemes tárgyalnunk egyébként.
0: Fú, hát az, hogy milyen káros hatásai vannak, hát azzal fenyegetnek minket mindenféle médiumon keresztül, én azt hiszem. Tehát ez nem kell túl messze menni, elég felugrani, manapság meg már pláne elég felugrani az internetre, és ott azért megmondják az igazságot, hogy mennyi káros hatása lehet a dohányzásnak, a nikotinnak, meg különösen a kátránynak, erről is beszélgettünk, ugye, tehát ez nem kérdés általában egy dohányos számára.
1: Így van, tehát ez az a pont, amit valószínűleg minden ember tud, hogy a dohányzás az káros. Tehát kevés olyan emberrel találkozom, aki ennek az ellenkezőjét állítja, és mindezek ellenére vannak ugye nagyon nagy számban függők egyébként. Valószínűleg a cigarettadobozokon is azért vannak ezek az elrettendő fényképek, amik nem túl kellemes látványokat jelentenek, hogy milyen szövődményei lehetnek a dohányzásnak, mert aki dohányzik,
0: hát, igen.
1: Az még abban a fázisban van, hogy lehetséges, hogy gondolkozik azon, hogy leszokna, vagy nem, de még a cselekvés fázisába nem jutott, tehát még aktívan nem tett azért, hogy ő leszokjon, és a viselkedés változást kutatók szerint ilyenkor a negatív példának a látványa az talán egy kis eltávolodásban segít.
0: Na, ebben nem hiszek, én megmondom őszintén. Tehát én nem látom azt, hogy kevesebb lenne a dohányos, akár a közvetlen vagy tágabb környezetemben is, amióta ezek a rusnya képek vannak ezeken a cigarettás dobozokon. Régebben nagyon szép formatervezett cigis dobozok voltak, vonzóak voltak persze, és gondolhatná az ember, hogy logikusan, amikor rátették ezeket a elborzasztó képeket, akkor majd sokan hozzá se nyúlnak, semmit nem változott szerintem.
1: Nem feltétlen van igazad, vannak olyan emberek, akiknél elindíthat egy ilyen.
0: Biztos?
1: Igen. Ez leginkább azt jelenti, hogy mondjuk neked, meg a te környezetedben nem ez a motiváció. Tehát valószínűleg ez azokra az emberekre, akiknek igazából ez nem nyomott alatban, arról ad inkább egy feedbacket, hogy itt nem arról van szó, hogy te tartanál arról, hogy érelmeszesedést kapsz, hogy levágják a lábadat, hogy infarktust fogsz kapni, vagy a tüdőbetegséged lesz. Neked nem ez lesz a mögöttes motiváció, de azért vannak olyan emberek, akik azt látják, hogy ez egy ilyen figyelemfelkeltő jel, és beindít bennük valamit, hogy oké, tehát vannak azért olyanok, akiknél ez működik.
0: Ez hatásos, működhet? Nem tudom. Na, ha már én személyes példáknál maradunk, volt nekem az életemben egy időszak jó 10 évvel ezelőtt, majdnem 2 évig nem gyűjtöttem rá. Ekkor is így volt, hogy elkapott egy korság, és hát akkor vagy 10 napig bizony otthon kellett feküdnöm, lázas voltam, beteg voltam, influenza-szerű valami történet volt, és akkor meggyógyultam, akkor jött az, hogy na, hát akkor gyújtsunk rá megint, és hát erre szoktam mondani, így szoktam elmesélni kicsit tréfásan, hogy mivel az ikrek jegyében születtem, én tudok így magammal beszélgetni, és akkor így a másik felem megkérdezte, hogy biztos rá akarsz gyújtani? Hát persze, hát meggyógyultam, hát most már rágyújthatok, de gondold meg, biztos? Hát most, hogy mondod, nem, próbáld már ki esetleg, mi lenne, ha nem gyújtanál rá. És na jó, tudod mit? Akkor nem gyújtok rá. És majdnem 2 évig tartott ez a folyamat, de hát igazság szerint ez alatt a szűk 2 év alatt hát több mint 20-25 kiló följött rám. Amikor már a 90-es számot megláttam a mérlegen, mint 175 centis ember, akkor így annak már nem nagyon örültem, és hát tulajdonképpen ez is vitt aztán vissza a dohányzás felé, és most már évek óta ott vagyok a 70 kiló környékén, és ez tulajdonképpen egészségesnek mondható, de közben meg ott van a dohányzás. Na, erre varjál gombot.
1: Igen, én nagyon szeretek ezekre gombot parni, mert ez pontosan azt mutatja és igazolja, hogy ez mondjuk egy olyan problémakör, amire nem egy darab válasz fog magyarázatot adni, hanem itt megint rendszerekről beszélünk, és én ezeket nagyon szeretem, meg ezeket az összefüggéseket is boncolgatni. Uh-huh. Itt ugye megint nagyon sok téma van ebben. Mielőtt ebbe beleugrok, egy szakember, amikor egy ilyen beszélgetésben benne van, azt kell kérdeznie, hogy mi történt akkor? Mi volt akkor, ami miatt neked működött az? És hogy erre gondolj vissza, ezt most nem visszük ennyire személyesbe.
0: Igen.
1: Olyanra vigyük a fókuszt ilyenkor a beszélgetésben is, vagy akár saját magunkat elemezve, hogy amikor le tudtam tenni a cigit, és amikor én nem gyújtottam rá, akkor én biztos, hogy valamit jól csináltam, és mi az, amikor nekem az jól működött? Mi volt a motiváció, milyen volt a környezetem, uh-huh. hogy éreztem magam? Mi volt az, ami engem abba a döntési sorozatban a jó irányba vitt? Ez az én döntésem volt. Tehát azt a skillt, azt a képességet én magamban hordozom, és érdemes ezekben mélyebben belemenni, hogy mi működött akkor jól. De ez most nem egy ilyen beszélgetés, abszolút egy nagyon-nagyon gyakori dologról beszélsz, hogyha valaki a dohányzást abba hagyja, akkor alapvetően testsúlygyarapodást tapasztal.
0: Ugye?
1: Az eseteknek a nagy részében.
0: Hát korábban is hallottam már ilyenről, persze.
1: És igen, hogy igen. Nyilván ennek több oka van. Például ugye a maga a nikotin, az kicsit meggyorsítja az anyagcserét, és egy picit így maga a metabolizmusunk felgyorsul. Ez, hogyha lelassul, és inkább a raktározó irányba megy, akkor a nem dohányzás az ezt fogja kiváltani.
0: Hát ez az.
1: Aztán alapvetően ugye jellemző az is, hogy amikor így kimegy belőlünk ez a dohányzás okozta kátrány mindenféle, akkor mind a szaglásunk, mind az ízérzésünk javulni fog.
0: És rá, az étvágyunk is.
1: És ez még csak az érzékelés, az ételeknek az élvezete, és olyan intenzívebb ízélmények lesznek, ami miatt nagyobb kedve lesz az embernek. Az étvágy egy másik dolog, az központilag is szabályozott, az étvágy is meg fog nőni. Ráadásul, hogyha arról van szó, hogy mi az, ami még plusz örömet okozott, tehát ugye azért egy olyan taktilis inger is, hogy valamit ugye az ember a szájába vesz, akkor kell a pici nassolgatás, picit oda belecsípek, hogy maga ez a mechanizmus is működjön.
0: Igen, igen.
1: És hogyha még hozzáveszem azt is, hogy mit ad a dohányzás, mondjuk ez egy stresszcsökkentés, akkor ugyanott vagyok, hogy az a hiány, az a szükséglet, hogy a stressz csökkentse, most átmegy abba, hogy én csokikat, nasikat, chipset, bármit fogok csipegetni, enni, vagy ez egy örömforrás, tehát nem
0: csak például az is, bizony.
1: Az örömforrás, igen. Akkor valamibe ez az örömszerző tevékenység, ez átmegy, és nagyon-nagyon kézenfekvő, mivel mind a kettőnek köze van a szájunkhoz, hogy ez egy olyan tevékenység lesz. Ez sok esetben átmeneti, de sok esetben ez tartós, de azt le kell szögezni itt rögtön, hogy egészségügyi szempontból az elhízás még mindig kisebb rizikót jelent, mint maga a dohányzás.
0: Igen.
1: Tehát ne azért szokjak vissza, hogy mert akkor lefogyok, és ne legyek olyan elhízott, hogy én egészséges legyek, hanem menjek bele a leszokásba tudatosan úgy, hogy vélhetően ez ilyen dolgokkal fog járni, és legyek erre felkészült. És hogyha felkészült leszek, és utána olyan kis stratégiákat, meg kis fegyvertárat fogok magamnak kialakítani, akkor ezekre a dolgokra sokkal jobban fogok reagálni.
0: Például a mozgás, ugye?
1: Például a mozgás minden szempontból.
0: Igen.
1: Abszolút.
0: Az is lehet örömforrás.
1: Örömforrás, stresszlevezetés, elterelő hadművelet. És ugye ott vagyunk megint a sóvárgásnál, amikor jön a sóvárgás, hogy most kell rágyújtani, akkor csak annyit mondjak magamnak, hogy oké, most 20 másodpercig nem gyújtok rá. Mert mindig az idegrendszernek az, hogy én most eldöntöttem, hogy nem gyújtok rá, és nem is fogok, az egy beláthatatlan keretű dolog, az olyan nem tudja értelmezni. De én csak azt mondom magamnak, most 20 másodpercig nem, és akkor abban a 20 másodpercben lesz nekem stratégiám, légzőtechnika, sétálok egyet, felszaladok a lépcsőn egy emeletet, leszaladok, kilépek abból a helyzetből, valamilyen más tevékenységet végzek, nem eszem, hanem valami más tevékenységet, akkor ez a sóvárgás ez csökkenni fog. És utána megint hozhatok egy újabb döntést.
0: Jó, 20 másodpercen belül be kell fejeznünk ezt a beszélgetést, ha már itt tartunk. Nem azért, mert rá akarok gyújtani, hanem azért, mert lejárt a műsoridőnk most. Befejeztük ezt a témát, hogy érzed?
1: Ebben azt gondolom, hogy még mindig lenne mit.
0: vagy akár más szenvedélybetegségekről is ejtsünk szót, vagy maradjunk még a cigarettánál, vagy a pipánál.
1: Nyitva is hagyhatjuk ezt a kérdést, mert vannak még mondjuk olyan stratégiák, amit érdemes tudnunk, hogyha azt fontolgatjuk, hogy leszokunk.
0: Jó.
1: Amiben támogatni szeretnénk a hallgatókat.
0: Abban viszont nem szeretnénk őket támogatni, hogy leszokjanak az Egészségünkre című sorozatról, úgyhogy folytatjuk mindenképpen, és legközelebb vagy ennél a témánál maradunk, vagy egy teljesen más új témával jövünk majd elő dr. Szabó Ivettel, akinek nagyon szépen köszönöm a most elmondottakat is, úgyhogy folytassuk innen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Ivett.
1: Köszönöm én is, és jó egészséget kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyrosz pontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Javában zajlik a 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a Szarka Kúria udvarán. A programokból még elcsíphetik akár Bunyós Pityut 17 órától, de 18 órától Pál Zoli Retro Metro partijára is odaérhetnek, vagy éppen a 19 órakor fellépő Irigy Hónajmiri sztárvendég csapatra, ezután pedig 20 órától egészen 23 óráig DJ Beró szolgáltatja a talpalávalót egy igazi utcabál jellegű hangulattal, úgyhogy még nem késő elindulni a nyársapáti 16. Lecsó Fesztiválra. Nyár esti vigadalom a Magyar Nóta és az Operett jegyében egy meghitt nyári estén ma a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Várják szeretettel a Magyar Nóta és az Operett szerelmeseit egy különleges nyári koncertre. A nyár esti vigadalom idén megújult formában tér vissza, a korábbi szabadtéri rendezvény helyett ezúttal a Kossuth Művelődési Központ színház termében találkozhatnak, ahol elegáns környezet, kiváló akusztika és meghitt hangulat várja a közönséget. Bár az idei műsor intimebb, a színvonal változatlan, kiváló előadó művészek tolmácsolásában csendülnek fel a Magyar Nóta és az Operett legkedveltebb dallamai, amelyeket a Zsiga István zenekara kísér élő cigányzenével. Fellépők Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergely és Truhalla József. Kísérő zenekar Zsiga István zenekara, köztársasági ezüst érdemkereszttel kitüntetett prímás vezetésével. Külön öröm, hogy az idei rendezvény szakmai partnere a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, akik elkötelezetten őrzik és ápolják a Magyar Nóta hagyományait. Tehát ma este 18 órától a Kossuth Művelődési Központ színháztermében nyáresti vigadalom, a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fontos, az idei nyáresti vigadalom kizárólag koncertprogramokból áll, a műsor után táncmulatságra nem kerül sor. Szeretettel várnak mindenkit egy szép nyári estén, ahol a Magyar Nóta és az Operett időtálló dallamai ismét összehozzák a közönséget. 7. tóparti és abonyi tarkaborjú főzőverseny, nyári koncertek, méghozzá Abonyban a Mikes tónál, a rendezvény persze itt is ingyenes és a mai napon zajlik. A színpadi programok 19 órától várják az érdeklődőket, az est fellépői, az Alföldi Olajbányász fúvószenekar Szolnokról, az Abonyi Fúvószenekari Egyesület és a Szimfonik Harson Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel és italárusok várják, a belépés díjtalan, jó szórakozást! Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat- és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az árufelhozata rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árakon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sejerektejés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán Cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigáék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszely Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarka Kúria udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én, egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élő koncert, 21:30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abony főterén augusztus

Jakabok és a Kristófok ünnepelhetnek. A Kristóf a görög Krisztoforosz névből származik, jelentése Krisztust hordozó. A Jakab héber eredetű bibliai név, a Jákob görög változatának a magyar megfelelője, jelentése sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép. Ma egyébként szintén ünnepelhetnek a Valentin, a Dalibor, a Jakus, a Jákó, a Jákob, a Jakobina, a Krisztofer, a Szimbád, a Timur, a Tomor, a Valencia, a Valentina és a Jacqueline nevek viselői. Őket és a születésnapjukat ma ünneplőket is köszöntjük a következő dallal. Yeah!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
2: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Egy hét alatt közel 6 fokkal hűlt le a Balaton vize. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte, menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport egy Hősök terére tervezett esemény megvalósítására, közölte Póskai Gábor belügyminiszter. Átvilágították a megrendelést, és kiderült, hogy sem a pontos dátumot, sem a fellépőt nem jelölték meg. A rendezvény elnevezése ugyanakkor Mándoki koncert volt. Egy hét alatt csaknem 6 fokkal hűlt le a Balaton vize. Míg múlt szombaton 26,6 fokot mértek, ma reggel már csak 20,8 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete, azonban a hónap végén a tó vizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton vize.
1: Az időjárásról.
5: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
6: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról és munkálatokról nincsen hírünk Ceglédet illetően, de azért Abony környékén figyelni kell, mert több vasúti átjárót is felújítanak. A szakemberek éjszaka dolgoznak, ezért nagyjából este 10 és éjfél között számíthatnak lezárásokra, de azért mindenképp figyeljenek ezeken a területeken. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen, ezért erősebb járműmozgásra készüljenek az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer közötte leállósávot csak VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint Mogyoródon jelentősen megnövekedhet a gyalogos forgalom is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek. A kamion tilalom egyébként ezen a héten ma délután 3 órától egészen 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek, jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió!

7 perc elmúlt el, 15 óra, kedves hallgatók, és önök a Cegléd Rádiót hallgatják az FM 92-től július 25-én szombaton délután. Úgy elment a reggel, a délelőtt és a kora délután is, kedves hallgatók, hogy elfelejtettünk bulvárkodni egy kicsit. Nos, ezt ebben az órában pótoljuk, nem mehet el új el Vörös Nándinak, hogy kicsit nem erőltünk volna el a sztárok magánéletében vagy világában, úgyhogy erre most sort kerítünk ebben az órában, és jönnek a közös ismerősök is, Rehab, Pitbull, Dr. Béres, Becky G és még sokan mások. Szerintem érdemes lesz maradni, tegyék is ezt!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.

Bye Bye Mázsa, erős felütés a Bliktől, csodás, fogyás, csodaszerek nélkül, ez Falusi Maria receptje, amely látványos eredményt hozott, több mint 30 kilótól szabadult meg a padödő énekesnője az elmúlt évben. A fogyás oka nem egészségügyi probléma, egyszerűen elhatározta, hogy egészségesebben szeretne élni, a fegyelmezett étkezés pedig meghozta a várt eredményt, ma már 4 számmal kisebb ruhákban, fizikailag sokkal könnyebben éli mindennapjait. Erről is ír részletesen a Blik cikke, ha valakit érdekel, akkor keressen rá, mi pedig jövünk egy padödödallal.

Újra rátalált a szerelem Nagy Bogira? Válása után ismét szerelmes lenne Nagy Bogi? Az énekesnő rajongói érdekes fotóra bukkantak az interneten, és azt feltételezik, hogy Bogi ismét boldog párkapcsolatban él. Az énekesnő alig fél éve árult el, hogy házassága zátonyra futott, így sokaknak kicsit korainak tűnhet, hogy ismét kapcsolatban van. Vajon tényleg rátalált a szerelem Nagy Bogira? Ezt is boncolgatja a Blick cikke, ha gondolják, nézzenek rá, mi pedig jövünk egy Nagy Bogi

Új frizura? Kocsis Tibor a fodrásztól jelentkezett be, de nem ez az egyetlen változás, ami azonnal szemet szúrt a kommentelőknek és a rajongóknak. Kocsis Tibor vadonatúj külsővel jelentkezett be a közösségi oldalán, és a fodrász székből büszkén mutatta meg a stílusváltást. Az X-Faktor egykori győztese a tőle megszokott módon humorosan, öniróniával kommentelte a változást, ami azonnal szemet szúrt a követőinek. Annyit elárulok, hogy tényleg van némi plusz szőrzet Tibor fején, de egyáltalán nem a feje tetején. Na mindegy, aki gondolja, nézze meg a Blick oldalán, mi viszont Kocsis Tibi egyik dalával jövünk.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Javában zajlik a 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a Szarka Kúria udvarán. A programokból még elcsíphetik akár Bunyós Pityut 17 órától, de 18 órától Pál Zoli Retro Metro partijára is odaérhetnek, vagy éppen a 19 órakor fellépő Irigy Hónaj Miri sztárvendég csapatra, ezután pedig 20 órától egészen 23 óráig DJ Beró szolgáltatja a talpalávalót egy igazi utcabál jellegű hangulattal, úgyhogy még nem késő elindulni a nyársapáti 16. Lecsó Fesztiválra. Nyár esti vigadalom a magyar nóta és az operett jegyében egy meghitt nyári estén ma a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Várják szeretettel a magyar nóta és az operett szerelmeseit egy különleges nyári koncertre. A nyár esti vigadalom idén megújult formában tér vissza, a korábbi szabadtéri rendezvény helyett ezúttal a Kossuth Művelődési Központ színház termében találkozhatnak, ahol elegáns környezet, kiváló akusztika és meghitt hangulat várja a közönséget. Bár az idei műsor intimebb, a színvonal változatlan, kiváló előadó művészek tolmácsolásában csendülnek fel a magyar nóta és az operett legkedveltebb dallamai, amelyeket a Zsiga István zenekara kísér élő cigányzenével. Fellépők Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergely és Truhalla József. Kísérő zenekar Zsiga István zenekara, köztársasági ezüst érdemkereszttel kitüntetett prímás vezetésével. Külön öröm, hogy az idei rendezvény szakmai partnere a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, akik elkötelezetten őrzik és ápolják a magyar nóta hagyományait. Tehát ma este 18 órától a Kossuth Művelődési Központ színháztermében nyáresti vigadalom, a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fontos, az idei nyáresti vigadalom kizárólag koncertprogramokból áll, a műsor után táncmulatságra nem kerül sor. Szeretettel várnak mindenkit egy szép nyári estén, ahol a magyar nóta és az operett időtálló dallamai ismét összehozzák a közönséget. 7. Tóparti és Abonyi Tarka Borjú főzőverseny, nyári koncertek, méghozzá Abonyban a Mikes tónál, a rendezvény persze itt is ingyenes és a mai napon zajlik. A színpadi programok 19 órától várják az érdeklődőket, az est fellépői, az Alföldi Olajbányász fúvószenekar Szolnokról, az Abonyi Fúvószenekari Egyesület és a Szimfonik Harson Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel és italárusok várják, a belépés díjtalan, jó szórakozást! Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat- és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az áru felhozata rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árokon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigáék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszely Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarka Kúria udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élőkoncert, 21:30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abony főterén augusztus 19-én, a Szent István nap előestéjén. Mindenkinek minden programhoz jó szórakozást!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről, Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön. Úgy érzed, tudod milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám, ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
2: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
3: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.

Kedves hallgatóink, ma a Szent Imre gyógyszertár az ügyeletes, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt találják, a telefonszámuk pedig 53-as körzet 315-845, az ügyelet 19-től 22 óráig működik, kérjük a patika ügyeletet csak indokolt esetben vegyék igénybe.

0: nekem is jár.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most

0: Csak 3.999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
1: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Egy hét alatt közel 6 fokkal hűlt le a Balaton vize. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnevent Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket, és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Visszautasította a Balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes azt írta, az Anna Bál hungarikum hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte újítatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Egy hét alatt csaknem 6 fokkal hűlt le a Balaton vize. Míg múlt szombaton 26,6 fokot mértek, ma reggel már csak 20,8 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete, azonban a hónap végén a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott.
6: Az időjárásról.
7: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul.
6: Közlekedési információ.
8: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról és munkálatokról nincsen hírünk Ceglédet illetően, de azért Abony környékén figyelni kell, mert több vasúti átjárót is felújítanak. A szakemberek éjszaka dolgoznak, ezért nagyjából este 10 és éjfél között számíthatnak lezárásokra, de azért mindenképp figyeljenek ezeken a területeken. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen, ezért erősebb járműmozgásra készüljenek az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint Mogyoródon jelentősen megnövekedhet a gyalogos forgalom is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek. A kamion tilalom egyébként ezen a héten ma délután 3 órától egészen 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek, jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió!

Kedves hallgató, megkezdtük a hivatalos utolsó mai két órát a Vörös Nándi napon, 18 óráig maradok önökkel, de aztán még két órát visszatérek, hiszen 20 órától indul ma is a Ceglét hangja, de ebben a fennmaradó két órában most a zenéké lesz a főszerep, jön majd Miley Cyrus, Kygo, Temper City, Rácz Gergő, Pink és még sokan mások, de mindezek mellett azért felcsapjuk a kalendáriumot, megnézzük, milyen híres eseményeknek van esetleg évfordulója, vagy kik a születésnaposaink, ha erről valaki reggel lemaradt volna. We were good.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
4: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak!

0: Rádió. FM 92.5.
1: Fellapozva a kalendáriumot, lássuk, milyen híres eseményeknek van évfordulója július 25-én. 155 éve az amerikai Seth Wheeler szabadalmaztatta a WC papírt. Azt hiszem, ez egy fontos találmány volt. 117 éve Louis Blériot saját építésű repülőgépével elsőként repült át a La Manche csatornát. 87 éve puccsal megbuktatták Benito Mussolini olasz fasiszta diktátort. 46 éve megjelent Amerikában az ausztrál AC/DC együttes 8. albuma, a Back in Black, és 43 éve megjelent a Metallica együttes első albuma, a Kill 'Em All, amit az első thrash metal albumnak tartanak. Van még egy hírünk, Forma 1-jel kapcsolatos, 17 éve ugyanis ezen a napon szenvedett életveszélyes sérüléseket a Forma 1-es magyar nagydíj időmérő edzésen a Ferrari brazil pilótái Felipe Massa, akit az előtte haladó Rubens Barrichello autójáról leszakadó rugó talált el, aztán életmentő műtétet hajtottak végre rajta, és egyébként minden jól ment, azóta is visszajár Massa megköszönni a dolgozóknak és azoknak, akik megmentették az életét. Már csak azért is aktuális ez a hír, mert éppen ma rendezik a Forma 1 időmérő edzését a Hungaroringen. De most vissza a zenekarokra, a 46 éve megjelenő AC/DC album kapcsán jöjjön most egy AC/DC felvétel.

Jöjjenek a születésnaposaink, 274 éve, július 25-én született meg Marcibányi István, a művészetek és a tudomány meccénása. 123 éve megszületett Vaszi Viktor zeneszerző, karmester, érdemes és kiváló művész. 104 éve megszületett Johnny B. Goodenough, Nobel-díjas amerikai kémikus, fizikus, a lítium-ion akkumulátor megalkotója, ez is fontos munkája, csak gondoltam a neve miatt, Goodenough azt jelenti, hogy elég jó. Johnny B. Goodenough. Na mindegy, 94 éve megszületett Major Anna, dramaturg, rádiós szerkesztő, a Szabó Család sorozat dramaturgja. 91 évvel ezelőtt megszületett Pató István, Jászai Mara díjas színész, szinkronszínész, aki a Vízipók hangja volt. 90 éve megszületett Kádár József festő és grafikus művész, szobrász, fotóművész, műgyűjtő és múzeum alapító. 59 éve megszületett Matt LeBlanc színész, a Jó barátok sorozat Joya és a Joy sorozat Joya, ezt csak én teszem hozzá. 41 éve pedig megszületett Nelson Angelo Piqué, brazil autóversenyző, a háromszoros Formula 1-es világbajnok Nelson Piqué fia, csak hogy itt is legyen egy Forma 1-es aktualitás, de vissza Matt LeBlancra és a Jó barátokra, már is a sorozat főcímdalával zárjuk a kalendáriumot.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Javában zajlik a 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a Szarka Kúria udvarán. A programokból még elcsíphetik akár Bunyós Pityut 17 órától, de 18 órától Pál Zoli Retro Metro partijára is odaérhetnek, vagy éppen a 19 órakor fellépő Irigy Hónaj Miri sztárvendég csapatra, ezután pedig 20 órától egészen 23 óráig DJ Beró szolgáltatja a talpalávalót egy igazi utcabál jellegű hangulattal, úgyhogy még nem késő elindulni a nyársapáti 16. Lecsó Fesztiválra. Nyár esti vigadalom a magyar nóta és az operett jegyében egy meghitt nyári estén ma a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Várják szeretettel a magyar nóta és az operett szerelmeseit egy különleges nyári koncertre. A nyár esti vigadalom idén megújult formában tér vissza, a korábbi szabadtéri rendezvény helyett ezúttal a Kossuth Művelődési Központ színház termében találkozhatnak, ahol elegáns környezet, kiváló akusztika és meghitt hangulat várja a közönséget. Bár az idei műsor intimebb, a színvonal változatlan, kiváló előadó művészek tolmácsolásában csendülnek fel a magyar nóta és az operett legkedveltebb dallamai, amelyeket a Zsiga István zenekara kísér élő cigányzenével. Fellépők Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergely és Truhalla József. Kísérő zenekar Zsiga István zenekara, köztársasági ezüst érdemkereszttel kitüntetett prímás vezetésével. Külön öröm, hogy az idei rendezvény szakmai partnere a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, akik elkötelezetten őrzik és ápolják a magyar nóta hagyományait. Tehát ma este 18 órától a Kossuth Művelődési Központ színháztermében nyáresti vigadalom, a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fontos, az idei nyáresti vigadalom kizárólag koncertprogramokból áll, a műsor után táncmulatságra nem kerül sor. Szeretettel várnak mindenkit egy szép nyári estén, ahol a magyar nóta és az operett időtálló dallamai ismét összehozzák a közönséget. 7. Tóparti és Abonyi Tarka Borjú főzőverseny, nyári koncertek, méghozzá Abonyban a Mikes tónál, a rendezvény persze itt is ingyenes és a mai napon zajlik. A színpadi programok 19 órától várják az érdeklődőket, az est fellépői, az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar Szolnokról, az Abonyi Fúvószenekari Egyesület és a Szimfonik Harson Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel és italárusok várják, a belépés díjtalan, jó szórakozást! Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az áru felhozata rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árakon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigájék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszely Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarka Kúria udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élő koncert, 21:30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abony főterén augusztus 19-én, a Szent István nap előestéjén. Mindenkinek minden programhoz jó szórakozást!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

A következő napok időjárásáról: holnap viszonylag még friss lesz a reggel, a minimumok 9 és 19 fok között alakulnak, északkeleten lesz a leghűvösebb. Napközben a naposabb délelőtti órákat követően délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli, délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Hétfőn több órára kisüt a nap, ám a megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős és zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15 és 20 fok várható, míg a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedden sok lesz a napsütés, ezen a napon csapadék már nemigen várható, az észak-nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén időnként erős lehet, kora reggel 11 és 18, napközben 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9 990 000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Medve támadt egy magyar újságíróra az erdélyi Tusnádfürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnevent Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. A Mi Hazánk mozgalom szerint a Tisza párt önkényuralmi rendszert épít ki az országban, azonban erre a Fidesz által létrehozott választási rendszer miatt van lehetőség. Torockai László Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva hozzátette: a volt miniszterelnök még mindig nem értett meg semmit a választási vereségből, emellett saját hibáiról sem tett említést. Medve támadt egy magyar újságíróra futás közben az erdélyi Tusnádfürdő közelében. A tudósító a falu közelében egy sűrű bozótosban találta szembe magát a barna medvével. Az állat felemelkedett és eltátotta a száját. A férfi akkor elkezdett üvölteni és a telefonját a vad felé hajította. Emiatt az hátrahőkölt, az újságíró pedig futásnak eredt. Menekülés közben egy kutya, majd egy fiatalokból álló társaság sietett a segítségére, így szerencsésen megúszta a támadást. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte újítatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekesmadarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat.
1: Az időjárásról.
4: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: Közlekedési információk.
5: Néhány szó a közlekedőkhöz, kedves hallgatók, balesetről, lezárásról és munkálatokról nincsen hírünk Ceglédet illetően, de azért Abony környékén figyelni kell, mert több vasúti átjárót is felújítanak. A szakemberek éjszaka dolgoznak, ezért nagyjából este 10 és éjfél között számíthatnak lezárásokra, de azért mindenképp figyeljenek ezeken a területeken. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen, ezért erősebb járműmozgásra készüljenek az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint Mogyoródon jelentősen megnövekedhet a gyalogos forgalom is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek. A kamion tilalom egyébként ezen a héten ma délután 3 órától egészen 26-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Bármerre járnak, legyenek óvatosak, körültekintőek, jó utat kíván mindenkinek a Cegléd Rádió!

Kedves hallgatók, ez a mai utolsó közös óránk itt az FM 92-5-ön, mármint ami a normál műsoridőt illeti, 18 óráig vagyok hivatalosan, de ahogy megszokhatták, mint minden nap ma is lesz Cegléd hangja 8 órától ugyanezen a sávon. Ebben az órában pedig a zenéké a főszerep, Shabuzi, The Weeknd, Bruno Mars, Ava Max és még sokan mások, de mindezek mellett azért újra előkapjuk a horoszkópot, hogyha valaki esetleg lemaradt volna, és majd csak az óra legvégén búcsúzom, addig is és azután is jó rádiózást!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.

Jöjjön a napi horoszkóp, kedves hallgatók, ma is a kossal kezdünk. Tedd ma világossá bátran, ha bánt valakinek a viselkedése vagy a mondandója. Nem kell némán tűrnöd, ha megsértenek, sem azt, ha a háttérbe akarnak szorítani. Állj ki magadért, és meg fogsz lepődni, mennyire szimpatikus lesz a környezeted számára, amit teszel. Talán még támogatást is kapsz egy váratlan helyről. Bika. Ma igyekezz nem csak a nagy és fontosnak értékelt dolgokkal foglalkozni, hanem lásd meg az életed apró örömeit is, ha kinyílik egy virág a kertben, ha jól sikerül egy főzés, vagy ha valaki mond valamit, ami bearanyozza a lelkedet. Még az is lehet, hogy rájössz, valójában ezek az igazán érdemi dolgok az életben. Ikrek. Néha hajlamosak vagyunk átsiklani apró dolgokon, figyelmen kívül hagyni szépségeket vagy örömforrásokat az életben, melyek nagyon fontosak lehetnek ahhoz, hogy igazán jól érezzük magunkat a bőrünkben. Ha figyelsz és nyitottan gondolkodsz, ma bőven lehet részed ilyesmiben. Rák. Ma próbál távol tartani magadat egy körülötted kialakuló vitától, konfliktustól, különösen akkor, ha az téged személyesen nem érint. Lehet ugyanis, hogy nem ismert előtted a dolgok teljes háttere, így nem biztos, hogy objektíven tudod megítélni, kinek van igaza a drámában. Légy türelmes, és ami kiderül, talán meglepetésként fog érni. Oroszlán. Ma, ha biztos vagy magadban, úgy érzed, hogy nálad van az igazság, ne engedj a külső nyomásnak vagy bármilyen befolyási kísérletnek. Tedd azt és úgy, ahogy jónak látod, még akkor is, ha szembe megy a megszokott elvárásokkal. Legyen ez most a te döntésed. Szűz. Légy ma körültekintő, mert elképzelhető, hogy olyan valamibe akarnak belerángatni, amelyhez biztos, hogy nem szeretnéd, ha közöd lenne. Légy óvatos, mielőtt véleményt mondasz valamiről, mielőtt egy álláspontot felveszel, különösen akkor, ha nem vagy minden apró részlettel tisztában az üggyel kapcsolatosan. A napi horoszkópot hamarosan fog.

0: Már is folytatódik a horoszkóp a mérlegekkel. A szomszéd füje mindig zöldebb, legalábbis a legtöbben ezt hiszik, és talán ma te is azt gondolod valakiről, hogy az ő élete csodás, szívesen cserélnél vele. Légy azonban egy kicsit figyelmesebb, lásd meg a dolgok árnyoldalát is, nehogy kiderüljön végül, hogy valójában mégis te vagy az, aki a szebb gyepet ápolja odakint. Skorpió. Ma légy kitartó, amikor megoldást keresel egy problémára, de ne ragadj le a megszokott rutin mellett. Lehet, hogy most olyan módon tudsz felülkerekedni ezen a feladaton, ahogyan senki más előtte soha. Ne vessel egy ötletet még akkor sem, ha elsőre túlságosan elrugaszkodottnak tűnik. Nyilas. Lehet, hogy ma nagyon nehéz lesz számodra kimaradni egy konfliktusból, de meg kell próbálnod még akkor is, ha szinte minden abba az irányba mutat, hogy részt vegyél benne. Kerekedjen felül a józanságot, különösen azért, mert előfordulhat, hogy a valóság minden rétegét még nem ismered. Nagy esély van rá, hogy így végül hibát követsz el. Bak. Ma légy körültekintő, különösen akkor, ha valaki gyors döntést szeretne kicsikarni belőled, vagy arra akar rávenni, hogy határozz hamar egy vásárlásról, megrendelésről. Könnyen lehet ugyanis, hogy mindezzel az a célja, hogy ne legyen időd utána nézni alaposan a dolgoknak, amit ha megteszel, még kiderülhet, hogy nem mind arany, ami fénylik. Vízöntő. Ma hagyd, hogy a fantáziád működjön, és légy nyitott minden elképzelésre, ötletre, amely a gondolataidban megfogan. Ha pedig egy problémára olyan megoldás jut eszedbe, amely eltér a megszokott formáktól, ne vesd el egyből. Néha a legelborultabb ötletekből lesz a legjobb szóba jöhető megoldás. Halak. Ne kockáztass ma, legyen bármi is az, amivel foglalkozol, válaszd ki a lehető legbiztonságosabb megoldást. Nem a mai nap az számodra, amikor kockázatot lehet vállalni. Tartsd fenn az egyensúlyt, állj két lábbal a földön, és ne hagyd, hogy bárki is ebből kimozdítson.
1: Mi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Nyár esti vigadalom a magyar nóta és az operett jegyében egy meghitt nyári estén ma a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Várják szeretettel a magyar nóta és az operett szerelmeseit egy különleges nyári koncertre. A nyár esti vigadalom idén megújult formában tér vissza, a korábbi szabadtéri rendezvény helyett ezúttal a Kossuth Művelődési Központ színház termében találkozhatnak, ahol elegáns környezet, kiváló akusztika és meghitt hangulat várja a közönséget. Bár az idei műsor intimebb, a színvonal változatlan, kiváló előadó művészek tolmácsolásában csendülnek fel a magyar nóta és az operett legkedveltebb dallamai, amelyeket a Zsiga István zenekara kísér élő cigányzenével. Fellépők Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergely és Truhalla József. Kísérő zenekar Zsiga István zenekara, köztársasági ezüst érdemkereszttel kitüntetett prímás vezetésével. Külön öröm, hogy az idei rendezvény szakmai partnere a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, akik elkötelezetten őrzik és ápolják a magyar nóta hagyományait. Tehát ma este 18 órától a Kossuth Művelődési Központ színházterében nyáresti vigadalom, a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fontos, az idei nyáresti vigadalom kizárólag koncertprogramokból áll, a műsor után táncmulatságra nem kerül sor. Szeretettel várnak mindenkit egy szép nyári estén, ahol a magyar nóta és az operett időtálló dallamai ismét összehozzák a közönséget. 7. tóparti és abonyi tarkaborjú főzőverseny, nyári koncertek, méghozzá Abonyban, a Mikes tónál, a rendezvény persze itt is ingyenes és a mai napon zajlik. A színpadi programok 19 órától várják az érdeklődőket, az est fellépői, az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar Szolnokról, az Abonyi Fúvószenekari Egyesület és a Szimfonik Harson Együttes szintén Szolnokról. A látogatókat este étel és italárusok várják, a belépés díjtalan, jó szórakozást! Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az áru felhozatal rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árakon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán Cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigájék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszely Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarka Kúria udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élőkoncert, 21.30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abony főterén augusztus 19-én, a Szent István nap előestéjén. Mindenkinek minden programhoz jó szórakozást!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről, Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a Külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.hu.
1: Reklámot hallottak!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
1: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
4: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Hajókat és olajipari létesítményeket támadtak az ukrán erők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket, és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Visszautasította a balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthofer Ágnes azt írta, az Anna Bál Hungarikum hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. Hajókat és olajipari létesítményeket is támadtak az ukrán erők az éjszaka. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy a Kaszpi-tengeren csapást mértek egy orosz hadihajóra és két teherhajóra, amelyek Iránból szállítottak katonai árukat. Támadtak egy tengeri olajkitermelőt és tüzet okoztak a nyugat-szibériai Tyumen olajfinomítójában, amely mintegy 2000 kilométerre található a határtól. Kémkedés vádjával letartóztat

0: Tartottak Belgiumban egy kínai származású kanadai nőt, aki egy NATO létesítményben gyakornokként dolgozott, közölte a belga ügyészség. Azzal gyanúsítják, hogy egy harmadik országnak kémkedett egy bűnszervezet tagjaként. Egyre súlyosabb az erdőtüzek okozta helyzet Franciaországban. A lángok a szél miatt tovább terjedtek és mintegy 30 kilométerre közelítették meg Bordeaux-t. Eddig már csaknem 200 ezer embert kellett kimenekíteni a térségből. A bordeaux-i repülőteret lezárták, a tűzoltók mellett már a hadsereget is mozgósították. Eközben Spanyolországban országos vészhelyzetet hirdettek, ott több mint 63 ezer embert kellett kimenekíteni a terjedő erdőtüzek miatt.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Generation of the Groove. Generation of

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat- és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az árufelhozata rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árokon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigáék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszáj Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarka Kúria udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élőkoncert, 21:30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abony főterén augusztus 19-én, a Szent István nap előestéjén. Mindenkinek minden programhoz jó szórakozást!

pocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm. Pocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm. Hiába keféltem, elhagyott a nőm.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Folytatódik a változékony nyári idő. Az Erdélyi Magyarság fogyására figyelmeztetett Tusnád fürdőn Tőkés László. Hajókat és olajipari létesítményeket támadtak az ukrán erők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnád fürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. A Mi Hazánk mozgalom szerint a Tisza párt önkényuralmi rendszert épít ki az országban, azonban erre a Fidesz által létrehozott választási rendszer miatt van lehetőség. Torockai László Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva hozzátette: a volt miniszterelnök még mindig nem értett meg semmit a választási vereségből, emellett saját hibáiról sem tett említést. Az Erdélyi Magyarság fogyására figyelmeztetett, az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta Tusnád fürdőn Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A korábbi Királyhágó melléki református püspök úgy fogalmazott: a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik. Hajókat és olajipari létesítményeket is támadtak az ukrán erők az éjszaka. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy a Kaszpi-tengeren csapást mértek egy orosz hadihajóra és két teherhajóra, amelyek Iránból szállítottak katonai árukat. Támadtak egy tengeri olajkitermelőt és tüzet okoztak a nyugat-szibériai Tyumen olajfinomítójában, amely mintegy 2000 kilométerre található a határtól. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Egyre súlyosabb az erdőtüzek okozta helyzet Franciaországban, a lángok a szél miatt tovább terjedtek, és mintegy 30 kilométerre közelítették meg Bordeaux-t. Eddig már csaknem 200 000 embert kellett kimenekíteni a térségből. A bordeaux-i repülőteret lezárták,

0: megtiltották, a tűzoltók mellett már a hadsereget is mozgósították.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat- és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az árufelhozata rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árakon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigáék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszhely Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarkakúrja udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élőkoncert, 21:30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abony főterén augusztus 19-én, a Szent István nap előestéjén. Mindenkinek minden programhoz jó szórakozást!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Oroszország polgári célpontok támadásával vádolja az ukrán erőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnenwendt Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bújdosó Andrea, képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szonnenwendt Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Az erdélyi magyarság képviselőivel, kulturális, politikai és egyházi vezetőkkel találkozik a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, az erdélyi magyar közélet képviselőivel arról fog beszélni, hogyan tudnak a következő időszakban is együttműködni, és mik azok a problémák, nehézségek, örömök, amelyek a Romániában élő magyar közösséget jellemzik. A miniszter hozzátette, hogy Segesváron egy Petőfi Sándorral foglalkozó múzeumot nyit meg. 11 halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni dróntámadásnak Zaporizsja orosz fennhatóság alatt álló részén, közölte a régió Oroszország által kinevezett kormányzója, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az Azovi tenger partján lévő üdülőtelepet ért támadás ügyében. Kijev egyelőre nem reagált a vádakra. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíj mai időmérő edzését a Hungaroringen, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről Mogyoródon. A 26 éves pilótának ez az idei első, pályafutása során pedig a 17. pole pozíciója. Norris tavaly megnyerte a magyarországi futamot.
3: Az időjárásról.
4: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, itt az FM 92-t, önök a Cegléd Rádiót hallgatják, és abban is a Cegléd hangjában Vörös Nándi köszönti önöket. Elkezdjük a mai műsorunkat, és hát tulajdonképpen az lesz, hogy visszaevezünk a legelső témánkhoz, ami nem volt más, mint az idegesítő szokások. Akkoriban, mikor a szóló műsor elkezdődött, egy statisztikát is hoztam önöknek. Két adáson keresztül végigvettük, hogy mik a legidegesítő magyar szokások, de a műsor inkább arról szólt, hogy a rokonaink családunkban kik mennyire idegesítőek, és milyen szokásaik vannak. Ezt folytatjuk, mert még akkor maradtak bent üzenetek, és ahogy akkor megígértem, harmadik adás keretében is foglalkozunk ezzel a témával. Így hát vannak már olyan üzeneteink, amiket megkaptunk, ezeket be is tudom olvasni, de előbb az elérhetőségeink 0635 92 95-ös, ez egy SMS szám, de íratnak e-mailt a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra is természetesen, és hogyha esetleg a Facebookon szeretnének írni, akkor facebook.com/ceglidradio, ezen a linken találják rádiónkat, lájkoljanak minket egész nyugodtan, ha szeretnék, és itt üzenetben is tudnak nekünk írni akár. Hogyha még valakiben maradt ilyen jellegű üzenet, akkor nagyon-nagyon várom őket, mert hogy ezt a témát szeretném a mai nappal lezárni, aztán meglátjuk, hogy hogy sikerül, hogy a túl sok üzenetünk jön, lehet, hogy még folytatjuk, de senki ne ijedjen meg, ha ismerős tehát a kérdésünk, milyen idegesítő szokásokat ismer, akár családjában, baráti körében. Azt írja Anita, hogy apum annyira kerüli a problémákat, hogyha olyan a szitu, képes szó szerint elfordítani a fejét, vagy becsukni a szemét, és utána előadni, hogy ő nem látott semmit, csak hogy ne kelljen foglalkoznia vele. Hát ez mondjuk erős, nem tudom, hogy ez a struc politika mennyire működőképes mondjuk egy családi vitában, vagy inkább kimarad mindenből, és bele se szól, vagy nem tudom, érdekes. Ilyenről még nem hallottam felnőtt embertől, de minden esetre tényleg érdekes, aztán nem tudom, hogy működik-e, és tényleg tud erre hivatkozni, akár egy későbbi beszélgetés során, mikor előkerül a téma. Anita írja tovább, hogy nagymamám, időnként rendelünk kaját, ilyenkor ő választja ki magának, hogy mit szeretne, majd amikor megjön a kaja, közli, hogy az övét valaki megeheti, mert ő ezt nem szereti. Ez mondjuk tényleg nagyon érdekes, ilyet se hallottam még. Tehát akkor miért választja azt? Vagy nem tudja pontosan, hogy mi az, de nem hiszem, hogy ilyen lehetne. Na mindegy, és még mindig van tovább az üzenet. Anita ezt is írja, hogy húgom, soha semmit nem lehet vele előre leszervezni, mert nem tudja, hogy rá fog-e érni. Arról, hogy mondjuk úgy szervezze a más, minden más programját, hogy ráérjen, szó sem lehet. Hát ez nagyon nehéz eset. Igen, mármint, hogy nyilván megvannak az okai, de tehát lehet, hogy más van itt a háttérben, nem feltétlen az, hogy mindig ezt a programot veszi legutoljára, talán nincs annyira kedve hozzá, én azt mondanám, mint ilyen külsős pszichológus jelölt, de igen, hát én például úgy élem az életemet, hogyha valami nagyon fontos, vagy valami a páromnak fontos, akkor nyilván prioritást élvez, és minden mást alakítok úgy, akár szabadságot veszek ki, hogyha kell, vagy lemondok más programot, hogy éppen arra a napra esik. De mi szerintem, jó, az igaz, hogy 2-3 hónapra előre kell menedzselni a dolgainkat, de mindent naptárba szépen leírunk mind a ketten, és hát rengeteg Facebook eseménynél, tehát olyan eseménynél, ami Facebookon is hirdetve van, maga az esemény is jelzi, hogy hamarosan jön ez az esemény, és akkor rá lehet készülni. Szóval én nem gondolnám, hogy ne lehetne ezt megszervezni. Minden esetre, igen, Anitának köszönjük, elég furcsa családod van, de azt hiszem, hogy ennek ellenére nagyon szereted őket, és az a fontos, hogy nagyon szeressük is a családtagjainkat. Nem arról szól a műsor, hogy minél többet panaszkodjunk. Azt már láttam, hogy egy pár üzenetben egészen szabadszájú megfogalmazás is van. Nem kell túlerőltetni, én majd igyekszem ezeket cenzúrázni. Már olyan értelemben csúnya szót nem fogok kimondani, az üzenet lényegét át fogom adni. Nos, menjünk tovább, és ahogy elnézem, zenében megyünk tovább, mert az első blokknak már is vége. Várjuk az üzeneteket, milyen családi problémákkal, idegesítő szokásokkal találkoztak, de lehet baráti körről is, vagy saját magunkról is írni. 0635 92 95-ös. Várom szeretettel.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM92-t, a kérdésünk, vagy hát megfogalmazásunk valami ilyesmi, milyen idegesítő szokásai vannak családtagjainak, baráti körének, vagy akár önnek. Küldj el nekünk 0635 92 92-t, kívánságokat ceglirádió.hu vagy facebook.com/ceglirádió, ami szimpatikus, bárhol elküldhetek, én meg bárhol szívesen beolvasom, mármint, hogy itt a rádióban. Harmadik alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de ez a terv szerinti utolsó, úgyhogy, hogyha úgy gondolják, hogy mindent kiírtak magukból, akkor tényleg lezárjuk. Ha esetleg rengeteg üzenet érkezne, akkor meglátjuk a negyedikkel, mi lesz a helyzet, de szerintem ma be fogjuk fejezni. Bogi azt írja nekünk, hogy anyám örök mártír. Mondtam, hogy átnézek rokonokhoz, akikről tudom, hogy imádnak vendégeket fogadni. Reakció. Azok ide se tolják a képüket már fél éve. Visszakérdezem, és te mikor kerested őket? Itt laknak 10 perc a busszal, simán leugorhatsz hozzájuk. Válasz. Én nem megyek, nekik van kocsijuk, jöjjenek ők, én senkihez nem fogok menni. Mondtam magamban, hogy oké, de ha ennyi eszed van, akkor legyen így. Átmentem a rokonokhoz, akiknek amúgy az első kérdése az volt, hogy anyám miért nem jött, szívesen látták volna, és végig kérdezgették, mi van vele, hogy van, és régen látták, stb. Azt hiszem, Bogi, így itt más lehet, de persze ez is csak hasraütve mondom, itt más lehet az ok. Szerintem anyukád valamiért, vagy nincsen jóba velük, nem feltétlenül a mivel és hogy megérkezés, autóval jönnek-e, stb. Itt a kérdés. Lehet, hogy van egy olyan családi visszáj, csak azért mondom, mert a mi családunkban is volt ilyen, amiről én csak később értesültem gyerekkoromban, például azt hittem, hogy minden oké, és aztán derültek olyan dolgok, ami után megértettem, hogy na, ez a családtagom, ezért nem kereste a másikat. Úgyhogy szerintem itt is valami ilyesmi lehet a háttérben, persze nem biztos, sőt, az is lehet, hogy anyukád valami olyasmi dologért van megsértődve, vagy sérelmez valamit, amiről a másik fél nem is feltétlenül tud. Ez is simán benne van a pakliban, de nem biztos, hogy igazam van, én csak próbálom elemezni a helyzetet. Már is menjünk tovább Z üzenetével. Anyum 70 éves, állandóan hisztizik, hogy miért nem járok ki hozzá gyakrabban. Heti 3 nap a városban van. Egy szavába kerülne szólni, munka után találkozunk egy sütire vagy kávéra. Uram, bocsá, fél órás villamosútért cserébe nagyon szívesen látnám ebédre is. De nem, azt nem. Inkább buszozzak oda-vissza, egy órát a halál messzire. Hétvégente különben hallgathatom, hogy csak akkor leszek rá kíváncsi, ha meghal és a társai. Már megszoktam, immunis vagyok rá, de akkor is. A másik, amivel fel tud bosszantani, hogy küldök neki egy képet privátban, erre letölti és kiposztolja Facebookra. A család többi tagjával nem tartom a kapcsolatot, így az ő irritáló szokásaik annyira nem érdekelnek. Egyébként azt nem tudom, hogy biztos ennek is oka van, hogy miért nem tartod velük a kapcsolatot. Én egy 20 éves korom környékén lehet, hogy már több is voltam. Értelmeztem újra a családnak a fogalmát a fejemben, és akkor nagyon sok mindenkivel vettem fel a kapcsolatot. Ugyanezt a baráti körrel 30 éves korom környékén megcsináltam. Lehet, hogy már több is voltam annál, hogy régi ismerősöket megkerestem, és egyből nagyon sokan a helyükre kerültek olyan szempontból, hogy valaki egyáltalán nem akar találkozni. És hát akkor oké, ne erről tessük ezt az idézőjeles barátságot. Más meg nagyon szívesen, és azóta is nagyon jóban vagyunk, és sajnálható, hogy elvesztegettünk 10-15 éveket. No, de a lényeg, hogy hát anyukád kérdése, igen, ez nagyon érdekes. Biztos, hogy társaságra vágyik. Nem biztos, hogy te vagy az egyetlen társasága, kedves Zé, de azt gondolom, hogy ő szeretne sokat beszélgetni, társaságban lenni, és lehet, hogy ha te is csak egy valakivel tartod a kapcsolatot kb., akkor elképzelhető, hogy ő sem tartja túl sok mindenkivel. Így csak rád számíthat. Te a munkahelyeden bárhol biztos, hogy találkozol más emberekkel, ő meg lehet, hogy nem, és ezért ezt rád hárítja. Én ezt tudnám mondani, nem biztos, hogy igazam van, derüljön ki majd talán a következő üzenetetekből. Az meg, hogy Facebookra posztol képet, amit privátban küldtél, hát ezt szerintem beszéljétek meg, és ne Facebookon, hanem a 0635 92 92-re írjanak nekünk további üzeneteket a témával kapcsolatban, bár hogy a Facebookon küldjük, nekem az is tökéletes, hamarosan folytatjuk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős. Oh, yeah.

0: A Ceglit hangját hallgatják az FM 92-től, kedves hallgatók, és folytatjuk a témánkat, mi szerint milyen idegesítő szokásai vannak a családtagoknak, barátoknak, esetleg önnek. Nyugodtan küldj el nekünk a 0635 92 95-re, és megpróbáljuk kielemezni, hogy mi is lehet a helyzet, aztán sikerül-e, az egy másik kérdés, de legalábbis próbálunk róla beszélgetni egy picikét. Ahogy megfigyeltem egyébként, hogy leginkább szülőkre, nagyszülőkre van panasz, de elsősorban szülőkre, ami azért érdekes, mert szerintem itt az van, hogy a gyerekeinkre nem igazán lehet panaszkodni, hiszen a gyerekeink azok a mi nevelésünk, és akkor mi követtünk el hibát. Viszont, hogyha velünk van probléma, akkor könnyebb a szülőre, nagyszülőre panaszkodni, hiszen az az ő nevelési hibájuk, és akkor nem mi tehetünk róla. Én annak vagyok a híve egyébként, én is volt ilyen korszakom, mikor tudtam mindenkit hibáztatni saját magam kívül, de terápiás beszélgetésekkel egyébként lehet, hogy hosszú folyamat, de kiküszöbölhető ez. Ettől még a rossz szokások nem fognak megváltozni a szüleinknél, és tényleg vannak idegesítő apróságok, de minden esetre, hogy az ember saját magába jobb helyre tegye, talán azért lehet tenni. Cukorral megyünk tovább, aki azt írja, hogy anyám, neki van egy nagyon egyoldalú nézete, amiben mindent bele akar rángatni. Múltkor egy veszekedés alkalmával kijelentette, hogy neki mindenben igaza van, és lesz is, mert mindig bebizonyosodik, hogy igaza volt. Mindenkinek megmondja a frankót, vagyis az igazat, ha kéred, ha nem, megkapod. Olyan ordinális stílusban tudja mondani, hogy legszívesebben szíven tudnám szúrni magamat azért közben, plusz még a középpontban akar lenni minden áron, az utcán produkálja magát, ha nincs senki az utcán, teljesen normális, ha megjönnek, akkor elkezd énekelni, vagy a saját igazával leszólni téged hangosan. Ez mondjuk tényleg furcsa, hogy mindig középpontban kell lennie, de sose felejtsük el azt, hogy, és folytatnám az előző monológomat, hogy ha esetleg a szüleink követtek el hibát, és a mi nevelésünk azért sikerült félre, akkor gondoljunk arra, hogy nekik is voltak szülei, és azoknak is, és más korokban, más generációk szerint éltek, úgyhogy nem feltétlenül tehetnek arról, hogy valamelyik viselkedésforma megmaradt így a felnőtt korukra is. De és igen, hát ez érdekes, hogy mindig igaza kell, hogy legyen, és hogy mindig produkálja magát, viszont itt ennél több okosságot nem tudok mondani, remélem, hogy azért a felvezető valamennyit segített. De cukorüzenete folytatódik. Apám, 60 éves, sajnos gyermekkoromban megtapasztaltam, hogy mindenki más fontosabb volt a családjánál. Ezek szerintem meg, de ez is csak hasraütött dolog, ezek szerintem azok a szülők, akiknek valami kimaradt az életéből, nem tudták kiélni még a fiatalságukat, hamar jött a család, hamar kellett a házzal foglalkozni, el kellett kezdeni munkával, foglalkozni komolyan, és valami kimaradt a fiatalkorából, és akkor így könnyen foglalkozik másokkal. Nem biztos, hogy így van, ez csak egy verzió, de én már láttam ilyet, és lehet, hogy így emiatt alakult ez ki. No Name nevű hallgató, ami hát tulajdonképpen azt jelenti, hogy nincsen neve, de ezt a nevet írta oda, úgyhogy No Name nevű hallgatónk írja, hogy nagyapám iszonyatosan makacs. Csak az a jó, amit ő mond, és ne csináld úgy, ahogy te akarnád, például a mosogatás vagy mosás, mert az nem jó. Mindig marog, semmi nem jó neki, neki nem lehet segíteni sem. Nagymamám pedig mindenért felhív, főleg a kaja miatt, mondok neki valamit, rázza a fejét, hogy jó, igen, megértette, közben meg teljesen nem érdekli, és nem is figyel. Ő azt csinál, amit akar, meg se hallgat, csak kaja, kaja, kaja. Egyébként ez egy érdekes dolog, mert akkoriban még az ő nagymama korában az étel jelentette azt, hogy tudunk gondoskodni egymásról. Úgy értem, hogy azokban az időszakokban azért nem mindig volt mit enni, és úgy tudtuk a szeretetünket kifejezni, vagy tudták, hogy ételt készítenek, ezt adják, és ezek hát nagyon sok családban megmaradt szerintem, hogyha belegondolunk a karácsony ünnepekbe, hogy milyen terű-terű asztalkán van, akkor nem lepődik meg ezen az ember, és a szeretet egy kifejezése, főleg itt Magyarországon az étel, úgyhogy tulajdonképpen ez sem kell feltétlenül rossz néven menni, és hát igen, azt szokták mondani az idősekre, hogy már arra a kicsi időre nem változnak meg, most nem pejoratív értelemben mondom, lett volna elég időnk megváltozni, aztán mégsem sikerült, most már ne várjunk csodákat. Kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább, mert hogy még mindig tart a Ceglét hangi első órája, egy blokkal még jelentkezem, néhány zene múlva.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat- és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az árufelhozata rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árakon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigáék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszáj Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarka Kúria udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élőkoncert, 21:30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abony főterén augusztus 19-én, a Szent István nap előestéjén. Mindenkinek minden programhoz jó szórakozást!
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. Volt egy

Ha le kéne vonnom valamilyen következtetést, akkor azt mondanám, hogy rengeteg elfolytásunk van, kedves hallgatók. Ez itt a Ceglét hangja egyébként, és idegesítő szokásokkal foglalkozunk már harmadik alkalommal. Senki ne lepődjön meg, ha korábban hallotta a témát, ez most egy új adás belőle, és hát megyünk tovább az üzenetekkel. 0635 92 92, de a következő elég hosszú, az e-mailben érkezett, a kívánság@cegledradio.hu-ra, és N aláírás van a végén. Azt írja: anyám hív, kinyomja, azonnal visszahívom, és vagy 20-at csörög, mire felveszi. Úgy képzelem, hogy lerakás után eldobja a telefont, és elfut az ellenkező irányba. Igen, rengetegszer van velem is ez, hogy hívnak, nem sikerül időben fölvennem, de még talán pont hallom, hogy lerakja a telefont, azonnal visszahívom, és rengetegszer ez a ma nem veszük fel a telefont világnapja van, és valahogy el sem sikerül érni, nem hogy 20-at csörög, mire felveszi, hanem el sem érem ezt az embert, aki az előbb még hívott, tehát a telefon nála volt, nem tudom hova tenni ezt a dolgot. Írja tovább el, hogy amióta megszületett a fiam, csak úgy lehetett vele értelmesen beszélni, ha a fiam nincs ott. Különben nem figyel rám, közben meg a gyerekkel nyilván jól el van, szóval ez csak részben problémás. Nem képes méretpontos ruhát venni a gyereknek, elmondjuk neki, hogy aktuálisan mit hord, erre beállít kettővel kisebb mérettel, de olyan nagynak tűnt. Aztán meg megsértődik, hogy nem adom rá a gyerekre, amit hoz neki. Apám. Belebeszél a mondandóba, végtelenül idegesítő. Egyszerűen nem figyel, ha beszélsz hozzá, videótelefonálunk, Németországban él. Elkezdem neki mondani, hogy mit tud már a gyerek, biztatom, hogy mondjad a papának, hogy mit mond a cica, és hasonlók. Erre apám: ja igen, láttam a múltkor az XY gyerekét a Facebookon, hogy az is hogy táncol meg énekel. Kit érdekel, közben lemaradsz a saját unokádról. De korábban is volt ilyen, volt egy hétnyi dolgom Londonban, előtte nem sokat beszéltünk. Akkor mondtam neki, hogy megyek oda. Pár nap múlva megosztottam egy fotót, erre felhív, hogy hogy kerültél Londonba? Elmondtam, de örülök, hogy figyelsz. Igen, hát ez nagyon érdekes, mert ugye van a fejünkben egy dolog, hogy hogy kéne a szülőknek viselkedni, és nem gondolunk abba bele sokszor, hogy az ő fejükben mi van. Lehet, hogy nagyon nagy a káosz, éppen valamit foglalkoznak, munkai problémák, családi dolgok, nem tudom. És igen, a figyelmetlenség az kellemetlen tud lenni, holott az ember azt várná el, hogy most létezik fontosan, mint az unokád például. De igen, ezek szerint létezik, és hát ezekkel nem könnyű, viszont meg kell birkóznunk vele, még hogyha nem is mindig egyszerű. Nézzük tovább, milyen üzenetünk van még. Azt írja nekünk Zoli, hogy nagymamám 73, nagyon szeretem a mamámat, de egyszerűen nem alkalmas szülőnek, nincs türelme senkihez, mindig rohan, pedig évtizedek óta nyugdíjas. Hát ez jó kérdés. Hogy mondjam, nem tudjuk, azt állítják az emberek, hogy a nyugdíjasok nagyon ráérnek, de szerintem ez nem így van, azért a nyugdíjasok is el tudják foglalni magukat, az én nagypapám az mindig tesz-vesz valamit a kertben, a kis gazdaságában, és mindig leköti magát, nagyon szeret meccseket nézni, de mégsem tudjuk legtöbbször leültetni, hogy na, itt van rengeteg meccs a sporttévén, és akkor nézzél meccseket, hanem ő inkább csinál valamit, aztán meg lemarad egy olyan meccsről, amit szeretett volna megnézni. Nézzük még Izzy üzenetét, azt írja, hogy apa 50 éves, mintha nem lenne kapcsolata ezzel a világgal, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy van-e nála bogarasabb ember, de a két legidegesítőbb tulajdonság, hogy mindenhonnan elkésik, nem kicsit, hanem órákat, és nem tud tömören válaszolni semmire. Mindenről egyetemi kis előadást tart, ami mellé még hangos is, hogy ne lehessen túl kiabálni. Amúgy teljesen diszfunkcionális a mindennapokban és az emberi kapcsolataiban is. Szerintem rajta van a spektrumon, és még OCD-s is, de sosem volt kivizsgálva. A legszomorúbb, hogy tudja magáról mindezt, de senki kedvéért nem hajlandó változni. Például amikor volt a polgári szertartásunk, szerettem volna a családdal egy kis meghitt reggelit a lakásunkon. Természetesen az egész család késett, mert apukám tovább készülődött, mint én, a menyasszony, és nem tudtak elindulni időben. Így a tervem teljesen dugába dőlt, és még az időpontunkat is lekéstük, mert nem tudtunk időben elindulni velük. Na ez azért tényleg kellemetlen, amikor ez a késés vagy lassúság már másokra is kihatással van. Van ilyen ismerősöm is, ő nem rokon, hanem barát, és azt vettem észre, hogy egyszer, mikor nem jött el egy közös kirándulásra, akkor én voltam az alsó ember, akire mindenki várt, úgyhogy nekem ő okozta a felmentést, hogy oké, de van XY, akire mindig tovább kell várni, mint rám, úgyhogy én sem kapkodok, és mikor nem volt ott, akkor a nem kapkodásom ahhoz vezetett, hogy rám várt mindenki. Na mindegy, ez is elgondolkodtad, de köszönjük a véleményt, kedves hallgatók, a következő órában is folytatjuk ezt a témát, mert hogy van még egy teljes óra a Cegléd hangjából, maradjanak velünk. Cegléd Rádió.

0: dugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Folytatódik a változékony nyári idő. Magyarországon felszámolják a demokráciát és a jogállamot, mondta Orbán Viktor. Oroszország polgári célpontok támadásával vádolja az ukrán erőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. 11 halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni dróntámadásnak Zaporizsja orosz fennhatóság alatt álló részén, közölte a régió Oroszország által kinevezett kormányzója, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az Azovi-tenger partján lévő üdülőtelepet ért támadás ügyében. Kijev egyelőre nem reagált a vádakra. Már 8 tartományban küzdenek erdőtűzzel a spanyolok. Valencia tartományban a lángok áldozata lett egy 78 éves, mozgásában korlátozott férfi, aki vélhetően figyelmen kívül hagyta a hatóság utasításait. Spanyolországban vészhelyzet érvényes az erdőtüzek miatt, 60 ezer embernek el kellett hagyni otthonát, az oltásban pedig több mint 3 ezer szakember vesz részt. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet: a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe. Valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket.
3: Az időjárásról.
4: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája az FM 92-5-ön. Kedves hallgatók, én Vörös Tendi vagyok, és a Cegléd Rádióban együtt, közösen, most már néhány hete mondhatjuk azt, így párosban, mármint hogy önök és én párosban működtetjük a Ceglét hangját, ugye Tóth Barbinak egy kicsikét szülési szabadságra, hát mondjuk ki, kellett elvonulnia, és ez nagyon-nagyon szerencsés, hogy így alakult, nagyon örülünk neki, de a műsor attól nem áll meg, én várom a válaszokat a kérdésre, miszerint milyen idegesítő szokásai vannak rokonainak, családtagjainak, vagy akár önnek, írják meg nekünk. A tapasztalat az az első órából, meg az első két adásból, mert ez most már a harmadik, hogy ezzel a témával foglalkozunk, hogy leginkább a szülőkre panaszkodunk, magunkra nagyon keveset, gyerekeinkre még kevesebbet, mert ugye az, ezt én állapítottam meg, a mi nevelésünknek a hatása, de a lényeg, hogy üzenetek azért jönnek, és már is vágunk bele felé. Enikő azt írja, nagynéném soha senkinek nem mond nemet, és még olyan feladatokat is magára vállal, amire senki nem kérte. Közben mindenkinek panaszkodik, hogy milyen fáradt, rá senki sincs tekintettel, emellett folyamatosan mindenért bocsánatot kér, mentegetőzik. Hát itt több minden is van, nem tudom, hogy például azzal próbálkoztál vele, Enikő, hogy egyszer leüljetek beszélgetni erről. Nem tudom, hogy kinél, hol vannak ezek a határok, hogy na most tényleg ez akár probléma, és akár az ő egészsége rovására mehet a dolog, hogy akkor ezen a ponton azt mondod, hogy üljünk le, beszélgessünk egy kávé mellett erről az egészről, hogy talán lehet, hogy ennyi is elég, és be tudja látni, hogy fölöslegesen vállal magára olyan dolgokat, amire nem kérte senki sem. Ez talán egy működő dolog lenne, és mindenki másnak is javaslom, akik beírtak nekünk, vagy akik hallgatják az adást, hogy néha egy-egy beszélgetés, hogyha az higgadtan, és nem hogy mondjam, düvel, vagy hát így megrovással, vagy ilyesmivel így nem így csapódik le, akkor szerintem ez működhet, aztán ki tudja, lehet, hogy csak okoskodom, de egy próbát szerintem mindenképpen megér. Sőt, hogyha más nem is lesz belőle, csak az, hogy ő maga elgondolkozik azon, hogy jól van-e ez így, akkor már többet tudunk. Na, mielőtt hebegek, habogok tovább, nézzük Bence üzenetét. Apám kedvenc kijelentései: tanulj, fiam, mert dolgozni sosem fogsz. Ebben eleve benne van az átlag magyar proletár világnézete, miszerint csak az az ember, aki kétkezi munkás, tanul, diplomás ember, meg nem csinál semmit. Azt sosem tanították meg, miért tanuljak, vagy tanítsanak. Tanultam is, mint a bolond, nem vittem semmire, mert olyan soft skill-ek hiányoznak, amit gyerekként sosem láttam. Apám ezt is mondta, te csak lányokat tudtál csinálni. Rokonónak mondta mindig, volt egy ilyen teljesen fura elképzelés, hogy az igazi férfi férfit csinál, a gyenge pedig lányokat. Csodálom, hogy nem verte szájba valaki, én ma már biztosan megtenném. Azért ilyet szerintem ne mondjunk, vagy ne írjunk, de igen, hát tulajdonképpen ez gyakorlatilag genetika. És egyáltalán nem függ a férfitől az, hogy fiút vagy lányt tudod csinálni. Ez kettőtől függ, de lehet, hogy pont édesapád örökített olyan géneket át, ami miatt te éppen lányokat tudtál csinálni, ha már ezt a formát használjuk. De igen, szóval szerintem ezért hibáztatni azért tényleg nem túl okos dolog. A lényeg, kedves hallgatók, hogy szerintem az van Magyarországon, de máshol is, hogy azt is nagyon nehéz megérteni sokaknak, hogy mi az, hogy home office, és hogy otthonról dolgozni, vagy hogy valaki vállalkozó, és akár otthonról meg tudja csinálni a munkát. Miért nem megy be a munkahelyére? Tehát ezt is nehéz megérteni a fölöttünk lévő generációknak, viszont szerintem teljes létjogosultsága van ezeknek a munkáknak, sőt persze, hogy van, amivel már akár jobban is lehet keresni, mint egy kétkezi munkás, de ezzel együtt a kétkezi munka értéke is egyre csak komolyabb és komolyabb, mert egyre kevesebb van belőlük. Úgyhogy nagyon nehéz itt igazságot tenni. Köszönjük az észrevételt, a véleményt, és hogy üzenetet küldtél. Hamarosan, kedves hallgatók, folytatjuk további üzenetekkel. Kinek milyen problémája van a családtagokkal, nem szó szerint velük, hanem milyen idegesítő szokásokat vélt felfedezni, és hogyha van kedve megosztani velünk, a 0635925-5925-92-t, tehát ezen a számon megteheti. Na, kicsit szétcsúszok így estére, de a lényeg az, hogy hamarosan folytatjuk.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92-tön, a Cegléd Rádióban. Én Vörös Nandi vagyok, immáron szólóban, de továbbra is felteszem önöknek a kérdést. És akinek van kedve, az meg válaszol a 0635-92-95-re, vagy a kívánság@ceglidradio.hu-ra, vagy esetleg a Facebookon is megtehetik, ahogy önöknek kedve tartja, ha van kedvük írni a kérdésünk, hogy milyen idegesítő szokásai vannak családtagjaitnak, barátaitnak, esetleg önöknek, és utolsó alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, van még néhány üzenetünk, haladjunk is tovább. Zsani írja, hogy a párom pattogtatja a körmét, vágás helyett inkább leszedegeti, és ezt úgy teszi, hogy jól hallhatóan pattogtatja. Filmnézés közben nagyon idegesítő. De a pattogtatás az mi? A körömvágást jelenti azzal a kis csipesszel? Vagy nem tudom. De leszedegeti? Hát nem tudom. De a vágás, nekem a vágásnak számít ugyanaz. Tehát mindegy, hogy ollóval vágjuk, vagy pedig ezzel a csipesszel. De nem tudom, hogy lehet lepattogtatni. Viszont hiszek neked, nem kétlem, hogy idegesítő. De az üzenet van tovább. Apukám, szófosás, hallgatóságra és helyre való tekintet nélkül, ha belendül, akkor csak mondja. Igen, hát nekem is van ilyen szereplési kényszerem, de azt hiszem, hogy én tudok hallgatni, hogyha másra kell figyelni, főleg, hogyha komolyabb téma van. Nem rólam szól a műsor, hanem Zsani családjáról jelenleg. Igen, hát ez kellemetlen tud lenni, de folytatódik az üzenet. Anyós, mindegy mi van, csak semmi pozitívum, bele kell vizionálni valami ordas nagy negatívum a történésekbe. Vidáman beszélgetünk az unokaöcsivel, néha kicsit hangosabban, erre ne kiabáljunk, mert megfájdul a torkunk. Vidám focizás. Ne szaladgáljunk annyit, mert megfájdul a tüdőnk. Nyáron habcisztam allergia miatt. Látod, nem vigyáztál magadra, biztos megfáztál. 40 fokban, na persze. Hát igen, amúgy is azon meglepődtem, kedves hallgatók, hogy anyós apósról kevés sztori jött. Most egy ilyet is kaptunk Zsanitól. Nem egyszerű. Szerintem vannak helyzetek, amit csak el kell fogadni, mert nem biztos, hogy olyan a nexus, hogy ki lehessen javítani esetleg az anyóst, de ezt ti érzitek, és mondom, egy beszélgetés nagyon sok mindennek a megoldása lehet, aztán ki tudja, lehet, hogy csak rossz ront a helyzeten is, és annál inkább bele fog szólni a dolgokba. Minden esetre egy biztos, hogy legalább két üzenetünk még van, úgyhogy ez most egy rövid blokk volt, de a lényeg, hogy néhány zene múlva visszatérünk, és folytatódik a műsor.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

0: utolsó előtti blokkjával jelentkezik a Ceglét hangja az FM 92-tön. A témák nem más, mint hogy milyen idegesítő szokásai vannak rokonoknak, barátoknak, családtagoknak, ismerősöknek, vagy akár önnek. Ezt is leírhatja nekünk, bár a saját problémákkal kapcsolatos leírásokat nem annyira kaptuk meg eddig. Aztán ki tudja, hogy lesz-e ilyen. A következő téma viszont olyan, amivel szeretnék egy kicsit jobban elidőzni, de először is lássuk Zoli üzenetét. Anyám értékrendje a vezetéssel kapcsolatban. Apám az az igazi barom volt az utcákon, aki részegen százzal szágoldott a városban, neki meg ez imponál a mai napig. Egyszer, amikor jött velem, éppen ideges voltam, miatta is, mentem én is 70-80-nal lakott területen, külső részen, mert ez már mondhatni, hogy elég dinamikus közlekedés volt. Azt mondja, kezdesz jól vezetni. Én pedig megmondtam neki, hogy nem. Ez, amit most csinálok, minden, csak nem jó vezetés, hiszen magamat és másokat is veszélyeztetek. Nem vagyok az a tötyörgő, határozatlan, de a felesleges agresszív vezetés helyett inkább szeretem a biztonságot előtérbe helyezni. Egyik ismerőse is elvitte egy körre 8-as Audival, azt hallgattuk utána, hogy 250-nel mentek, és hogy végre egy férfi, aki oda már lépni, számomra ez egy teljesen hibás értékrend. Nos igen, nagyon kényes téma. Van, aki egyszerűen azt érzi, hogy ha autóba ül, hogy övé a világ, az császára, és mindenki más az úton, azért van, hogy az ő létezését megnehezítse. Nagyon könnyen fölpaprikázza magát az ember, hogyha megfigyeljük, sokkal könnyebben sértődik meg az autó valánya mögött, mert hogy apróságokon is úgy felúzzuk magunkat, és hogyha most van is egy szituáció, ahol beengedünk magunk elé valakit, vagy figyelmetlen volt a sofőr, és mondjuk miatta fékezni kell. Ezek apróságok. 8-10 mondjuk fél percet beszél, tehát 8-10 másodpercet, vagy maximum fél percet veszítünk abból az útból, amit terveztünk megtenni időre, és egy picivel lassabban érünk oda, késünk. Jó, hogyha nagyon pontos időpontra kell megérkezni, és ketyeg az óra, és közel van az érkezési időpont, akkor persze más egy kicsit, mert nem akar egy ilyen apróság miatt elkésni az ember, de akkor is sokkal könnyebben húzzuk fel magunkat, és haragszunk meg más emberekre. Minden esetre én az a típus vagyok, nem biztos, hogy azért, mert volt egy komoly balesetem, erről már a Barbis műsorok során többször is értekeztünk, de a lényeg az, hogy engem olyan totálkárosra tölt autóból szedtek ki, én voltam a vétlen fél, hozzáteszem, hogy a mentős is meglepődött, hogy milyen jó állapotban vagyok, és viszonylag hamar vissza is ültem az autó valánya mögé, nem annak az autónak a valánya mögé, egy másik mögé, mert azt mondom, totálkáros lett, de azóta viszont, a baleset óta háromszorosan élesek az érzékszerveim, és amúgy is azt gondolom, hogyha szabályokat betartva közlekedik az ember, abból nagy baj nem lehet. Tehát, hogyha azt súlykoljuk valakibe, hogy igenis hágja át a szabályokat, hát az biztos, hogy nem jó. Most elnézést Zoli anyukájától, én is így gondolom, ahogy Zoli írja le, hogy ne veszélyeztessünk se saját magunkat, se másokat fölöslegesen. A baleset, az én esetemből is tanulva, megtörténik akkor is, hogyha az ember minden szabályt betart, és elég, hogyha a másik fél figyelmetlen, vagy éppen vagánykodni akar 280-nal az Audiával, vagy nem tudom, mert abból nagyon komoly dolgok is kisülhetnek, és hát egy koccanás is idegesítő, az is kellemetlen, meg anyagi kárra jár, de hogyha az emberi élet vagy az egészség veszélybe kerül, hát az szerintem minden fölött áll, úgyhogy nem tudom, hogy jó-e az, hogy ha valaki így áll hozzá, szerintem vele tényleg érdemes beszélgetni arról, hogy gondolj már bele, hogyha egyszer történik, csak egyszer egy baleset, de ott valaki rosszul jár, bármilyen értelemben, akkor megérte száguldozni, vagy ilyesmi. Úgyhogy szerintem Zolinak ebben nagyon igaza van, és remélem, hogy én is át tudtam ezzel adni valamit. Viszont ez a blokk is a végéhez ért, úgyhogy még egyszer visszajövünk egy utolsó üzenettel, kedves hallgatók, ugye aki gondolja, az tartson velünk, és most már talán meg kell kérnem önöket, hogy ne írjanak többet ebben a témában. Ezt az egy üzenetet még beolvasom hamarosan, aztán pedig zárjuk ezt az idegesítő témát, ami téma jellegében nem volt idegesítő talán, maga a téma volt az idegesítés.
1: Ceglét Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az áru felhozata rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árokon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigáék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszely Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarka Kúria udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élőkoncert, 21:30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abony főterén augusztus 19-én, a Szent István nap előestéjén. Mindenkinek minden programhoz jó szórakozást!
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Ez itt a Ceglit hangja, és a műsor legutolsó blokkjával jelentkezik Vörös Tándi. Most már csak tulajdonképpen egy üzenetet ígértem, de kettő lett, mert az előző autóvezetőse jött egy gyors üzenetünk. Név nélkül írja a kedves hallgató, hogy nálunk apukám azt csinálja mindig, hogy időnként random begyorsít, és így megyünk, vagy 5-10 másodpercig, majd hirtelen visszalassít. Ilyenkor anya is ott van, ő akkor meg mindig üvölt, hogy lassabban, lassabban. Hát ez is kifejezetten kellemetlen lehet szerintem. Egyrészt, hogy fölöslegesen gyors, miért kell begyorsítani 10 másodpercig, aztán visszalassítani? Mi a célja? És aztán még elindul az üvöltözés mellette, hát ez senki nem segít. Úgyhogy igen, hogyha ilyen környezetben szocializálódik az ember, és így tanul megvezetni, vagy ezt látja, akkor abból megint csak bajok lehetnek, de szerencsére azt hiszem, hogy mindenki ezt helyre tudja tenni, és remélhetőleg jól fel lehet fogni azt is, vagy könnyen fel lehet fogni azt is, hogy ne veszélyeztessünk se másokat, se saját magunkat az utakon. Tartsuk be a szabályokat, nem véletlenül vannak. Egyébként, hogyha ezt Barbitól tudom, hogyha azon gondolkozunk, hogy miért pont 50-nel lehet menni a városon belül, elvileg azért, mert hogyha tényleg szabályosan haladva 50-nel történne mondjuk egy gázolás, akkor az még egy túlélhető kategória, ott még nem lesz annyira komoly baj, hogyha mondjuk fékez is valamennyit, nyilván nem teli be 50-nel, hanem fékez az autó, lassul valamennyit, és történik egy koccanás, abban még komoly bajok nem lehetnek, ezért lakott területen 50. Hogy ez pontosan így van-e, abban nem vagyok 100%-ig biztos, én ezt Barbitól tudom, de lássuk akkor a témánk, ami ugyebár az idegesítő rokonok, családtagok volt, az utolsó üzenetet Noémitól. Nagymamámmal megtörtént, hogy a Mágnás Miska második felvonása alatt megszólalt a telefonja. Nyomógombos van neki, a mobilt nem tudja kezelni, az egyik barátnője hívta. A baj csak az volt, hogy se ő, se a nagyapám nem tudták kikapcsolni, szegények mindketten technológiai analfabéták voltak, arról meg szó sem lehetett, hogy kint hagyják a kocsiban, ne kérdezzétek miért. Így aztán csörgött 2-3 percig, mire a papa megelégelte és azt megkérte a mellettől lévő palit, hogy kapcsolja ki neki. Na hát igen, ez is egy komoly probléma. Volt egy olyan előadás, ami pesti színházról beszélünk, pontosabban egy műfázban volt egy színi előadás, ahol hát ilyen, hogy nem tudom szebben mondani, időseknek szóló előadás volt, de maradtak ki jegyek, és be tudtunk menni, mert egy ismerős játszott abban a színdarabban. A lényeg az, hogy legalább 6 vagy 7 eset volt a színdarab alatt, hogy megcsörrentek különböző telefonok a színpad, vagy hát a nézőtér különböző területein, és én ezt egyszerűen nem tudtam felfogni, hogy oké, odáig, hogy elmondják, hogy némítsák le a telefonjaikat, és készül, vagy kapcsolják, és a többi, az előadás előtt ez elhangzik. Hogyha még itt se jut az ember eszébe, nyilván a legtöbbünk már úgy ül be, hogy eleve 5 perccel az előadás kezdet előtt, vagy már az úton lenémítja, vagy nem tudom. Minden esetre, ha még mindig nincs lenémítva, akkor ezen a ponton legalábbis az ember észbe kap, hogy hó, elfelejtettem. És mikor az első telefon megszólal az előadás közben, most legyen ez bármilyen előadás, nem feltétlenül az, amire én beszélek, az első telefon megszólal, akkor szégyelhetné el magát az ember, hogy úristen, én se kapcsoltam ki, gyorsan lenémítom, de nem. 5, 6 és a 7. telefoncsörgés is megtörtént a színdarab alatt. Én már nem tudtam, hogy annyira kínos volt. Mindegy. A lényeg az, kedves hallgatók, persze ez is benne van, hogy nem tudja kezelni az adott ember a telefonját, és még az is benne van, hogy nagyon-nagyon fontos ügyben vár hívást, de akkor ez legyen egy. Nem hiszem el, hogy 6-7 is ültek benne az előadáson, akik nagyon-nagyon fontos hívást vártak, és mindenképp hanggal kellett ezt, mert oké, tudom, rezgőmód, stb., de hogyha nem ért hozzá, ez is lehet, de hogyha arra másfél órára tényleg kint hagyjuk a kocsiban, vagy nem visszük magunkkal a telefon, de a kocsi is egy tök jó megoldás, mert az előadás végén, ami alatt úgysem tudunk beszélgetni telefonon, akkor oda menjünk a kocsihoz, és ott van a telefon. Szóval nem tudom, ezt én sem tudom megérteni, és tényleg nagyon sértő a művészekkel szemben, akik fellépnek, szóval ez nekem is nagy veszőparipám. Vagy ha más nem, akkor tényleg szóljanak, nem tudom, a szomszédnak, ez nagyon jó megoldás, szóljanak a szomszédnak, hogy némítsa már le nekik, és az előadás végén meg vissza, és kész vagyunk. De igen, ez nekem is problémás. Idegesítő szokásokról beszélgettünk itt a Ceglét hangjában, kedves hallgatók, már 3 alkalommal összesen, de ezzel a maival le is zártuk ezt a témát. Hamarosan, egészen pontosan holnap egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Aki teheti, tartson velünk akkor is, és várjuk akkor is a megtisztelő és nagyon kedves üzeneteket, már hogyha kedvesek, de általában minket érintve kedvesek az üzenetek, ne menjünk ebbe bele mélyebben, nagyon köszönjük, ha írnak. További jó rádiózást, Vörös Tándi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Medve támadt egy magyar újságíróra az erdélyi Tusnádfürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnenwendt Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szonnenwendt Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Medve támadt egy magyar újságíróra futás közben az erdélyi Tusnádfürdő közelében. A tudósító a falu közelében egy sűrű bozótosban találta szembe magát a barna medvével. Az állat felemelkedett és eltátotta a száját. A férfi akkor elkezdett üvölteni és a telefonját a vad felé hajította. Emiatt az hátrahőkölt, az újságíró pedig futásnak eredt. Menekülés közben egy kutya majd egy fiatalokból álló társaság sietett a segítségére, így szerencsésen megúszta a támadást. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe. Valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ébrádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az áru felhozata rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árakon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, sertés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigáék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszely Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarka Kúria udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élőkoncert, 21:30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abony főterén augusztus 19-én, a Szent István nap előestéjén. Mindenkinek minden programhoz jó szórakozást!
0: Következzen egy friss

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Magyarországon felszámolják a demokráciát és a jogállamot, mondta Orbán Viktor. Oroszország polgári célpontok támadásával vádolja az ukrán erőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnád fürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. 11 halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni dróntámadásnak Zaporizsja orosz fennhatóság alatt álló részén, közölte a régió Oroszország által kinevezett kormányzója, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az Azovi tenger partján lévő üdülőtelepet ért támadás ügyében. Kijev egyelőre nem reagált a vádakra. Már 8 tartományban küzdenek erdőtűzzel a spanyolok. Valencia tartományban a lángok áldozata lett egy 78 éves, mozgásában korlátozott férfi, aki vélhetően figyelmen kívül hagyta a hatóság utasításait. Spanyolországban vészhelyzet érvényes az erdőtüzek miatt. 60 ezer embernek el kellett hagyni otthonát, az oltásban pedig több mint 3 ezer szakember vesz részt. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet: a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe. Valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Magdolna napi vásár július 26-án vasárnap. Nagykörös városában nagy hagyományokra tekint vissza a vásározás. A település első vásárainak megtartási jogát még a 16. században kapta. Nagykörös városában évente 10 alkalommal kerül sor országos állat- és kirakodó vásár megtartására. Kirakodó vásárokon jelenleg közel 400 árus bérletez. Az árul felhozatal rendkívül vegyes, kirakodó vásártéri árakon kívül elkülönítetten megtalálhatók állatvásározók, ló, szarvasmarta, serkentés, kecske, juh, baromfi és kisállat árusítók. A vásárok látogatottsága általában 8-10 ezer fő. A következő alkalom tehát holnap van, ez lesz a Magdolna napi vásár, Nagykörösön a vásártéren. Apáti nyáresték augusztus 7-én, az est folyamán cipő emlékműsorral lépek színpadra Csigájék, azaz Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszáj Margó, akik a Republik legendás dalait idézik meg egy hangulatos nyárestén. A rendezvény ingyenesen látogatható, így érdemes családdal, barátokkal együtt érkezni és átélni a közös zenélés és kikapcsolódás élményét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az apáti nyáresték első alkalmára, tehát augusztus 7-én a Szarka Kúria udvarán. Szent István nap előestéje Abonyban augusztus 19-én egész délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényre Abonyban. A programok 17 órától fellép a Desperado és Timi, 17.45-től a C41, 19.15-től Virágos Abony eredményhirdetés, 20 órától Horváth Charlie élőkoncert, 21 óra 30-tól pedig az Interlude csapata veszi át a színpadot. A színes programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zene, tánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abony főterén augusztus 19-én, a Szent István nap előestéjén. Mindenkinek minden programhoz jó szórakozást!
0: Következzen egy friss dal! Itt, itt, itt,

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Medve támadt egy magyar újságíróra az erdélyi Tusnádfürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnenwendt Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szonnenwendt Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Medve támadt egy magyar újságíróra futás közben az erdélyi Tusnádfürdő közelében. A tudósító a falu közelében egy

0: tudatosodni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe. Valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra lesz Tóparti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban. Piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát Tóparti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, Nyálsapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kória udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, Cipő emlékműsorral lépnek fel, Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyálsapátra, a Szarka Kúria udvarára. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes, minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás Fekécs Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglédikultúra.hu oldalon is megtekinthetők. A kiállítás ingyenes.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

Folytatódik a változékony nyári idő. Magyarországon felszámolják a demokráciát és a jogállamot, mondta Orbán Viktor. Oroszország polgári célpontok támadásával vádolja az ukrán erőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. 11 halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni dróntámadásnak Zaporizsja orosz fennhatóság alatt álló részén, közölte a régió Oroszország által kinevezett kormányzója, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az Azovi-tenger partján lévő üdülőtelepet ért támadás ügyében. Kijev egyelőre nem reagált a vádakra. Már 8 tartományban küzdenek erdőtűzzel a spanyolok. Valencia tartományban a lángok áldozata lett egy 78 éves, mozgásában korlátozott férfi, aki vélhetően figyelmen kívül hagyta a hatóság utasításait. Spanyolországban vészhelyzet érvényes az erdőtüzek miatt. 60 ezer embernek el kellett hagyni otthonát, az oltásban pedig több mint 3 ezer szakember vesz részt. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság.

0: A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.
0: Következzen egy friss dal!

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Medve támadt egy magyar újságíróra az erdélyi Tusnádfürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnenvent Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szonnenvent Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Medve támadt egy magyar újságíróra futás közben az erdélyi Tusnádfürdő közelében. A tudósító a falu közelében egy sűrű bozótosban találta szembe magát a barna medvével. Az állat felemelkedett és eltátotta a száját. A férfi ekkor elkezdett üvölteni és a telefonját a vad felé hajította. Emiatt az hátrahőkölt, az újságíró pedig futásnak erett. Menekülés közben egy kutya majd egy fiatalokból álló társaság sietett a segítségére, így szerencsésen megúszta a támadást. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe. Valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.